Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában sem dumálunk. Csak a legnagyobb kedvenceket indítom egymás után. Most Excenter, a Misha Miller és a Don't Leave, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

milyen jó ez a dal. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, közeledik a 14:30 kitartást az éjszakában. Az igazi mai slágerek között arra gondoltam, hogy talán jó lesne egy újdonság, meg egy kicsit erősebb lendület. Jöhet? Na akkor ezt figyeljük. Robin Schulz, akit választottam, az igazi mai slágere pedig a Bad Times. Ezt indítom a rádió egyen.

0: Önök a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig indul Balázsék vadjú játék, az őrült cipős kvíz, amiben lesz egy csomó akár lábmérettel kapcsolatos kérdés is, szóval Katy Perry vagy éppen Shakira lábméretét is megéri meggooglizni még most, lehet, hogy kérdés lesz, és akár 100 000 forintot lehet vele nyerni. És hogy miért Shakirát említettem? Á, igen, mert hogy ő jön.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, egy picivel járunk 3 óra előtt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a következő óra szépen összeállt a fejemben. Olyan kedvenceket válogattam be, mint például Cookie, vagy éppen a Swish Disco újdonsága, de hozom Seattle és Kendrick Lamartól egy hatalmas kedvencet, The Greatest-et, a kérdésben pedig Taylor Swift-tel készülök, jó ötlet? Szerintem jó ötlet! Ez a daltől az igazi mai sláger, az Opel Light. Mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Egy apósebb a szájban általában nem adok ott aggodalomra. Úgy gondoljuk, hogy néhány nap alatt elmúlik. Van viszont egy határ, ami után nem érdemes tovább halogatni az orvost. Ha egy elváltozás 2-3 hét alatt sem gyógyul meg, azt meg kell mutatni. A szájüregi daganatok egyik legnagyobb veszélye ugyanis éppen az, hogy kezdetben könnyű őket ártalmatlan gondnak nézni. Magyarországon évente nagyságrendileg 1000 új ajak és szájüregi daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, és a betegség továbbra is rengeteg halálesetért felelős. Pedig sokat számít, mikor fedezik fel a betegséget. A korai stádiumban felismert daganat jóval kisebb beavatkozással kezelhető, és nagyobb az esély arra, hogy a beteg életminősége nem romlik jelentősen a kezelés után sem. Előre haladott állapotban már jóval összetettebb kezeléssel lehet számolni. A kockázati tényezők egy részét mindenki ismeri, ilyen a dohányzás és a rendszeres, illetve túlzott alkoholfogyasztás. A kettő együttesen különösen nagy veszélyforrás. Emellett szerepet játszhat a nem megfelelő szájhigiéné is, illetve az, ha valaki éveken át elkerüli a fogorvosi ellenőrzéseket. Kevesen gondolnak rá, hogy a fogorvosnál nem csak a szuvas fogakat lehet időben megtalálni, egy rutinvizsgálat során a teljes szájüreget átnézik, így olyan rák megelőző állapotok is felfedezhetők, amelyek még semmilyen komoly panaszt nem okoznak. Érdemes otthon is figyelni a jelekre, figyelmeztető tünet a 2-3 hétnél tovább megmaradó seb, fehér vagy vörös folt, csomó, indokolatlan vérzés, vagy akár nyelési nehézség. A megelőzéshez nincs szükség különleges módszerekre, rendszeres fogorvosi ellenőrzés, alapos fogmosás, fogköztisztítás, valamint a tartós irritációt okozó rossz fogak vagy a fogpótlások rendezése. Kevesen tudják, de például a humán papillomavírus főként a szájgaratban okoz rosszindulatú laphámrákot, a szájgarati daganatok akár fele is HPV-asszociált lehet, azaz a betegséghez köthető. Ez ráadásul gyakrabban érinti a férfiakat és a fiatalabb korosztályt.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerben.

0: 13 óra is elmúlt, ami azt jelenti, hogy az éjszakai műszak jelentős részén túl vagyunk, kitartás még, akinek melózni kell, itt leszek, de szépen megbújva azért a háttérben, csak egymás után pakolgatom, indítgatom az igazi mai slágereket, aki viszont üzenne a számunk 0620-311-111, kezdjük most Cookie-val, Carrerrel közösen készítette a Fire-t, ezt indítom a Rádió 1-en.
1: Én pedig Garner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: sláger, mert jó kis lendület, továbbra is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ne feledjük, Balázséknak az őrült cipős kvíze ma elstartol, napi akár 100 000 forintot is be lehet zsebelni, hogy mindenféle kérdés lesz, ezt már lehet tudni, viszont mind valamilyen szinten, lábakkal, cipőmérettel, cipőkkel kapcsolatos, szóval ha ilyen témájú cikkeket most egy picit böngészünk, lehet, hogy nagyobb eséllyel indulunk majd. Akár 100 000 forint ez a napi díj, figyelni kell Balázsékat, hogy mikor kell jelentkezni. Őrült cipős kvíz szerintem menő. Ez meg egy újdonság Regál Lilitől.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor önnél

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és érkezik hamarosan az MTV VMA, vagyis az MTV Video Music Awards. Szeptember 27-e a dátum, és közben az is kiderült, hogy ki lesz a műsorvezető. Idén Snoop Doggot választották, ami egy érdekes választás, de amúgy teljesen rendben van. Szeptember 27-e, tehát akkor derül ki, hogy kik lesznek idén a díjazottak. Ez meg közben egy vadi új igazi mai sláger, a Swiss Disco-tól, Rehab-től, Sam Feltől, a Sleep Tonight, amit már is

0: Mindent a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Legért nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól ma is Balázsék új játékkal, az őrült cipős kvizzel, addig pedig igazi mai slágerek megállás, megszakítás nélkül. A hírek után az órát például Kamrád indítja Be Mine-nal, mindjárt hozom a Rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Szigorúbb szabályokat kapnak a VPN-ek Európában. A VPN néhány éve még főként az informatikában jártasabb felhasználók eszköze volt, ma már milliók használják arra, hogy biztonságosabbá tegyék az internet kapcsolatukat, vagy elrejtsék a forgalmukat egy nyilvános wifi hálózaton. A VPN-t sokan használják arra is, hogy egy olyan szolgáltatásra fizethessenek elő, amely a saját országukban egyébként nem lenne elérhető. A szolgáltatások népszerűségével együtt azonban a kínálat is hatalmasan nőtt. Ma már több száz VPN szolgáltatás közül lehet választani. Egy átlagos felhasználó számára szinte lehetetlen eldönteni, hogy melyik szolgáltató bánik valóban biztonságosan az adatokkal, és melyik az, amelyik leginkább csak jól hangzó ígéretekkel próbál dolgozni. Ezen változtatta most az Európai Unió. A Cyber Resilience Act, vagyis az uniós kiberrezilienciáról szóló szabályozás részeként külön biztonsági követelményrendszer készül a VPN. Számára. Ez az a szabvány, amelynek jóváhagyási folyamata már elindult. A cél, hogy a VPN-ek biztonságát a jövőben ne kizárólag a szolgáltatók saját állításai, vagy az általuk megrendelt auditok alapján ítélhessük meg. Egységes, mérhető és ellenőrizhető követelményeknek kell majd megfelelni. A szabvány a többi között a VPN kapcsolatok biztonságát, a felhasználók hitelesítését, az adatvédelmet és a biztonsági beállítások kezelését vizsgálja. Fontos szempont lesz, hogy egy program ne tudjon észrevétlenül visszaállni egy korábbi kevésbé biztonságos konfigurációra, és a VPN valóban azt a titkosított kapcsolatot használja, amelyet a felhasználó kiválasztott. A szabályozás kialakításába az iparági szereplőket is bevonták. A Cyber Resilience Act egyes előírásai már életbe léptek, a jogszabály teljes körű alkalmazása viszont 2027. decemberében kezdődik. Több ellenőrizhető bizonyítékra lesz szükség ahhoz, hogy eldöntsük, valóban biztonságos egy VPN, amire rábízzuk az adatforgalmunkat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert jó kis lendülettel indítottam az órát. Hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás, picivel 4 után járunk, és nagyon vagány lesz ez az óra is. Nem sokára hozom a rádió egy DJ-t, Freddyvel, Lotfi Begit, a Pain and Glory már bekészítve, a klasszikusok közül Rihanna és a Diamond, az újdonságok közül Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It, vagy most Louis David Puentes és a Golden Summer.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Rihanna pedig nagyon érzi, hogy mi van most. Ahogy írta most a legutóbbi posztjában pár napja, a nyárnak vége, de itt van néhány fődőruhás kép rólam. Piff! Aki ezt lapozgatná, az az Isten megtalálja. Én pedig egy hatalmas kedvencet hozok tőle. Rihanna és a Diamonds itt a rádió egyen. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: rádióban.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy köztük pedig Martin Garrix jön, aki éppen amerikai turnét csinál, nem is akármilyet, mellette pedig Ed Sheeran, a közös újdonságuk a Repeat It, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: get the party lit.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Tenger megy, a nagy konténerjátékunk pedig folytatódik, továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat, és ma 10 órától Atis a Corvin Plázánál lesz extra kulcsokkal, szóval megéri ellátogatni hozzá, és beszélgetni kicsit vele, szerezni plusz kulcsokat, és még nagyobb esélyt begyűjteni, hogy kinyissuk a rádió egy kontinert, ami tele van ajándékokkal. Ők pedig már is Kygo és Iva Max, a páros a Whatever-rel érkezik, itt a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kamarai állásbőrzét tartanak, ma is várják a véradókat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kamarai állásbőrzét és fórumot tartanak Szerdán Sopronban. A gazdaság különböző területeiről gyűlnek össze szereplők, hogy elemezzék a munkaügyi és gazdasági helyzetet. A fókuszban Sopron és térsége áll majd, de óhatatlanul szóba kerülnek az országos és globális folyamatok, mondja Schuller Balázs szervező.
3: Megtartjuk a korábbi bőrzejelleget, lesznek cégek, akik kitelepülnek, de mivel ez annyira nem működik, a tavalyi év ezt igazolta, ezért egy fórum jelleggé alakítjuk, és a jövőben elfelé akarunk elmenni. Két kerekasztal beszélgetésre akarjuk fölfűzni a rendezvényt. Az egyik a munkaügyes szakembereknek a találkozója, egy beszélgetése, ami végkísérhető, hozzá lehet szólni a végén, míg a másik cégek képviselői, elméleti szakemberek, akik pedig gazdasági kérdésekről fognak beszélni.
2: Ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, délután pedig Csornán a Művelődési Központban és a Pettőházi Közösségi Házban lehet vért adni. Kedden szintén a Soproni Területi Vérellátóban, délután pedig Ágfalván várják az önkénteseket. Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 65, és a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A további véradó alkalmak listája megtekinthető a véradás.hu oldalon. Éves szinten már csak 5%-os volt a lakbérek drágulása Győr-Moson-Sopronban. Balogh László, az ingatlan.com gazdasági szakértője szerint az első lakás vásárlóknak elindított otthonstart program a potenciális bérlők egy részét a saját lakás megvásárlása felé terelte, ami csökkenti a keresletet a kiadó lakások iránt. A vidéki nagyvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Győrben és Sopronban 200 ezer forint volt a kiadó lakások átlagára. Megkezdődött az idén 100 éves Alit mozi épületének külső felújítása Sopronban. A közösségi oldalukon azt írják, hogy a következő hetekben a kivitelezést végző cég az állványzaton dolgozik, de teljes napi műsorral üzemelnek már. Ma legyengült hidegfront érheti el hazánkat, amilyen gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Tartósan felhős borongós tájaink is lesznek, elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél, délután 19-25 fokot mérhetünk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Egy apósebb a szájban általában nem adok ott aggodalomra. Úgy gondoljuk, hogy néhány nap alatt elmúlik. Van viszont egy határ, ami után nem érdemes tovább halogatni az orvost. Ha egy elváltozás 2-3 hét alatt sem gyógyul meg, azt meg kell mutatni. A szájüregi daganatok egyik legnagyobb veszélye ugyanis éppen az, hogy kezdetben könnyű őket ártalmatlan gondnak nézni. Magyarországon évente nagyságrendileg 1000 új ajak és szájüregi daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, és a betegség továbbra is rengeteg halálesetért felelős. Pedig sokat számít, mikor fedezik fel a betegséget. A korai stádiumban felismert daganat jóval kisebb beavatkozással kezelhető, és nagyobb az esély arra, hogy a beteg életminősége nem romlik jelentősen a kezelés után sem. Előre haladott állapotban már jóval összetettebb kezeléssel lehet számolni. A kockázati tényezők egy részét mindenki ismeri, ilyen a dohányzás és a rendszeres, illetve túlzott alkoholfogyasztás. A kettő együttesen különösen nagy veszélyforrás. Emellett szerepet játszhat a nem megfelelő szájhigiéné is, illetve az, ha valaki éveken át elkerüli a fogorvosi ellenőrzéseket. Kevesen gondolnak rá, hogy a fogorvosnál nem csak a szuvas fogakat lehet időben megtalálni, egy rutinvizsgálat során a teljes szájüreget átnézik, így olyan rák megelőző állapotok is felfedezhetők, amelyek még semmilyen komoly panaszt nem okoznak. Érdemes otthon is figyelni a jelekre, figyelmeztető tünet a 2-3 hétnél tovább megmaradó seb, fehér vagy vörös folt, csomó, indokolatlan vérzés, vagy akár nyelési nehézség. A megelőzéshez nincs szükség különleges módszerekre, rendszeres fogorvosi ellenőrzés, alapos fogmosás, fogköztisztítás, valamint a tartós irritációt okozó rossz fogak vagy a fogpótlások rendezése. Kevesen tudják, de például a humán papilloma vírus főként a szájgaratban okoz rossz indulatú laphámrákot. A szájgarati daganatok akár fele is HPV asszociált lehet, azaz a betegséghez köthető. Ez ráadásul gyakrabban érinti a férfiakat és a fiatalabb korosztályt.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 12 perccel szeptember 14-e van, a Roxana és Serena névnap, nekik sok boldogságot, meg nagyon sok boldogságot a nagymamának, akinek születésnapja van. Az igazi mai slágerek pedig szólnak nálunk továbbra is, most Shakira és a Die Die, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a rádió egy. Szép reggelt mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a játékok, pedig továbbra is pörögnek nálunk ezen a héten duplán is. Egyfelől folytatódik a konténeres játékunk, lehet gyűjteni a kulcsokat, másfelől pedig indul Balázsék vadi új játék, az őrült cipős kvíz, amivel naponta akár 100 000 forintot is be lehet zsebelni. Ők pedig a Maroon 5 most Cardi B-vel közösen, az igazi mai sláger a Girls Like You, amit indítok itt a rádió.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy az őszies idő folytatódik, ezért a mai napon megint csak egy picit nagyobb sansza a lesővel az ország nagy részén. Olyan 21 fok a napi csúcs, holnap napsütés 23-mal, holnap után megint eső 22-vel. Hát most ez az időszak jön. Az igazi mai slágerek között pedig a hírek után a Valmar és a Szimbak. Aztán a Balázsék Bestown a pénteki nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor, ahogy mondtam, a vadul játékkal Balázsék őrült cipős kvízével. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemesetet és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Szigorúbb szabályokat kapnak a VPN-ek Európában. A VPN néhány éve még főként az informatikában jártasabb felhasználók eszköze volt, ma már milliók használják arra, hogy biztonságosabbá tegyék az internet kapcsolatukat, vagy elrejtsék a forgalmukat egy nyilvános wifi hálózaton. A VPN sokan használják arra is, hogy egy olyan szolgáltatásra fizethessenek elő, amely a saját országukban egyébként nem lenne elérhető. A szolgáltatások népszerűségével együtt azonban a kínálat is hatalmasan nőtt. Ma már több száz VPN szolgáltatás közül lehet választani. Egy átlagos felhasználó számára szinte lehetetlen eldönteni, hogy melyik szolgáltató bánik valóban biztonságosan az adatokkal, és melyik az, amelyik leginkább csak jól hangzó ígéretekkel próbál dolgozni. Ezen változtatta most az Európai Unió. A Cyber Resilience Act, vagyis az uniós kiberrezilienciáról szóló szabályozás részeként külön biztonsági követelményrendszer készül a VPN. Számára. Ez az a szabvány, amelynek jóváhagyási folyamata már elindult. A cél, hogy a VPN-ek biztonságát a jövőben ne kizárólag a szolgáltatók saját állításai, vagy az általuk megrendelt auditok alapján ítélhessük meg. Egységes, mérhető és ellenőrizhető követelményeknek kell majd megfelelni. A szabvány a többi között a VPN kapcsolatok biztonságát, a felhasználók hitelesítését, az adatvédelmet és a biztonsági beállítások kezelését vizsgálja. Fontos szempont lesz, hogy egy program ne tudjon észrevétlenül visszaállni egy korábbi kevésbé biztonságos konfigurációra, és a VPN valóban azt a titkosított kapcsolatot használja, amelyet a felhasználó kiválasztott. A szabályozás kialakításába az iparági szereplőket is bevonták. A Cyber Resilience Act egyes előírásai már életbe léptek, a jogszabály teljes körű alkalmazása viszont 2027. decemberében kezdődik. Több ellenőrizhető bizonyítékra lesz szükség ahhoz, hogy eldöntsük, valóban biztonságos egy VPN, amire rábízzuk az adatforgalmunkat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: Gabival, Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Érdekes híre bukantam, mert hogy arról szól a történet, hogy az emberek miért átverhetőek telefonon, és kiderült, hogy végeztek egy kutatást arról, hogy amikor neked az adataidat és a pénzedet kérik, akkor egy friss felmérés szerint az emberek 53%-a tovább marad vonalban, mint szeretni, mert hogy fél, hogy udvariatlannak tűnik. Egészen megdöbbentő a megfelelési stratégiánk, és 53% nem teszi le a telefont, ez egyébként egy brit felmérés, és ők azt mondják, itt szervezet mérte föl, hogy arra jutottak, hogy a csalók kíméletlenül kihasználják azokat az embereket, akikben van egy kódolt illemtudás annak érdekében, hogy nem teheti le, a telefont, az a mozifut, mert hogy megfelelési kényszered van, és ugye egy bizonyos idő után neked elkérik az adataidat, és mivel nem szakítod meg a beszélgetést, az 53%-nak nagyobb a hajlandósága meg nem szakított beszélgetés után megadni a saját adatait. És nem is arról szólt a kutatás, hogy miért adjuk meg, hanem azt kutatták, hogy miért nem teszik le az emberek a telefont, és kiderült, hogy nagyon sokunkban van egy olyan működés, hogy csinál valamit, benne van bizonyos helyzetben, megfelel valamilyen munkahelyi, vagy otthoni, vagy közlekedésbeli elvárásnak, csak azért, hogy ne tűnjön egyébként illetlennek, vagy bunkónak, és ilyen az egyik a gyorsabb telefon letétel. Nem merünk kiszállni
2: megfelelési kényszerünk van, nem? Hogy a másik oldalra van egy elvárás, hogy te adatot szolgáltass, és akkor te meg ezeket szépen kiadod.
3: Hát meg nem csak az, hogyha te azt mondod, hogy én nem adom meg az adataimat, akkor én ezzel azt mondom, hogy neked nem adom meg az adataimat, mert azt feltételezem rólad, hogy te egy csaló vagy. És ez okoz az emberekben egy ilyen kellemetlen rossz érzést, hogy ezt én nem szeretném neked veled ezt éreztetni. Jó, lehet, azt gondolom, hogy lehet, hogy te egy csaló vagy, de inkább udvariaskodok, és inkább...
1: Na jó, de ha azt gondolom, hogy csaló vagy, akkor miért adom meg az adataimat? Tehát, hogy miért megy tovább utána a beszélgetés, és kiderült, hogy azok az emberek, akik nem merik letenni, azok utána nagyobb százalékban átnyújtják az adataikat, és megadják telefonon a bankkártyájukat, a három számjegyű szívikódjukat. Tehát, hogy nem csak azt nézték, ugye, hogy nem mered letenni, hanem aztán ezek az emberek tényleg kitárulkoznak, és megadnak minden adatot, amivel aztán áldozattá válnak.
3: Üdv a világomban.
1: Igen, üdv Júli világában egyébként tényleg, de hogy oké, de akkor nézzük meg azokat az élethelyzeteket. Kinek hány olyan Júli, ez te vagy. Tehát ez a topik, ez kezd el sorolni, hátradőlök, nem jelölök SMS, nem kell hallgató. Tehát meg vagyunk. De hogy hány olyan megfelelési kényszeret fut egy nap, milyen élethelyzetben, amiről azt mondod, hogy gyorsabban kiléphetnél belőle, de megteszed és toporogsz és benne vagy. Tehát telefonhívás. Adjuk? Ilyen a telefonhívás? Ilyen a telefonhívás. Hogy nem lépsz ki belőle.
3: Nem, végig.
1: Nem?
3: Végig csinálom.
1: Végig mész rajta?
3: Ha már elkezdtük, ó Istenem, hány ilyen biztosítást megtettem. Mert arra gondoltam, hogy a vonal végén ott ül egy ember, aki ezért kapja a pénzét, akint 100-ból 100 ember rácsapja a telefont, és szerencsétlen milyen napja lehet, és utána megkötöm azt a biztosítást, itt utána időt és energiát pazarolok el azért, hogy utána elmenjek, és az ügyfélszolgálattal lemondjam, de tudom, hogy neki ez jutalék, és tudom, hogy neki egyébként előttem 100 ember csapta rá a telefonját. Ezt én rendszeresen.
1: Az a mozi fut, hogy neked ezt meg kell csinálni. Igen. Neked nagyon sok ilyen fut.
3: Én rendszeresen átmegyek az utca másik felére, ha kell, akkor állok a zebránál, és várom a zöldet, hogyha meglátok egy fedél nélkülist, vagy egy koldust, vagy egy krisnást, és nem akarok pénzt adni, vagy éppen nincsen nálam készpénz, hogy nem megállítsom, és ne kelljen neki azt mondanom, hogy bocs, haver, nem adok, vagy nincsen nálam készpénz, mert úgyse hiszi el. Kicsit kellemetlenül érezném magam, hogy megtehetném, hogy segítek, de nem segítek.
2: De mindenki nem tud segíteni, Júli.
3: Igen, köszönöm szépen, ezért megyek át a túladarra.
2: A 10000-essel, a bácsival, ugye a kerekesszékes bácsival szerintem kifújtad az orrát, tehát te megvagy.
3: Ó, hát nekem nagyon sok ilyen volt. Ó, úristen, volt például egyszer egy...
1: Ez a te életed, ez a téma. Tehát, de ez tényleg te vagy. Én ezekre a közvélemény kutatásokra, meg telefonos hívásokra, ugye nem tudom milyen piackutatás, olyan lelki ismeretlenül, olyan keményen, olyan durván, olyan gyorsan zárom az én időmet és a mindenemet, hogy azt sem várom meg, hogy elmondja, hogy honnan. Azt nyit mondok, hogy biztos, hogy nem. És szinte köszönés nélkül abban a pillanatban bontom a vonalat. És nagyon haragudnék magamra, ha 10 másodperccel később tenném le, hogy úristen, adtam neki 10 másodpercet. És tudom, hogy ez a munkája, föl kell hívni 100 embert, nem vagyok paraszt, nem erről szól, de hogy én meg pont az ellenkezőjét gondolom, hogy nem a megfelelés indul el, hanem a nem adok. Fél másodpercet se vagyok hajlandó odaadni. Nem, nem érdekel, hogy mit akarsz, nem hallgatom meg. Próbálj ki egyszer, iszonyatosan felszabadító.
2: Kezdő emeleseknek vajon körbeadják Júli telefonszámát?
1: Szerintem Júli volt első.
2: Itt a biztos siker kulcsa.
1: Júli megcsinál napot a hatpiackutatást, 4 közvéleményelemzést.
3: Igen. Nekem az egy alapbeállítás, engem édesanyám úgy nevelt, hogy minden körülmények között az emberekkel udvariasnak kell lenni, segítőkésznek kell lenni, mert sosem tudhatod, hogy te mikor kerülsz olyan helyzetbe, amikor majd te szorulsz.
1: De más az udvariasság, és más a megfelelés. Szerintem a kettőköt nem ossuk össze, mert itt nem udvarias vagy, hanem megfelelsz. És az nem ugyanaz, mint az udvariasság. Ez nem jó.
3: Szerintem meg, ha mindenkit így söpörnénk le
2: De nem.
3: Az nem.
1: Közvélemény kutató cégek, unott arajonnak,
2: ne tedd már ugyanoda, hogy egyébként egy barátot fölhív, hogy baja van az életben. De ugyanabba teszed.
3: Nem ugyanaz.
2: De te teszed ugyanabba.
1: Igen, te csináltál ilyet? Igen, csinált volt ilyen munkád? Csináltál tényleg valaki, hogy te
2: korábban...
1: Persze. Hát akkor te ezért vagy ilyen érzékeny. Már ott ültél a másik oldalon, és hívtál engem, aki borzasztóan bődületesen rád rakta a telefon. Bűntudatod van.
3: Nem, nincsen bűntudatom, de el tudom képzelni azt az élethelyzetet, amikor visszautasítanak, amikor századjára is visszautasítanak, ezredjére is visszautasítanak, miközben egyébként neked időben semmit nem jelent az az 5 perc.
1: Elmondom, hogy mi van. Én volt csináltam azt, hogy meghallgattam, adtam neki 1 percet, és amikor azt mondom, hogy nem vagyok, aki lakik döndönni, akkor még ő sértődött meg, és volt, hogy rám vágta a telefon. Na szevasz, soha többet nektek,
3: és utána
1: semmi.
3: Sírtál.
1: Te fölhív, végighallgatom, de azt mondom, hogy nem töltöm ki, megsértődik, és rád vágja a telefon. Na, annak azért utána tudnék menni. Hogy úgy de szíves, de jó lenne most itt lenni. Érted? Tehát, hogy közben meg azért akkor ő paraszt, és ráteszi a telefon. Szerintem korunk legnagyobb fegyverténye az, hogy eljutsz oda, és leteszed azt, hogy már nem kell senkinek megfelelnem. Akkor szabadulsz föl. A 20 éves korodban megfelelsz, szülők, elvárások, 30 éves korodban még mindig. És hogy eljutsz-e oda, hogy már mindegy, hogy mit gondolnak. Mert ott szabadulsz föl, mert már nem azzal foglalkozom, hogy mit gondol, hanem azzal foglalkozom, hogy nekem jó legyen. És ha nekem az a jó, lemerem tenni, mert felnőttem. És ez az én döntésem. És amíg nem teszed le, addig abba a gyerekbe vagy, aki azért táncolt a színpadon nagyon, hogy utána szeressék és megdicsérjék. Tehát valójában neked ilyenkor még mindig a gyermekéned működik.
3: Az elfogadás,
1: az elfogadás, a szeressetek, a mit gondolnak, mi van, ha nem felelek meg.
3: Persze, egyébként
1: igen. Ilyen... Na és itt jön a felszabadulás, hogy már nem akarok megfelelni, és ott nősz föl. Már... Ott megérkeztél.
3: Egyébként nagyon sokat felhívtam.
1: Fölhívlak most Edrám a telefont. Jó? Na, most egy naponta hívogatni foglak magánszámról. Jó napot kívánok. Ha nem teszed rám a telefont legalább vasárnapi 3-szor, érted? És ez a nem a szarok a világra, és mindegy, hogy ki van körülöttem, mert ez nem, tényleg nem ezt mondom. De valójában a mi generációnk legnagyobb fellövése az, hogy jól érzem magam a bőrömben, és már nem akarok megfelelni. Se az anyám, se az apám, se az elvárások, se a gyerekeim, senki, hanem az van, amit én szeretek. És ettől nem vagy önző, ez nem az, hogy most azt csinálsz, oda mész, önző vagy, nem ez. Ezek a kicsi dolgok, hogy az már nem mindegy, hogy mit mondanak róla a munkahelyen, hogy kimerek lépni egy beszélgetésből, hogy ott merek valakit egy kávéfőzésnél hagyni, mert nem játszom el vele 5 percig, hanem merem vállalni, hogy ez most nem érdekes, azt mondom, hogy bocsi, nem vagyok. Ez a kis mikroszituációkról beszél. Szerintem ez baromi fontos.
3: Az empátia,
1: ott érkezel meg magadba.
3: Az a nők kiváltsága.
1: Nem. Bullshit. Empátia.
2: Ez nem
1: a Krisnással átmész a zebrán, az empátia.
2: Menekülsz te.
1: Szóval, hogy igen, ez egy érdekes.
3: Nekem ez fura, hogy ti például ti ezt tudjátok, ezt gyakoroljátok. Tehát tényleg, hogyha téged nem érdekel egy beszélgetés, akkor fogod magad, sarkon fordulsz és elmész.
1: Én mennyire jó is felszabadító.
2: Te meg ott tűz órákat.
3: Nem órákat. Nem,
1: de bennem.
3: De van egy, de igen,
1: hogy
3: mert tudom, hogy nem, mert tudom, hogy annak az embernek az a 10 perc beszélgetés lehet, hogy a napját határozza meg.
1: De a 10 perc beszélgetésből 8 nagyon felszínes, általában semmiről nem szóló, és nem élet egy nagy drámáját beszéled meg sokszor 10 percben, hanem benne maradsz valami helyzetben, és kicsit megfelelsz, és közben azon gondolkozol, hogy menjek vagy maradjak, itt legyek vagy ne legyek, ki lehetnék, de nem lépek, mert megfelelek. Mert megfelel. És nem azt jelenti, hogy szia Balázs, ne haragudj, ne szólj hozzám, és de nem ezt jelenti, ez nem az empátia hiánya, hanem hogy hozol egy döntést a magad érdekében, és kilépsz ebből a beszélgetésben, azt mondta, hogy figyelj, nem, ez nem. És kész.
3: Tudod, milyen sztorik szoktak lenni?
1: Az a másik része. Az a másik része, mert akkor szóval kíváncsi vagy. Tehát kimenni dohányozni jó a kollégákkal, mert ott történnek a nagy dolgok. Igen, szóljátok már Júlinak, hogy egyedül töltöm a péntek estét, mert szomorú leszek, ha nem jön át. Igen. Ja, ha Julitól kölcsön kérsz, az a jó egy ezrest, ő azért kér elnézést, hogy nincs nála 2000. Igen.
3: Hát azt például, ha nem adják vissza, Úristen.
1: Micsoda?
3: Hogyha valakit kölcsönkért tőlem
2: valamit...
3: De még
2: nem kértél vissza így.
1: Kölcsönkér, és nem adja vissza. Azt ülhő.
3: A világ legkellemetlenebb helyzete számomra az, hogy valamit vissza
2: szólni, hogy tartozol 5000 forinttal.
3: Borzasztó rosszul.
1: Kiterápiázunk 10-ig? Nem mered visszakérni a tartozásod. Nem, alapoktól kell kezdeni, hogy születtél meg. Milyen volt a születés? Írd le nekem a születésed körülményeit. Mi volt a magzatkorban? Tartozás. Hát azért erről még beszéljünk. Egyrészt mennyi cash van most nálad. Egy ott hagytuk abba, hogy Júlia azt mondja, hogy a tartozóik se kéri vissza.
3: Nagyon, hát nagyon kellemetlen, nagyon kellemetlen számomra az, hogyha valakinek kölcsön adok pénzt, akkor nekem utána elég kell állnom, és azt kell mondanom, hogy figyelj, mikor akarod visszaadni ezt a pénzt.
1: Tökéletes. Jó. Hát azért egy tízessel dob meg már a Ferit, nem meg engem, Feri. Hát ahogy már nem menjünk erre rá a gyengére, azonnal adjál tízet.
3: Hál' Istennek olyan embereknek adok pénzt, akiknél ez nem fordul elő, de volt egy pár.
1: Igen, mert nem kell visszaadni. Álkrisnások, álhajléktalanok, álmozgássérültek.
2: Na, mi volt a legnagyobb összeg? Gyerünk elő a farmával. Na. Mennyivel lógnak?
3: Hát 30-40 ezer forint.
1: Jaj, de aranyos vagy.
3: Te annyira le se hajolsz.
1: Nem, én azon gondolkozom, hogy mennyien vertek át engem, már nagyobb összegekkel.
3: Nem.
1: És ebből valaki kellemes csalódás volt, és fölbukant, valaki örökre eltűnt.
3: Nem, de hogy...
1: De mi van, ha fölhívod, és azt mondod neki, hogy szia, figyelj, tartozol. Ennek vessünk véget. Ne kerülgessük itt a szart. Figyelj, nekem is rossz, neked csak
2: ugyanis,
1: tartozol.
2: Ugyanis, ha nem hívod föl, se fog rendbe jönni a kapcsolat. Tehát az a kapcsolat már el van cseszve, akárhogy nézed. Ha ez mondjuk egy közeli ismerős, rokon, barát. Ezek után már nem fogtok tudni úgy leülni a vasárnapi ebédhez, hogy nem történt semmi.
3: Én az a hála Istennek, a Miró viszont nagyon jó ezekben a dolgokban.
2: És akkor gyorsan átestálod, mi?
3: Tehát ha bármi ilyen szituációba kerülök, akkor a Miró az pironkodás nélkül felveszi a
1: telefont. De sajnálod. Zavarban vagy. Nincs pénz, és arra gondolsz, igen, hogy szamaritánus.
3: Nekem eleve a pénzről, hát ezt már beszéltük, nekem eleve a pénzről is beszélni, az, hogy például mennyit kérek egy munkáért.
1: Miért nem előzöd meg ezzel azt, hogy nem adsz? Miért nem ott mondod a nemet, mikor tudod, hogy később bajba leszel?
3: Olyan embereknek adok, akik tudom, hogy visszaadják, de néha én is ráfutok azokra az emberekre, akiknek nem kell.
1: Hagytad volna elveszni csak azért, hogy inkább hagytam. Könnyebb elveszni, mint hogy visszakérni?
3: Hagytam inkább.
1: De kemény vagy.
3: Igen. Hát úgy voltam vele, hogy valami van, egy probléma lehet, hogyha ezt a pénzt...
1: Hol van az önreflexió? Hol van a mélyebb önismeret? Biztos valami nagyon szegény. Nagy probléma. Megint én vagyok a jó, aki inkább nem kéri vissza. Nem. És nagy problémája van, lószart, nem akarja visszaadni, és egyébként Facebookon posztol, hogy Törökországban nyaral. 10-ből 9-szer ez van, Juli, haló, nem ez van.
3: De én nem ilyen embereknek adok kölcsön, akik utána 10-ből 9-szer a törökországi utat posztolnak. Tehát olyan emberek
1: bármilyen kérnek, élethelyzetben a kutya kötelessége.
2: De akkor mi nem akkor... kérdezed meg, hogy figyelj, kicsim, baj van, adjak még pénzt.
3: Persze, meg azt adja pénzt.
2: De alapból, ha ezt feltételezed, hogy azért nem tudja visszaadni, mert van valami tragédia az életében.
3: De látom, hogy nem sikerült ebből kilábalni, akkor nem én fogom azt a
1: pénzt visszakérni tőle.
3: Nem én leszek az az ember, aki az ajtaján fog kopogtatni azért, hogy na,
2: ez tökéletesen független egymástól, hogy neki egyébként tragédia van az életében, meg kért egy hétre 30 ezeret, és ez egy éve volt.
3: Figyelj, de tehát, hogyha nagy összeget adok kölcsön, Már
2: 30 ezeret, értjük.
3: Például 40 ezer forintot, tehát vannak összeghatárok, amiket visszakérek. Tehát ez természetesen, te nem vagyok teljesen hülye, de azért 30-40 ezer forintot már egy jó párszor benyeltem, és azt mondtam, hogy inkább nem kérem vissza, mert nekem kellemetlen odaállni egyik lábamon a másikra, csavargatni a pólómat, és megkérdezni, hogy figyelj,
2: de
3: haragudj.
2: De magad ez.
1: Azért valaki basszus szintei Júli vagyok. Igen, dobd már meg itt 300 ezer forintot, nem sokára visszaadom. Nem sokára visszaadom.
3: Jó. Júli a deficit a harmadik nevet.
1: Igen, slaka gémba a Júli deficit. Igen. Még a Miró felhív, bemutatkozik, én is összeszarnám magam, írja valaki. Keménybe vagy, Juli, de ezért szeretünk, te ilyen vagy neked, ez az univerzumod, nem is akarunk meggyőzni, de teljesen de... jó. Hánykor mész ma haza?
2: Ismerre.
1: Sorakozzatok fel a rádió előtt. Igen, sorakozzatok fel a rádió előtt, higgyetek, mire a busz megállóba értek, millió mosok lesznek gyerekek. Jöjjenek ide,
2: mindegy,
1: családok.
2: Milyen szar a sztori, mindegy, a Juli beveszik.
1: Mindegy, mi kapni fogsz.
3: De egyébként szerintetek ez egy női sajátosság?
1: Micsoda?
3: Ez a fajta puhányság. Tudom, hogy én ilyen tekintetben abszolút szélsőséges példa vagyok, egy balek vagyok, ezt én aláírom, oké. De hogy a nők a balekobbak, vagy inkább vagy ez tök...
1: Szerintem ez egy egyéni kihívás nemtől függetlenül. Hát férfi is küzdhet azért ezzel, hogy nem mer belállni bizonyos helyzetekbe, és elmaszatolja a dolgot, nő is. Nem feltétlen nem függő.
2: A nő az érzékenysége miatt szerintem jobban benne. Tehát nagyobb a százalékos arány, valóban vannak ilyen férfiak is, akik kerülik a konfliktust, az ilyet, hogy kérjünk vissza pénzt, biztos, hogy tudja, hogy van, de szerintem a csajok az érzékenységük, a lelkük okán könnyebben belelépnek a Juli pocsolyába.
1: Lehet, igen, de a nemet mondani nem tudás, vagy az önmagam fel nem vállalás azért rengeteg palinál is van. Tehát én ezt nem azt mondanám, hogy ti ebben balekobbak, vagy rosszabbak, vagy gyávábbak vagytok. Nem hiszem. Szerintem lehet, hogy nem a pénzterén, de más
2: nem, szerintem mondom,
1: módon.
2: Csak az érzékenységük.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
6: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre ípekkel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
7: One. Minden pillanat számít.
8: One.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
11: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
10: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
12: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen-appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
13: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
4: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megkezdődött az Elit mozi külső felújítása. Sopronban jelzett a szénmonoxid érzékelő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődött az idén 100 éves Elit mozi épületének külső felújítása Sopronban. A közösségi oldalukon azt írják, hogy a következő hetekben a kivitelezést végző cég az állványzaton dolgozik, de teljes napi műsorral üzemelnek már. Az önkormányzat 13 millió forinttal járul hozzá a kultikus soproni mozi felújításához. Sikeresen szerepelt a Kovász üzem a Kenyérlelke Fesztiválon. A soproni üzem ezüst minősítést szerzett fehér-félbarna kategóriában. Ez már a Kovász üzem második minősítése, tavaly arany minősítést kaptak, mondta a rádiónknak Egyed Balázs tulajdonos.
2: Nagyon sokat számít, hogy az jól van összeállítva, hogyha többféle lisztből van, ugye azért kézművespékek nagyon ritka az, hogy egyféle lisztből készítenek. Ez az íz és állag miatt is van, tehát nem feltétlen azért, hogy mi most misungolni akarunk, hogy feljavítsuk, hanem ez azért van, hogy minél jobb eredményt tudjunk elérni élvezeti értékben. Tehát külalak az a másodlagos nálunk is, tehát egy kenyér ne feltétlen szép legyen, hanem jó legyen, ízletes legyen.
1: Kamarai állásbőrzét és fórumot tartanak szerdán Sopronban. A gazdaság különböző területeiről gyűlnek össze szereplők, hogy elemezzék a munkaügyi és gazdasági helyzetet. A programra a belépés ingyenes. Sopronban figyelmeztetett a szénmonoxid érzékelő, írja a katasztrófavédelem. A város hivatásos tűzoltói értesítették a szolgáltató szakemberét is, aki méréseivel kimutatta a szénmonoxidot a lakás légterében, ezért a készüléket kizárta a szolgáltatásból. A hatóság kiemelte, elengedhetetlen a tüzelő fűtőberendezések, kazánok, kályhák, fürdőszobai vízmelegítők, rendszeres szakember által végzett karbantartása és a kémények ellenőrzése. Drogdílerekre csaptak le a rendőrök, Ivánban fogtak el két kábítószerterjesztőt. A kutatások során a kollégáik zöld növényi törmeléket, kristályos anyagokat, valamint drogértékesítéséhez használt eszközöket találtak és foglaltak le. Előállították és gyanúsítottként hallgatták ki a dílereket, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. Ma legyengült hidegfront érheti el hazánkat, amilyen gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Délután 19-25 fokot mérhetünk.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza. A tökéletes, könnyű szerkezetes.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.

0: Na hát itt is vagyunk, 6 óra után 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Eszter, hello!
1: Na,
0: jó reggelt, hello, Feri, jó reggelt, ciao mindenkinek. Itt van mindenki, és elkezdjük ezt a kicsit itt Pesten esős, és egyre sötétebb reggel, gyerekek. Szóval ez van.
2: Ide szakadó esőben jöttem a autópályán.
0: Esen csak.
2: Esett, ide is érkezik. Az ez sem.
0: Esen csak, sok esőt mondanak.
2: Ez, hát...
0: Igen, motorra?
2: Aki hülye, ez van.
0: De csak ma van, holnaptól enyhülünk. Csodás idő, ma egy kicsit igen, ez ilyen esőre. Esőbe hajlok. Hogy tehát a hétvége? Jó volt? Pihentetek?
2: Zseniális.
0: Zseniális volt, nagy volt.
2: Neked nem volt pihentető, ahogy látom.
1: Köszönöm.
0: Nagyon jó.
1: Annyi nem sünkeltem ki magam, ennyit számít, látjátok? Ez, kicsit elszundikáltam, de ettől függetlenül, igen, hát...
0: De ez jó, mert hogy van ebben egy fejlődés történt, hogy elalszol, de nem föladod, és írsz azt, hogy gyerekek, elaludtam, majd jövök, hanem sietve megpróbálsz ideérni.
1: Mikor volt olyan, hogy feladtam?
0: Hát mit tudom, írsz, hogy pár percet, vagy 10 percet kések, vagy 20-at.
1: De... Sose késtem a 10 percet. 3 és 5 között
2: fogok késni. Így van, melletted vagyok.
0: De nem adtad fel, hanem megküzdötted.
1: Tűzoltó rigadó volt, beugrottam a ruhámba, és felhúztam, de azért csak az öltözéken szeretném megdicsértetni magam, várjál, tessék.
2: Az anyád úristen, ez igen.
0: Lila sárga
2: ruha, egyben kockás ruha, egy szürke Adidas, és alá, hát...
0: Ez van az, ha az ember sötétbe öltözik.
2: Tehát ez...
1: Figyelj, engem nem fognak kecsábítani az uramtól.
2: Az biztos, nem vagyok magad.
1: Úgy jöttem el itthonra. Egyrészt, másrészt pedig az, hogy a gyerek hétvégén hazakat menj Nyíregyházára, de kiderült, hogy nincsenek ott a haverjai. Lenyomoztuk, hogy hol vannak, megírták pontra, hogy nem lesznek otthon, és elmentünk velük egy napra wellness hétvégére.
2: Hogy örültek, hogy lett volna érted egy szabad hétvégéjük, ezek meg oda mennek.
1: Igen. Én is így érzem, de úgy vagyok vele, nekik 3 gyerekük van, nekik teljesen mindegy, mit történik.
2: Ja, hogy 3 vagy 4, az már
1: nem. Nem is az, hogy gyerek, érted? Tehát neki már nem érezzékelik a külvilágot, tehát ők már csak mennek.
2: Milyen a bükkfürdő, jó? Jó, ej?
1: Figyelj, hogy jó.
0: Melyikben voltál, a golfpályásban?
1: A golfpályásban.
0: Most hétvégén?
1: Igen.
0: Egész hétvégén?
1: Szombattól vasárnapig.
0: Én minden évben vagyok ott 2-szer.
1: Látszik a hotelem.
0: Legutoljára a kolléganőddel, ugye, amit meséltem, hogy ott volt az, amikor bementünk az előadásra, de nagyon gyorsan kijöttünk, mert csak ő nevetett.
1: Az volt?
0: Igen, én oda barátaimmal fiús hétvégére megyek gyerekekkel. 12 gyerek, 6-7 felnőtt, péntektől vasárnapig gyerekek el vannak, rohangálnak a szállodába, autókat kötnek el.
2: A szálloda írja a csekkeket,
0: még ezt. Bowlingoznak, biliárdoznak, mi meg iszunk a bárba és dumálunk. Ez nekünk ilyen fiús elvonulásunk az a hely ott.
1: Tök jó, az egy jó helyem, ugye erre abszolút, meg hatalmas.
0: Igen.
1: Van egy 100 hektár.
0: Igen. Hatalmas golfpálya, gyerekek ismerik a szállodát, jönnek, mennek, szeretik, mi nagyon sokat járunk
1: meg
0: oda.
1: Jó a wellness, nagyon, meg van ez egy csúszda, meg ilyesmi, azok nagyon jó dolgok.
0: Jó, egy kis basic hotel szolgáltatás szempontjából, tehát nem egy, de hogy egy ilyen erős közepes, de mi nagyon szeretjük. Igazából.
1: Jó, tök jó.
2: Ezután hogy fognak várni rátok, hogy
0: egy őszinte kritika, jobb a hazug dicséretnél.
2: Ez igaz, és építő jellegű is lehet.
0: Hát az volt már Radizon, aztán Radizon kivonul, ült mögüle, aztán volt már jobb golfpálya, rosszabb golfpálya, de most meg egy ilyen golfozós hotel alapszín, de hogy tele, jó.
1: De vannak golfautók, amik nagyon megdobják a gyerekeknek a népszerűségét a helynek, mert azért golfautózni.
0: Igen, ott lehet golfautózni, igen.
2: Kedves hallgatók, nekünk többieknek ott van mellette a Patrícia panzió.
0: Igen.
2: Hát az is jó, azt kibírjuk fizetni.
0: Nem, ez pont egyébként az a megfizethető kategória. Igen. Aha, igen. Ez nem az a nagyon.
2: És
0: nagyon
2: egy napra elmentetek, kisfürcsi, egy alvás vissza.
1: Egy szombat délután, egy nagy edzés után elmentem egy nagy pihenésre, és aztán pedig visszajöttük, és tegnap éjszaka nem tudom, mi történt megint, mert szerintem valami csillaghold együttállás volt, de az összes ismerősöm ébren volt éjszaka. Hajnal 2-kor még csetelgettem. Csetelgettem, és akkor az nagy erős kezdett lenni, hogy nem velem van a probléma. De velem ugye nagy a probléma,
2: azért
1: de
2: nem
1: hogy
2: tudtál
1: igen.
2: Aludni, mert cseteltél.
1: Azért cseteltem, nem tudtam aludni.
2: Nem, ha abba hagytad volna a csetelést, akkor szépen
1: én alszol. 10 órakor lefeküdtem aludni, és 11-kor úgy keltem fel, hogy ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Úgyhogy ennyi van. Na de veletek mi van? Ittatok hétvégén? Mi volt?
0: Mi volt hétvégén? Én pénteken elmentem Mosvantidnek a záróbuliára. Az nagyon jól sikerült. Az egészen elképesztő hangulat volt. Aztán egész hétvégén pihentem.
2: Örültek nektek, vagy inkább a celebeknek?
0: Nem, konkrétan felrobbant a mozi az utolsó elkapásnál. Figyelj, az felfogadatlan volt. Tehát, hogy ott ült 500 ember, és olyan volt, mint a bosszúállóknak a bemutatója. Sikítozás, ordibálás, székdobálás, minden volt. Nagyon durva élmény volt. Tehát ott ültünk, és mögöttünk 400-500 civil, aki eljött velünk együtt megnézni. Majd megmutatom, ha nem láttad, kiraktam a sztoriba, felrobbant a mozi. De hogy ilyen őrjöngés szinten volt. Aztán egy kis telepsimogatás, kaja, pia, szenén jöttem is el. Nem nagyon dajdagoztam. Egész hétvégén nem ittam, úgyhogy száraz szeptember, továbbra is

0: van.
1: Csütörtök óta tartja.
0: Csütörtök óta, utána dolgok, nem ittam.
2: Csütörtök.
1: Hely volt a péntekünk.
2: A csütörtöki hegyek alatt.
1: Az... Bevette a beszédgátló tablettát reggelre.
2: Volt egy kis probléma?
0: Hú, de nagy szemlettem.
1: Nem, egyébként nem igaz, nyomta tisztességgel, csak hogy is mondjam, a szavak egymás után pakolása, hát az ott itt-ott megbotlott.
2: Úgy váltunk egymástól, azt mondta, hogy ő bejön a szerkesztőségbe és itt alszik. És mondtam, hogy ez a legokosabb dolog. Nyilván először Laci is felmerült, mint alvási lehetőség, de azt kielemeztük, hogy miért nem fog működni. És még itt
0: de akkor csak ez nem jöttem ide, mert nem tudtam, hogy Zsül bezárt elő az ajtót.
2: Balázs,
1: hát de a kinti kanapén tudnál?
0: Hát azért ott bent vannak a nagy flessek.
1: Nyilván kényelmesebb.
0: Azért a kinti kanapi az nem olyan. És mondom, ha 1% esély, hogy bezárt az üvegajtót, oda nem jutok be, mondom, akkor induljunk el. Ide indultam, és közben módosítva hazamentem taxival aztán.
2: A protokoll mostantól Zsül az, hogyha az úrnak akkor kerül a kezébe, a nyitva kell hagyni a szerkesztőség
0: szobát. Vagy tudnom kell, hogy hol van egy pótkulcs. Tehát, igen, hogy egy dugi helyre kell elrakni a kulcsot.
2: Retinás.
0: Van, jó, akkor azt megmutatod majd, hogy hol a kulcs. Mert itt nagyon nagyot tudok bent aludni. De nem jöttem ide.
2: Nagyon, nagyon vicces volt az egész, mert Balázsa bemenne a városba, az a dolog, amire soha nem gondoltam, hogy végre megoldja a problémámat, mert ugye engem, amikor bemegyek a városba, akkor ugye a méretemnél fogva elég hamar felismernek. Viszont...
1: Ha visz magával
2: az ember. Ha a Sebestyén Balázs ott van, senki nem figyel arra, hogy ki van vele, mert Balázs teljes mértékben elvonja a figyelmet. És ez neki egy akkora felüdülés volt, hogy én el tudok bújni a Balázs mögött.
0: Nagyon nagyot mentünk. Még az akváriumban, még talpon állokban, még ide, még oda. Kár, hogy nem nagyobb ez a Deák tér meg környéke, mert minden helyet végigjártunk. Bementünk, kimentünk, ittunk, cigit kivettük a kezébe, ad ide, nem teken, úgy se kell, ad ide, elszívom. De minden volt, jó volt.
1: Továbbra is ment a terelés, hogy te a Sebestyén Balázs unoka húga vagy?
0: Nem tudom, nem, az akváriumban már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szemtelenül jó fején gizdán nyomtuk.
2: Balázs úgy ment előtte, Most Wantedben volt. Az volt, hogy és annyira tetszett, hogy az a fiatalok megörülnek neki, hogy ez az Balázs! Nagyon-nagyon vicces volt.
0: Igen, ez jó este volt. Csak nem volt hova menni.
2: Igen.
0: Nem volt hol beteljesíteni ezt a csütörtök estét.
1: Este nincs a városban egy hely, ahova el
0: hát nem is
1: menni.
0: Ismerjük már annyira valószínűleg. Tehát
2: úgy tudnám érzékeltetni a helyzetet, hogy begyújtott rakétákkal a kert végében poroszkáltunk.
0: Igen. Tehát ha van valaki, aki velünk ismeri a csütörtök éjszakát, és mond négy helyet, hogy hova kell menni, akkor megyünk. De mi csak kóvályogtunk, mert nem annyira vágjuk már csütörtök éjszakát.
2: Igen, szóval melegvárba vágytunk, de mindig záró volt.
0: Igen.
2: Tehát volt arra, ami nem volt záró, de engem nem engedtek volna be, ezért azért nem mentünk. Na most ezzel mit lehet kezdeni ezzel a helyzetben?
0: Semmit.
2: Ha már a melegek alszanak, akkor már mit tudsz csinálni
1: semmi,
2: abban a városban?
1: Akkor már nincs élet a városban.
2: Hát ennyi.
0: Igen. De jó volt, úgyhogy a csütörtök péntek az ilyen kicsit bulisabban telt, de egyelőre kitarta. Azóta kitartok a száraz szeptemberrel, úgyhogy aki jön velem, vagy velünk, az...
1: Ilyen szép három nap ez.
0: nagyon szép három nap. Egy csalónap volt veletek. Mert pénteken is autóval mentem, és elzárkoztam mindenféle alkoholos italtól, úgyhogy nagyon tartom. Gyorsan nézzük
2: egy-két... Kérdezik, hogy köcsén voltál-e?
0: Voltam köcsén, és így van. Igen.
2: Megnyitottátok akkor a szezont, visszatértek?
0: Megnyitottuk a szezont, visszatértünk, elég ebből nem tovább.
2: Ellenzékbe.
0: Elég ebből nem tovább, így van. Na, gyerekek, sok SMS-i tévéműsorokkal kapcsolatban. Az is volt, és igen, Juli pedig Bári szigetén, vagy Báriban van.
1: De jó egyeseknek!
0: A gyerekek, azon nagyon röhögtem az üzenetét. Az
1: Juli.
0: Felfoghatatlan volt. Ugye Julinak szívtuk a vérét, hogy minimum vulkán fog kitörni, vagy. Tehát biztos, hogy lesz valami, amikor ő elutazik, mert ugye a pénteken elmondta, hogy menj Bárira. És utána jött az SMS 2 órával később, mindjárt megkeresem, vagy a Viber üzenet, ami arról szólt, hogy állunk a kifutón, Bári felett vihar van, állunk a kifutón, nem tudom, mikor szállunk fel.
1: Én annyira rögtem, mikor elolvastam, mondom, hogy Juli, ez csak te lehetsz.
0: Megbeszéltük, hogy vagy kiürítik Feri egyet, vagy terrorista lesz a gépen, vagy Bárit elmossa egy vulkán, vagy nem tudom. Bári felett vihar van, állunk a kifutón, nem tudjuk, mikor szállunk fel. Ezen nagyon rögtem, de a képek szépek, amiket berakott, úgyhogy jól néz ki.
1: Nagyon jó hely. Van ugye vízeljárat. 1:20, tehát hogy hip-hopot vagy, és így viszonylag olcsó.
0: Igen.
1: A sztori, a belváros gyönyörű, tökre érdemes ilyen 3 napra elmenni, tehát hogy péntek este elmész, vasárnap visszajössz.
0: Tökéletes.
1: Nagyon szuper.
0: Ja.
2: Ja. Ősszel tele lesz velünk a tévé, most látom csak.
1: Mindenhol?
2: Mindenhol, veled is tele lesz.
1: Indul a műsorotok?
2: Hát így is indul.
1: Mi ma indulunk.
2: Ma indultok róla a konyhában?
1: Ma indulunk, igen.
0: Ma indulok, és azt most mi csinálja? Még mindig viaszat fogja a licenszt? Igen.
1: szeretik, megvették, tudod, van
2: pénz, kell belőle csinálni
1: egy csomót, hadd szóljon. Persze, Ákos bácsival elszórakozunk, jönnek a celebek, nem tudnak főzni.
0: Most mindenki kim van a celeben? Maradt még nektek celeb?
1: Igen, mert mi leforgatunk ezt tavasszal, mikor is? Áprilisban csináltuk. Hát figyelj, ez most már ilyen ez a celeb világ, hogy akarsz hívni valakit, a nagyok azok már vagy nem vállalják, vagy már mindenki volt mindenütt, azért nem jön el, most mindenki keresgéli az újat.
0: Az új celebeket.
1: Az új celebet, aha. Igen. Az új embert, aki jó lesz.
2: Szeretnék felterjeszteni, volt osztálytársaimat, akik megérdemlik, hogy híresek legyenek.
1: Igen, de az a baj, hogy a műsorok nem fogják ők, tehát hogy egy tévéműsor se fogja bevállalni azt, ha még olyan jó fej emberek is ők, hogy ott kezdjenek.
2: Nem az, hogy jó fejek, az elmebetegek.
1: Elmebetegek, igen. Az mondjuk jó.
0: Hát igen, meg ide van kis igaza, hogy már a fél ország celeb, tehát hogy valójában tényleg. Igen. Tényleg mindenki itt van. Na jó van.
1: Egy Zsül Anna Viki Lacit fogok elküldeni valami műsorba.
0: Azt megnézzük úgy. Azt megnézzük, az
2: szerintem,
0: jó lesz.
2: Szerintem ez egy erős költséget
1: is, mert
2: Zsülnek a kotyogós kávéját, ezt azért nem lehet akárhol lefőzni. Igen.
0: Igen. Jól van, gyerekek. Oké, sok mindenünk lesz ma, és nem akarunk spoilerezni. A Cele vagyok, ments kinnen, nem promotáljátok? Kérdezi Attila. Gyerekek, mi sosem promózunk valamit, beszéltünk róla, és én megnéztem, nagyon kíváncsi voltam. Erről is beszéltünk más tévéműsorról, és amit láttatok, és ami érdekel benneteket.
2: Én a Kalambónak az új részéről szeretnék beszélni.
0: Kalambó új része.
1: Ki lett Kalambó, Adnagy?
2: Hát ezt most neked is tudnod kéne, mert mindenkinek látnia kell.
0: Igen, azt...
2: De hát a régit ismétliket.
0: Igen. Puskás azt mondta tegnap, hogy azért van 4 műsorvezető, mert te most nem vállaltad, és ki tudták fizetni őket. Ez jó duma, mondjuk a Petit. Ez jó duma a Petit, mert hogy 4 vannak, igen.
2: És szerettétek, hogy a médiában most 2 is súlyos fejsérülést szenvedtek. Az egyik ugye a Bence, a másik a Molnár Áron, és ugye tudjuk, hogy 3-asával jönnek ezek, szóval kíváncsi ezek, ki lesz a harmadik?
0: Én nagyon remélem, hogy nem én. Bence az csúnya, az tényleg nagyon szétnyílt a feje. Tehát
1: mit
0: az...
1: csinál?
0: Rárúgtak egy WC-ajtót. Prenkeltek ott egy párt, és rárúgtak egy WC-ajtót. Egy tojtő WC, és hogy ki rúgta az ajtót, az ott lehajolt még a Bence pont, és ott volt a feje.
1: Nem kell szemérgetni. Így van, igen. Nem kell szemétkedni a celebekkel, akkor nem rúgják rád az ajtót.
0: Igen, úgyhogy ez van, és beszakadt, szétszakadt a feje, úgyhogy a Medellini kórházba tették őt helyre.
1: Hát a hely, ahova szívesen bevonulsz, ugye?
0: Igen. Én nem vagyok benne biztos, hogy rosszabb az egészségügyük. Hát én voltam azért. A Buenos Aires környékén is rendelőben, Dél-Afrikában is, minden jobb az egészségügy. Tehát, hogy szerintem a magyar egészségügy nem nehéz jobbat találni, igazából. A dél-afrikaira emlékszel, igen, azt te is láttad. Úgyhogy, ja, igazából ez van. Jól van, gyerekek, oké, belevágunk, akkor lehet jelentkezni játékra. Kulcsos játékunk most is lesz, hogy most nem adunk kulcsot?
1: Hogy ne adnánk?
2: Nincs olyan, hogy nem adunk kulcsot.
1: Októberig adunk, amíg ki nem nyitjuk a konténert, addig adjuk a kulcsot. Ma is van 2.
0: Igen, az megy végig, van, az megy végig. Aha.
1: Aha, és lehet, hogy valami bekerült. Jújúj, hétfő van.
0: Nézzünk rá Orsi levelére, és
1: lehet,
0: akkor...
1: Lehet, hogy valami bekerült még a konténerbe.
0: Igen. Megnézzük, és...
2: Mi az ott a
1: nem
2: Feri?
1: Nem tudom, kaptuk. Hát ne haragudj, Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc. Ennyi. Valószínűleg valami férfias kettár.
2: Mindegy, kösz azért.
1: Nagyon szívesen.
2: De ez valami motoros dolognak tűnik innen ránézésre.
1: Ez egy papírdoboznak tűnik innen ránézésre, de...
2: És itt volt?
0: Bontjuk ki! Ajándéknak örülünk hétfő reggel, az megolajazza a bögre.
1: Igen, tartasz.
0: Jó, azt nem kérek. Odaadom valakinek. Jól van, gyerekek. Jövünk akkor mindjárt 2 perc, van fél
2: látod,
0: hét.
2: Milyen lefigymálóan beszél a bögréről?
0: Igen. Ébredezzetek, írogassatok, kávézzatok, mi pedig jövünk. Mindjárt 2 perc, van pontosan fél hét.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulinkban, de mi lesz veled télen?
6: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
7: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
3: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: kérdés, három válasz, három segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 ezer forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Dejtman támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucsvány!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Sporolj velünk hétről hétre.
10: A 320 vagy 340 grammos gyorsfagyasztott Dr. Oetker Ristorante Pizza csak 999 forint.
9: Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
11: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
13: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
14: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
13: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
12: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
15: Várjuk szalonunkban! Toyota Sopron, Balfi út 162. Autóval is iniciál.
16: Az ősz első nagy dobása a Casino Sopronban. Szeptember 17-én, kispéntek, munka után ugorj be és kockázz velünk 17 és 21 óra között. Dobj egyet az óriás kockával. Ha 6-os dobsz, már is tiéd az egyik 100 eurós tiket vagy zseton. Nyeremények összesen 3000 euró értékben. Casino Sopron, a szerencse csak rád vár.
17: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
18: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
17: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
18: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
17: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
19: Félmaraton, 11 vagy 7 kilométer, vagy csak egy jó nagy séta. Te meddig mész el egy jó ügyért? Szeptember 26-án ismét jön a Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek Félmaraton Futófesztivál. Fuss egyéniben félmaratont, válasz egyéb távjaink közül, vagy hozd a gyerekeket a gyerekfutamokra. Ha pedig a tempó helyett a jó hangulatot választanád, ott az örömkörséta és a kutyás futam is. A négylábúak pedig a kutya szépségversenyen is megmutathatják, ki a környék legszebbje. És ami igazán számít, a nevezésből befolyt összeg a Vas megyei mentésügyi alapítványt támogatja. Futás, gasztroélmények, családi és gyerekprogramok. Egy nap, amiért érdemes elindulni Bükkfürdőre. Nevezés és további információ futabükkfürdő.hu. Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek félmaraton, szeptember 26. Fuss, szurkolj, támogass!
20: Védelem a családjának és a vállalkozásának. Válassza a biztonság minőségét. Válassza a patentot. Szeretesse vagyonvédelmi riasztórendszerét a patenttal, és kérje a 24 órás távfelügyeleti szolgáltatást. Ingyenes vagyonvédelmi felmérés, fegyveres kivonulók, lakásdizájnba illeszthető riasztók. Patent. A biztonság minősége Sopronban is.
21: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
22: Valósítsd meg céljaidat a Soproni Plazmaponttal.
21: Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást.
22: Így összesen akár 163 ezer forintot szerezhetsz.
21: Jót tenni jó.
22: Várunk a Határdombút 1 szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban.
21: www.plazmapont.hu.
23: Reklámot hallottak.
24: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: Keresik a kerékpáros barát munkahelyeket, drogdílerekre csaptak le a rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A személyi biztonság és a vagyonvédelem érdekében Sopron belterületének egyes részein 2027. január 31-ig 17 és reggel 6 óra között vadelejtési engedély van érvényben, erre figyelmeztet a város önkormányzata. Az intézkedés a lővérek, a lővér körút környéke és a bánfalvi városrész területét érinti. Hozzátették a vadkárral, illetve vadészleléssel kapcsolatos bejelentéseket a vadkárbejelentés.sopron@gmail.com e-mail címen lehet tenni. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a kerékpáros barát címre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-ig lehet benyújtani elektronikus úton. Tavaly például a Soproni Egyetem is elnyerte a kerékpáros barát munkahely címet. Drogdílerekre csaptak le a rendőrök, Ivánban fogtak el két kábítószerterjesztőt. A kutatások során a kollégáik zöld növényi törmeléket, kristályos anyagokat, valamint drogértékesítéséhez használt eszközöket találtak és foglaltak le. Előállították és gyanúsítottként hallgatták ki a dílereket, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. Sikeresen szerepelt a Kovász üzem a Kenyérlelke Fesztiválon. A soproni üzem ezüst minősítés szerzett fehér-félbarna kategóriában. Ez már a Kovász üzem második minősítése, tavaly arany minősítést kaptak, mondta a rádiónknak Egyed Balázs tulajdonos.
26: Nagyon sokat számít, hogy az jól van összeállítva, hogyha többféle lisztből van, ugye azért kézművespékek nagyon ritka az, hogy egyféle lisztből készítenek. Ez az íz és állag miatt is van, tehát nem feltétlen azért, hogy mi most misungolni akarunk, hogy feljavítsuk, hanem ez azért van, hogy minél jobb eredményt tudjunk elérni élvezeti értékben. Tehát külalak az a másodlagos nálunk is, tehát egy kenyér ne feltétlen szép legyen, hanem jó legyen. Ízletes legyen.
25: Ma legyengült hidegfront érheti el hazánkat, amilyen gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Tartósan felhős borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Délután 19-25 fokot mérhetünk.
27: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza. A tökéletes, könnyű szerkezetes.
28: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
29: És most.
30: Rádió 1.
29: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
30: Rádió 1.
1: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
29: Ez a Rádió

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3-4-7 lesz pontosan, 3 perc múlva hello. Drága hallgatók, itt vagyunk, és ja, igen, itt vagyunk. És elkezdjük borongós. Hétfőre virattunk kitartás mindenkinek, mi itt vagyunk, és próbáljuk egy kicsit ezt a kis, hát időjárás szempontjából olyan tényleg hányatott sorsú országot most rendbe tenni, de jó lesz, jön még vissza jó idő, lesz még nyár, késő nyár, kora ősz, jövőre egész biztos, holnap gyerekek, arra kell gondolni, szikrázó napsütés és jó idő, legalábbis itt Pesten, szerdán, igen, és aztán jönnek vissza ezek a 22-23-ak, ez az indián nyár, új, én ezt nagyon szeretem. Nagyon szép idő lesz. Most elmondtam helyetted, ne haragudj, haver. Én ezt nem akartam elvenni tőled.
2: Az nagyon időjárás szép. Jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Na, az bizony.
3: Visszatért szerelvénybolt úr.
1: Igen.
4: Hogy van vajon? Egyszer behívhatnánk egy egész napos ilyen társműsor vezetésre.
1: Szerelvénybolt úr?
4: Igen, igen. És így saját magának mondaná be.
1: Én szeretem, hogy ő van. Én ez olyan tudod, mint amikor egy hazamész régen a szüleidhez, és hogy bemész a gyerekszobádba, hogy úgy kicsit kibélelve érzed. Ez így van ennyien. Tehát ez így jó, hogy ő van. Én ezt nagyon, nagyon szeretem.
4: Kicsit olyan ő, mint annó volt ez a nagyon díszes csokis doboz, amiben tudod, ami megnéz, hogy megdobogtatta a szívedet, és aztán varró eszközök voltak benne. De igen, én is.
1: Igen. Mit szóltak az 5000 forintos havi dízel támogatáshoz? Beszélünk róla majd, lesz témánk ez is. Minden, ami hétvégén történt, azt mi itt majd nagyban megvitatjuk. Úgyhogy lesz róla szó, és megvitatjuk majd itt, hogy ez most jó vagy nem jó. Vagy. Ki mit gondol erről? Lehet, hogy tudunk rajta egy jót vitatkozni, vagy megbeszélni, nem tudom, de minden esetre lesz témánk ez is, igen, ugye a magas gázolajárak miatt 5000 forintot kap mindenki, akinek dízelautója van, 150 lóerő alatt. Egy busz és egy autó ütközött össze a 17. kerületben, Tarcsi út, Szent Imre, Herceg út kereszteződésen, BKV és érintett hatóságok a helyszínen. Köszönöm szépen, szeretem ezt az időt, szeretem az esőt, írja egy hallgató.
3: Egyébként úgy, hogy mondjuk ülsz egy fedett teraszon, bebugyolálva, takaróval, van a kezedben egy forró ital,
1: igen,
3: és
1: úgy
3: nézel
1: jó.
3: Kifelé, úgy jó. Motorozni például szar.
1: Az úgy
3: de
1: szar.
3: Én jöttem azzal, úgyhogy kussolok.
4: Azt akarom mondani, hogy pumpkin spice latte szezon kezdődik?
3: Igen. És akkor ülsz, kicsit tudod, a jó puha takaró
4: körbeölel. Jönnek a félelmetes történetek, jön a Halloween, jön a lehulló levelek. És
3: félelmetes történetek, miért?
1: Vélemetes történetek. De tényleg ez rajta vagy neked, ez ünneped, ez a Halloween, igen. Halloween, ez te éled.
3: Neki minden ünnep, ahol lehet díszíteni, ahol
4: lehet rettegni,
3: ahol lehet túllőni az egészet. Te minden ilyet szeretsz.
4: Ez
3: az elmúlt 3 év tapasztalatom.
4: De mi az, hogy minden? Hát például csomó mindent nem.
3: De a húsétot nagyon szereted, karácsonyt
1: igen,
3: szereted.
1: Igen, de ilyen kis ünnepszerető vagy, de ez nem baj.
4: Mert nem szárad ki a lelkem, azért van ez a probléma.
1: Még valami jó?
4: Nem, a régi jó dolgok.
3: Nem szárad ki a lelkem.
4: Ez nem tetszik neked, Feri, neked már átcsapott a menetszél.
3: Nem, tök jó.
4: A te lelkedet már kisöpörtik.
3: Imádom. Igen, nagyon jó, csináljad.
1: Ennyi. Ősi kínai mondás, örülj, ha esik az eső, mert ha nem örülsz, akkor is
3: akkor
1: esik. És ez nagyon szép, ez nagyon szép mondás.
3: Hogy nincs eső.
1: Ez meg a másik, hogy ráfér mindenre az eső. Na, gyerekek, jön Rita, jó, és Rita varrónő, ezt kell róla tudni. Eltört a bögréje. Igen? Honnan? Most ha már azt kitált, honnan telefonál, akkor...
4: Azt nem tudom kitalálni, de azt, hogy kivel akar játszani, azt most már érzem a bőrömön.
1: Na, mit éreztél?
4: Fogadjunk, hogy velem akar majd játszani.
1: Na, tessék. Szia, Rita!
5: Sziasztok!
1: Kivel szeretnél játszani?
5: Veled.
1: Jó van akkor, szép volt eztem.
4: Úgy érzem, ma egész nap a megjegyzésemre kell hagyatkozni.
1: Szerintem ez egy intuitív nap lesz az Eszternek. Hello, Rita.
4: Gyertek velem.
1: Igen. Mondd a lottó számokat. Rita, nagyatádról, varrónőként. Mi a helyzet?
5: Így van. Hát semmi extra, dolgozgatok.
1: Ez egy jó beszélgetés. Hát. Jó van, eltört a bögréd, amivel évek óta iszod a kávédat, és szeretnél egy újat, ezt írtad nekünk?
5: Hát igen.
3: Hogy nyerted a bögrét annak idején?
5: Ferivel játszottam a fekete-fehér igennemben, és nyertem, és akkor nyertem.
1: Megverted a Ferit ebbe a játékba?
3: Hát ha egyikünk sem igen. Mondja ki, az már
1: azt
3: tudod.
1: Azt a mindenségét neki. De hangod alapján erről nem tippeltem volna, hogy ez úgy megvolt
3: hangod
1: neked.
3: Is lendületed
1: hangod alapján. Is lendületed alapján, hogy ez megvolt neked. De hát akkor... És akkor szeretnél egy új bögrét. De miért nem a Ferivel visszavágózol? Hát ez úgy lenne igazságos, hogy új bögre, új
4: ne
1: játék.
4: Ne terelj!
1: Nem a gáz? Nem akarsz visszavágózni?
5: Hát, nem tudom. Akarjak.
4: Hogy magad?
1: Rita, hát az van, amit te szeretnél. Hát,
4: te nem hallod, hogy gyenge? Azért mondja ezt az egész?
5: Rábeszélhető vagyok bármire igazából, csak nem tudom. Mindegyik ötöktől félek.
1: De, az
4: jó, telefonáltál.
1: Igen.
4: Balázs, érzelőre tőle, most nem fog menni neki.
5: Jó, Balázsral játszok. Most őt is el akarom verni, kész.
1: Jó, ez a beszéd.
4: Őt sokan el akarják verni, de...
1: Igen, ez sokan vannak így, sokan vannak így. Jó, játszunk akkor egyet. Jó, nézzük meg, hogy hogyan alakul ez itt ma reggel, itt hétfőn, és aztán ha nyersz, akkor viheted a bögrét.
5: Jó? Jó, rendben. Okay.
1: De akkor legyél aktív, kérdezzél, legyenek témáink, beszélj meg mindent ebben az egy percben, jó?
5: Jó, rendben.
1: Na, okay. Figyelj, indulunk. Na, itt vagyok. Hallasz, rendes, Edita, itt vagy?
5: Hallak, persze.
1: Nagyatád, ezt mondtad.
5: Nagyatádról, így van.
1: Varrónőként dolgozol. Szereted csinálni?
5: Hát, mások egy kicsit, mások unalmas. Uh-huh. Unalmas, így van, unalmas. Figyelj, azt akarom kérdezni, hogy...
1: Na, kérdezni, de jó.
5: Szeretnék kérdezni.
1: Kitaláltad olyan előre? Kérdezni,
5: hát, kicsit gondolkodtam csak.
1: A hétvégét, ezzel töltötted, hogy gondolkodtál.
5: Kicsit gondolkodtam csak. Figyelj, azt akarom kérdezni, hogy állsz a motorozással? Mész-e valahova nagyobb túrára?
1: Motorozással tervezünk. Feriékkel egy nagyobb túrát, egy 4 naposat, megmotorozgatok a városba. Körülbelül ennyi most a motorozás. Te motorozol?
5: És merre? Á, dehogy is. Még jogsim sincsen.
1: Nincsen jogsid? Hogy?
5: Nincsen.
1: Jó vagyok. Hosszú hónapok óta nem akartam annyira nyerni, mint most. És nem miattad, hanem hogy úgy mondtam, hogy legyőzted a Ferit, ezért azt nem adjuk ezt olyan könnyen.
5: Basszus.
1: Hónapok óta nem volt ilyen tűz a játékomban.
4: Csodálatos voltál.
1: Ügyes voltál, és mégsem mentél vele semmire. De csodálatos voltál.
4: Figyelj, ledílelem neked annál, vagy csak egy bögrét küldjön el neked. Azért kávé nélkül nem fogod kibírni. Anna már bólogat,
3: csak intézzük.
1: Nem, gyerekek, ez nem jótékonysági intézmény. Nem, ez nem azok vagyunk.
4: Jó, úgy jövünk bögrét, hogy seggszaga lesz.
5: Jaj, volt már, hogy jótékonykodtatok. Egy bögre az igazán semmi.
4: Na, tessék.
1: Igen,
4: na,
1: most jó, a dilemmám az, hogy most akkor hogyan? Tehát csak a holnap valaki veszítő is kér egy bögrét, akkor azt mondja, hogy Ritán akartunk, neked nem adunk, Lajos?
5: Nem, hát ő neki nem kell.
3: Rita, ezt már annyiszor lejátszottuk, mert érted, ha most neked adunk, akkor adni kell mindenkinek.
1: Ez az, legyél te ma a rozsarú, Feri, ez tetszik, ne így vigyem el a balhét.
3: Nem az, hogy nagyon kedves vagy, nagyon szimpatikus.
1: Én adnék, Rita, te hallod a Feri.
3: Nem, sajnos, hogy nem tudunk küldeni,
5: érzd
4: meg. Itt szokott sírdagálni.
1: Irány a Pepco.
5: Ezt a Rájki mellettem.
4: Én nem fogok most nyilvánosan belemenni ebbe a szituációba, én csak így maffia módszerekkel intézem. Jó?
1: Oh. A hátunk mögött küldözgeti a bögrét. Úristen.
4: Egy napos borítékba fog érkezni a bögrét.
3: Minden hallgatót egyesével lesz meg.
1: Úristen.
4: Ennyi. Oh. Figyelj, most belekacsintok a mikrofon, és azt mondja, nem kaphatsz bögrét, Rita.
3: De kacsintod.
1: Puncik vagytok, adtok. Azt írok, hogy puncik vagytok, adtok. Én kitartok amellett, aki megnyeri, hadd vigye, aki kikap, nem kap semmit.
4: Jó, elmondom, hogy döntsük el.
1: Erről szól, ez nem egy jótékonysági intézmény.
4: Szeretném, ha Balázs és Feri szkanderezne azért, én teszek, hogy melyikőjüknek kell erősebbnek lenni ahhoz, hogy megkapja a bögrét. Na? Benne vagytok? Ez
1: nem szkanderezek. Én szkanderem a játék volt. Oda tettem magam, küzdöttem. Ez olyan, hogy valaki megnyeri az olimpiát, és erre áthúzzák az idejét, hogy nem, hát nem nyertél. Oda tettem, küzdöttem, kérdeztem, harcoltam, értetek is harcoltam, érted, gyerekek. Hát ez
3: nem így működik.
1: Ez Feri visszavágója volt, érted is.
3: Na, átállsz végre.
1: Igen.
5: De okos. Istenem.
1: Figyelj, Rita, nézd, van egy nyereményed, azért meg, nehogy cseszted, hallgass meg, ezt tudod, bögre helyett, figyelj.
2: A nyereménye 30 000 forint értékű Protexin Balance probiotikus csomag a protexin.hu
1: jogodából. Na, hát a bögrébe küldjük.
5: Na jó, köszönöm szépen.
3: Ugye, hogy jó ez.
5: Köszönöm szépen.
4: Balázsban akkor a frusztráció a mazsolák miatt, hogy már nem, nincs benne engedékes.
1: Igen. Rita, ha játsszunk még és megnyered, welcome, örülünk neki. A többiekkel érezném kiszúrásnak, akik vesztettek, de nem kaptak, hogy valaki veszítés kap. De megpróbálod, itt vagyunk, mi nem megyünk. El, ha hívszünk el, és bekerülsz, akkor addig ragaszd meg.
5: Jó, jelentkezni fogok.
4: Várunk, hogy itt vagy még neked én. Engem bármikor legyőzhet.
1: Igen.
5: Jó, legközelebb veled fogok játszani, Eszter.
4: Most már mindegy.
5: Igen. Ha bekerülök.
1: De a bélflóra rendbe lesz, erre gondolj, hogyha nincs is bögréd, de olyan jó bélflórád lesz te, hogy az aztán az nagyon jó lesz.
5: Na, az szuper,
4: azt
5: írják,
4: ha hallgatok, hogy egy bögre hangutánzó versenyen. Meg lehet nem adni.
1: Igen, Ike a bögrét neki lapszereltet. Igen. Na jól van, köszi játékot, ciao.
5: Én is köszönöm, sziasztok.
1: Nagy menet volt, gyerekek.
4: Új szabályt kell bevezetni.
1: Mi az új szabály?
4: Nagyon igaza van, hogyha ha nyerünk, akkor ők küldenek nekünk bögrét.
1: Jó, ez jó ötlet. Mi kapjunk valamit attól, akit legyőzünk. Küld nekünk valamit.
4: Legyen szó, hogy Rita küld a Ritás bögrét.
1: Rita, kérünk egy bögrét. Kérünk egy bögrét.
4: Na, ennyi.
1: Érted is bosszút álltam, haver?
3: Köszönöm, nagyon-nagyon szépen helytáltál.
1: Ez felspanolt, hogy valakit ő már legyőzött, és most ő nagyon felszívta magát, hogy még egy valakinket legyőzött. Ez nem ilyen könnyű azért átgyalogolni rajtunk.
4: Én puding vagyok ehhez.
1: Igen, te még olyan kis aranyosan jó szívű, mi is azok vagyunk.
3: Mondom, egyesével akarja megvenni belőled a hallgatókat.
1: Kijöjjük belőled, kisegem.
4: 7-15-re már, egy másik eszter leszek.
1: Igen. Ja. Jaj, de jól esett ez, és még nincs is 7 óra. Én meg is ittam a kávémat, igazából ez az volt így.
4: Nagyon ügyes volt, és volt benne egy nagyon jó, ilyen, tehát ilyen jó flója volt.
1: Jó, és úgy, tényleg jó játszott, ügyes tehát volt, kifejezetten jó játszott. Aktív volt, nyomta, kérdezett, visszatámadt, úgyhogy kifejezetten jó volt.
3: Itt most már többen feszegetik ezt, hogy dobjunk be egy hangutázó versenyt, ahol Rita, ha nyerővé a bögre, tessék.
1: Várj, a hangutázó verseny jól néz ki, csak Rita indul, most még gyorsan viszik, és hétig el kell ki, jó, ha elutánozza a törött bögre hangját, én azt mondom, hogy akkor kap egy bögrét.
3: Na jó, tessék, hogy utánzod a törött bögre hangját?
1: Törött bögre hangját, gyere Rita, tessék, itt vagyok.
4: Ezt nem hiszem el.
1: A büdös.
4: Nagyon nehéz, de.
1: Ilyenkor műsoron kívül megkapja a bögrét? Nem. Nem kapja meg. Tehát nincs, nem, az valaki odaadná neki, akkor bevallanánk, hogy igen, ilyenkor lehet, hogy az Anna küld neki egyet, vagy az Eszter, de ilyen nagy összefogással legyőztük, akkor nincs titokba műsoron kívül bögreadás. Ez minden díl a műsorba köttetik.
4: Egy titkos egység a Bögre Visszaszerzési Hivatal, BVH.
1: Igen.
4: És vagy BVS,
3: BVH,
4: igen, bocsánat. Én ki is küldeném, aztán kell nekem azt, hogy 3 év múlva rám rúgják az ajtót, hogy kinek küldtem.
1: Az meg a másik.
3: Föl lesz neked ez írva.
4: Föl lesz jegyezve.
1: Igen. Varrógép hangutánzó. Az egyébként...
3: Hát tényleg, az csak tudja.
1: Igen, varrógép hangulánzó. Igen.
4: Az a varrógép nem... az a legfélreértettebb eszköz az egész világon. Én vettem magamnak egyet, mert volt egy elképzelésem, ez még a sütés előtt volt, hogy majd én varni fogok.
3: Tárgyak, amelyek otthon állnak.
4: Ruhákat fogok varni, barbikra, plüsállatokra, férjekre, mindenekre. Na most, amikor találkoztam a módszerrel, hogy ez egész, felhívtam anyám a legjobb barátnőt, hogy Kati néni, most akkor tessék átjönni kicsit. Nekem ez nincs idegrendszerem. És Kati néni egy ilyen játszikönnyedséggel megmutatta, ez az elég bonyolult helyzetet, amit ott kell csinálni. Azért figyelj, ez nem egyszerű.
3: Kati néni legalább használja?
4: Kati néni, nem,
3: a gépet?
4: Nem, én használom.
3: De
4: Kati
3: nem
4: vals? Segítségével. Hát amikor ott van, hogy egyáltalán szoktam néha bohóckodni. Majd csinálok neked egy fecskét.
1: Jó fecskét várjál, az jó lenne, igen.
4: Az nagyon könnyű, van hozzá szabás mintám.
1: Még jó, hogy bögrét kért, és nem PS8-at.
4: Mountain bike-ot.
1: Vagy egy mountain bike-ot, igen. Jól van, gyerekek. Na, akkor elindulunk. Jó, ma is osztogatunk kulcsokat, tessenek mindenkinek figyelni. 2 darab kulcs most is. Gazdára talál, ott is kitelepül, majd mondjuk azt is, hogy ő hol van. Szegénykém ottan lolniskodik egyedül, úgyhogy látogassátok
3: meg egy kicsit. Esőbe.
1: Az esőbe is kín van majd, úgyhogy mondjuk, hogy hol. Úgyhogy nála is tudtok majd kulcsokat nyerni. Jó, 5 perc, pontosan 7 óra. Ha történt valami az úton, küldjetek, mi pedig itt vagyunk mindjárt.
0: És akkor egy rövid szünet. Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
2: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál hivatalosan bemutatjuk a Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
3: Háj!
2: Jó, most már jöhet a nap.
4: Töltsd fel a blokkod API kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
5: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
7: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
8: És a finom görög ízekre?
7: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
8: Az ég kék, a füstli greek. Mastercode.
9: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
10: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
11: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre, ípekkel, október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
12: Van. Minden pillanat számít.
13: Van, van, van. Van.
14: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
15: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Latin-amerikai fiesta szeptember 25-én az Esterházy kastélyban. Élő zene, vérpesdítő latin ritmusok és mediterrán hangulat. Egy különleges nap, ahol az Esterházy kastély eleganciája találkozik Latin-Amerika pezsgő világával. Várjuk Önöket szeptember 25-én 15 és 22 óra között. A belépés ingyenes. Az esemény részleteiért keressék az Esterházy kastély közösségi oldalait.
17: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány.
18: Itt mindent megtalál, amire szüksége van.
17: Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, beltéri ajtók, garázskapuk, párkányok, árnyékolás technika. Mi egyedi igényeket is megoldunk. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével várjuk kedves vásárlóinkat. RBF Nyílászáró Kft.hu.
19: Ha a probléma a dugulás,
20: a kék-fehér autó a megoldás.
19: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
20: 0630 24 24 024.
21: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
22: Szia, drágám! Na, ná, Isten, én aludtam ma is!
3: is.
21: De jó neked. Mi a titkod?
22: Nincs titok, csak a Cedacor Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
21: Cedacor Forte.
22: És a koncentrációt nem befolyásolja.
23: Cedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
24: 4.600.000 Dacia Sandero, 5.900.000 Opel Astra vagy 8.990.000 Toyota Corolla Touring Sports. Csak néhány kiemelt ajánlat az Autovalis Initial használt autó kínálatából. Ismerd meg a Renault, Nissan, Toyota és Suzuki Sopron használt autó üzletágát is. Ellenőrzött autók, autóbeszámítás, ingyenes értékbecslés és állapotfelmérés. Teljes körű ügyintézés több mint 15 év tapasztalatával. Sopron, Balfi út 162, www.autovalis.initial.hu.
25: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszeret záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive It Siloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló cellulosszálakkal megerősített alga és penészgátló megoldás. Keresd a PG Color festékáruházban Sopronban a Kőszegi út 6-os szám alatt.
26: Már megint sokkal drágább lett a biztosításod. De miért fizetnél többet, ha kevesebbet is lehet? Várunk a Kapuvár biztosítási irodában, ahol 14 biztosító ajánlata közül válasszuk ki számodra a legjobbat. Kapuvár biztosítási iroda. Keresd a Facebookon is. Kapuvár, Szent István Király utca 8.
27: Ha kedvező áron vasat szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Trapézlemezek, alumínium és gondozásmentes kerítéslécek, zárt szelvények, horganyzott lépcsőfokok és rácsok, valamint úszó és tolókapuszettek forgalmazása. A környék legszélesebb vasáru kínálatát találja nálunk. Ne feledje, ha vasanyagot szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
1: Reklámot hallottak.
0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
28: Kamarai állásbőrzét tartanak, ma is várják a véradókat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kamarai állásbőrzét és fórumot tartanak Szárdán Sopronban. A gazdaság különböző területeiről gyűlnek össze szereplők, hogy elemezzék a munkaügyi és gazdasági helyzetet. A fókuszban Sopron és térsége áll majd, de óhatatlanul szóba kerülnek az országos és globális folyamatok, mondja Schuller Balázs szervező.
29: Megtartjuk a korábbi bőrzejelleget, lesznek cégek, akik kitelepülnek, de mivel ez annyira nem működik, a tavalyi év ezt igazolta, ezért egy fórum jelleggé alakítjuk, és a jövőben elfelé akarunk elmenni. Két kerekasztal beszélgetésre akarjuk fölfűzni a rendezvényt. Az egyik a munkaügyes szakembereknek a találkozója, egy beszélgetése, ami végkísérhető, hozzá lehet szólni a végén, míg a másik cégek képviselői, elméleti szakemberek, akik pedig gazdasági kérdésekről fognak beszélni.
28: Ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, délután pedig Csornán a Művelődési Központban és a Pettőházi Közösségi Házban lehet vért adni. Kedden szintén a Soproni Területi Vérellátóban, délután pedig Ágfalván várják az önkénteseket. Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát elmúlt 18 éves, de még nincs 65, és a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A további véradó alkalmak listája megtekinthető a véradás.hu oldalon. Éves szinten már csak 5%-os volt a lakbérek drágulása Győr-Moson-Sopronban. Balogh László, az ingatlan.com gazdasági szakértője szerint az első lakás vásárlóknak elindított otthonstart program a potenciális bérlők egy részét a saját lakás megvásárlása felé terelte, ami csökkenti a keresletet a kiadó lakások iránt. A vidéki nagyvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Győrben és Sopronban 200 ezer forint volt a kiadó lakások átlagára. Megkezdődött az idén 100 éves Elitmozi épületének külső felújítása Sopronban. A közösségi oldalukon azt írják, hogy a következő hetekben a kivitelezést végző cég az állványzaton dolgozik, de teljes napi műsorral üzemelnek már. Ma legyengült hidegfront érheti el hazánkat, amilyen gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Délután 19-25 fokot mérhetünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona.
5: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter, a körköze

0: számait egy ország issza. Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó. De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk 7 óra után, 7 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Pihentél egy kicsit? Lefeküdtél?
2: Én nem feküdtem, ki mondta ezt
1: neked? Lábaidat láttam itt a pont, hogy itt kinéztem, ott volt két lába.
2: Azok a füleim voltak.
1: Valamilyen cipőd, de így, ahogy átnéztem, mondom, az a lábad szerintem.
2: Még most is ott vannak, csak itt. Igen. Nem, azt tudod, kinek az a gatyája a Szilárdnak ott szárítja.
1: Ja. Akkor nem ezen a kanapén voltál? Nem itt voltál?
2: Na, ott voltam én is a lábaival a Szilárdnak.
1: Akkor jó, akkor jól láttam.
2: Én nem feküdtem, csak ücsörögtem, és a könyvelésemet végeztem.
1: Igen. Mi van, nincs már reggeli zene? Egy-két zene szokott ilyenkor lenni. Mi ez a vad tempó, kérdezi Barna? Most ilyen szemfülesek a hallgatóink, gyerekek. Ennyi, itt vagyunk, beszélünk, gyerekek.
2: Rajta
1: szeptember van.
2: Ütőerünkön a kezüket.
1: Nagyon szeretjük, hogy ezeket így észreveszitek. Szeptember van, itt beálltunk mi is az iskolába, becsengettek nekünk is, hogy nincsen aztán itt óra elejé zenélgetés.
2: Nem mondom nektek.
1: Lazáskodás. Dolgozatot írunk, készülünk. Ugye itt vagyunk, gyerekek, hírek után azonnal jövünk. Ez ilyen.
2: Nettó bűntudatunk volt azért, amiért kipihentük magunkat. Ez van.
3: Igen. Nekem nem.
1: Én azért, ez nekem sincs.
3: Nekünk nem volt, csak te vagy
2: nem
3: ilyen.
2: Lehet jót tenni. Nem lehet jót tenni.
1: Igen. Egy kicsit pihentünk nyáron, de most itt vagyunk, és kivettük ezeket a kis muzsikákat, úgyhogy nem lesz. Nem lesz itten óra utáni kis henyélgetés. Addig, amíg nem jön egy olyan reggeli, amit nekiállunk megenni, de éhes, üres gyomorra meg nem lehet dolgozni, nem? Tehát, hogy az nem. Most mi van ezzel az Odüsszeával? Megnézte már valaki? Mert még mindig vajúdó, mert hallok ezt is, azt is, és három és fél óra is.
3: Jó, a jókat mondanak róla, nem mondd már.
1: Megvártam volna, míg valaki a stábból azt mondja, hogy igen vagy nem, bár egyikötök véleményére se adott.
2: Vagy fekete, vagy fehér.
1: De senki nem szenvedte még végig Christopher Nolan 3,5 órás
3: álmok futását.
1: Eposzát, gyerekek, senki, mert valaki már mondja már meg itt a stábból. Te megnézted? Megnéztem. Csak röviden. Tetszett, vagy nem tetszett?
4: Nem tetszett.
1: Megnézte még valaki?
3: Van még jó vélemény?
4: Nem tetszett.
3: Tudok,
4: nem
3: mibe
4: rossz.
3: Kapaszkodni?
4: Nem igen. Rossz, de az Oppenheimer nekem jobban tetszett.
1: Oppenheimer.
4: Az Oppenheimer-je jobban tetszett. Nagyon-nagyon látványos. Nem voltam még IMAX-be. Mindent beletett, aminek benne kell lennie. Eléggé, hogy úgy mondjam, hű a homéroszi...
1: A kis homéroszi
4: sztorit tartja.
1: Jó, de hogy akkor de neked nem.
4: Nem.
1: Van egy nemünk, várok még valakit.
3: Jó. Igen, de nem láttam.
1: Igen, jó, nekem nagyon, de nekem, egyáltalán nem
3: én
1: láttam.
3: Én nagyon-nagyon szerettem, de nem láttam.
2: Én homérosznál kicsek voltam.
4: Meg kell nézni, nagyon látványos, borzasztóan hosszú nekem. Tehát, hogy tényleg én a végét nagyon untam már. Vártam, hogy vége legyen. Nagyon látványos, nagyon klassz. Hát nem az én filmem, van ilyen. Én 5 csillagból 3-at adnék.
1: Okay. Homéroszról neked is más jut eszedbe?
3: Igen.
2: Igen, most ott istenedvence van a kolumbiai homéroszokkal.
1: Igen, homérosz. Jó, oké, van egy nemünk, jó, oké, rendben.
2: Jó, de valaki akkor telefonáljon be és mondja, hogy miért igen. Adjunk el.
1: Csak elég, ha nekem ír egy mondatot.
4: Fies sikerfilm, tehát, hogy nagyon-nagyon nézegettem a kritikákat, egyebek, hát figyelj, meg lesz az Oscar, az egekbe van a nézettsége.
1: Én bírom ezt a Nolan gyereket.
4: Én szeretem, de valahogy nekem nem is illik egyébként a sorba. Nagyon ráment most már ő a technikai dolgokra, kevésbé a történetmesélésre.
3: Tessék, hibátlan, nagyon jó film, mindenféleképpen nézd meg, fantasztikus, zseniális.
4: Így van, nézzétek meg.
1: Ez a Poklész benne van?
3: Ó, nagyon.
2: Ezt a port.hu-n olvasta. Az egyetlen visszajelző oldal.
4: De meg kell nézni, igen. Hát persze.
1: Meg kell ez az, el kell menni. Csak mondom, itt azért valakit bedobok magam elé, mint
4: helyes.
1: A fronton az első sorban, egy 3,5 óra, mondjon valamit, és akkor utána abból én összerakom a kis saját valóságomat. De 3,5 órára úgy ülök, hogy jaj!
4: Három körül
1: mozog.
3: Menjél vibbe.
1: Kis grillcsirkét beviszek, egy fasírozott a zsömlék, paprikát.
2: Bekötetsz magadnak egy katéter.
1: Igen, belepisilek a végén a literes kólás dobozomat. Meg vagyok én, csak gondoltam, itt aztán felmérem, hogy mi a helyzet.
4: Nagyon szuper ez az IMAX.
1: Jó, az IMAX, persze, de én ezt vibbe akarom, ha nem IMAX. Inkább lefekszem, aztán ott belealszom. Én ezt ilyen fekvősbe.
3: Úgy, mint a Forma 1-et, megnézed az elejét, meg a végét.
1: Ha én ezt megnézem, nem IMAX, nem baj, én feküdni akarok, öntöm a mellemre a pattogatott kukoricát, a sajtszószt, és ha belealszom, az se baj, de hogy
2: ez egy OnlyFans tematika tulajdonképpen.
1: Tulajdonképpen
2: igen. Magad sajtszószal a moziban.
1: Igen.
2: Én is vállaltam amúgy különböző, hát ilyen kulturális fejlődést, és megnéztem az Úriemberek második évadát. Az
3: egészet. Végig kivégezted?
2: Kivégeztem.
3: Mi a negyedik résznél tartunk.
2: Kivégeztem, és azt kell mondjam, hogy szerintem jobb, mint az első.
3: Nem, szerintem az első sokkal jobb.
2: Az utolsó két rész után könyörögni fogsz a bocsánatomért.
3: Jó, jó, de azt még nem láttuk.
2: Az van, hogy annyira dinamikus, tehát folyamatosan kapod az ingereket, folyamatosan történik valami, folyamatosan irányt változtatnak, máshonnan jön a veszélyeztetettség és az akció.
1: Miről szól ez?
3: Úriemberek, hogy van egy idős gróf, így kezdődött a történet, aki megtalálja a jövő képét abban, hogy a teljes birtok alatt marihuánát termeszt. Az idős gróf elhúnyik, és érkezik haza a fia, a trónörökös, aki egyébként egy katona,
1: és átveszi,
3: és irgalmatlan bonyodalma.
1: Milyen platform?
3: Netflixen van. Óriási a sztori, és ugye, hát ha Guy Ritchie-t szereted, de te ja, láttad
1: azt akkor említettétek a múlt héten, igen.
3: Meg, ugye? Tehát ugyanazok az
2: nem
3: elemek.
2: Nem a Guy Ritchie-t.
1: Nem élem annyira, megmondom őszintén.
3: Aha, akkor hagyjuk a francba.
2: Mi a következő? Swarovski? Mi nem tetszik még neked? Mi az, hogy mit nem szeretsz?
1: Nem tudom. Nem tudok annyira ráfűzni a Guy Ritchie filmek, de jó, úriemberek, megjegyezünk.
2: Sorozat volt, és nem film, és szerintem fantasztikus volt, és nagyon vicces volt, és voltak benne nagyon jó karakterek. Nagyon szeretem a Suzy Glass karakterét, nagyon tudok menni vele, a vonulások, mindig vonulás, meg az egész szerintem fantasztikus. Az utolsó két rész, azt szerintem...
1: Ne spoilerezz, nem mondd el.
2: Erős.
1: De ez már a második évad.
2: Igen.
1: Oké, gyerekek. Na jól van, akkor köszönjük, Gédi csírja valaki, köszönjük szépen, igen. Országos mentőszolgálatnál találtunk egy posztot, és mindig egy kicsit elcsodálkozunk, és hát ha voltak hallgatóink hasonló helyzetben, ez a segítségnyújtás az utcán című történetünk, és közben az ártatlan segítő kirablása. Hát ez, gyerekek, ez egy olyan szintű pofátlanság, hogy erre baromi nehéz mit mondani, hogy letérdelsz valaki mellé, megpróbálsz neki szívbasszást, újraélesztést csinálni, mint jó állampolgár, mert erre nevel a társadalom, hogy már pedig segíts, hogy ne hajjon ott meg a kezed között. Közben pedig vagy a mentőautót, vagy téged kirabolnak. Hát nekem nincsenek illúzióim. Én tudom, hogy elviszik a baba üléses kocsit is, meg elviszik a gyereküléses autót, meg nem nézi, hogy a gyerek van, meg minden. De hogy azért segítségnyújtás és újraélesztés közben feltörni a mentőautót, azért az nagyon haladó. Hogy van ez? Kell itt várni valamiféle méltányosságot? Vagy kell azt elmondani,
3: nincs,
1: gyerekek?
3: Ez
1: hogy
3: nincs,
1: van
3: ez
1: az, hogy ha már törtök, betörtök, raboltok, értem? Illetve nem értem, de nem tudunk valamit se. Legalább várjátok meg, amíg egy kutyát sétáltató járók elő észreveszi, hogy rossz

0: fűszerek.
1: Az egyik bajtás táskáját vitte el.
0: Elvitte az egyik táskát is összeszedte, igen. De hogy általában mi az, amihez ott gyorsan hozzá tudsz nyúlni? Mi van egy ilyen mentős táskában? Valószínűleg gyógyszerek, fecskendő, kötszer. Ezeket viszed-e alkalom
2: szűni? Hát a vérnyomásmérő is jól jön azért. Gondolj bele.
0: Igen, itt egy
1: jó vérnyomásmérő.
0: Alkalom szüli, arra megy, és látja, hogy hirtelen nincsenek ott, és egyébként egy tök normális ember, aki azt mondja, hogy vagy most, vagy soha. Ez úgy jön, hogy...
2: Ez lesz az. Balázs, szerintem ez lesz az.
0: Hétköznapi becsületes emberek tölték fel a mentőautót, és vitték el.
2: Nem tudom, egy nagyon kedves hétköznapi ember, éppen munkába menet,
1: és azt
2: látja,
1: mondta,
2: hogy nézd
1: már,
2: és azt mondja, figyelj!
1: Itt egy mentőautó.
2: És mennyibe dolgozni, hogy vegyem el a vérnyomásmérőt a mentőautóba?
0: Nem, mert van az az állapot, tudod, hogy úgy van egy pillanat, elönti valami az agyadat, hülyeséget csinálsz, oda nyúlsz, elviszed.
1: De az nem egy mentőautóból. Ez egy átlag ember, akiről most te mesélsz, és így a kis ördög megkísért, hogy na most itt a hogy ezt ellobd. Egy mentőautónál ez azt nem jut eszedbe. Mert hogy egy
0: szirénázik, félre van állva, lehet, hogy már csak villog, ellátsz valakit.
1: Az se oké, tehát nem támogatjuk ezt se, de amiről te beszéltél, hogy egy normál ember, aki nem a lopásból tengeti az életét, ellop egy csokit, arra még azt mondom, hogy oké, na de ez, hogy a mentő, hogy jut eszedbe? Tehát hogy fél össze az agyad?
0: Fájdalomcsillapító függő? Tudod, hogy ott vannak vények, és fölírsz magadnak egy csomót?
2: Mi van, ha egy nagyon megáltalkodott hipohonder volt?
0: El tudom képzelni. Simán el tudom képzelni.
2: Elegem volt, hogy sehol nem vesznek komolyan, majd akkor én...
0: Igen, meghalok.
2: És hazajött a defibrillátor, és azt mondta, hogy legalább most már biztonságban vagyok.
0: Ez valami annyira durva egyébként, hogy tényleg ezt így megérni. Nincsenek illúziói. Tudod, hogy vannak az olyan emberek, akik ezt megcsinálják. De hogy talán van ott valamiféle morális korlát, hogy azt mondta, hogy oké, értem, lopok máshonnan most egy újraélesztés közben, vagy egy betegellátás közben, nem rabolom ki a mentőautót. Csutkára pakolták. De ezek nem szórakoznak semmivel, nem érdekli őket, hogy mi történt. Írjatok már, drága hallgatók, volt-e olyan, hogy valaki ilyen ismerősödök balesetet szenvedett, hogy a balesetet szenvedőt rabolták ki, vitték el, hogy a segítségnyújtót vitték el. Ez egészen elképesztő, hogy mennyire a vérünkben van. Van olyan ország, akik morálisan kiállják ezt a próbát, szerinted? Mit tudom, a svájciak, vagy a svédek, vagy a dánok. Vagy azt mondod, hogy ilyet nem csinálunk.
2: Mi az, hogy a vérünkben van, Balázs? Nekem nincs a véremben.
0: De, most, okay, de nem csak úgy még értem,
1: egyelőre,
0: nem
1: egyelőre még nem tört elő, de a tiédben is benne van.
2: De azt mondod, lesz egy ilyen törés az életem, akkor igen, majd 44 évesen sétálok hazafelé, és
1: hogy
2: akkor
1: most,
2: kiborítok valakit most a kerekesszékbe, aztán beleülök és elszállok, vagy elgurulok, vagy mire
1: gondolsz? Valami eltörik, valami átfordul, és onnantól kezdve érted, a kleptománia az úr
0: megindul
1: rajtod.
0: Figyeld az SMS-t, öcsém epilepsziás, bocsánat. 6 éves korában Békásmegyeri hév megálló, roham mellette, átléptek rajtunk, 16 voltam, vigyáztam, hogy ne üsse be magát, és hogy ne nyelje a nyelvét, amíg tartott a roham, ellopták a táskámat mindenestől. Tehát ott látja, hogy küzd az öcsér, és nem azt mondja, hogy mentőt hívok, odalépek, segítek, hanem azt mondja, hogy hát ez most egy jó pillanat, elviszük a táskáját. Mennyire rohadéknak kell lenni ehhez, nem? Hogy egy epilepsziás testvér, aki ott van, rángatózva, hát a pánik jön rád, hívod a 112-től, megnézed, hogy mit tud segíteni, mit tudom én. De nem azt mondod, ez egy jó alkalom.
2: Nyelvét, ugye?
0: Igen, húzod ki a nyelvét, nem tudom, beleteszel valamit a szájába. Hát próbálod menteni, ami menthető. Hát ez, és közben meg valaki azt mondja, aha, nagyon jó.
1: Ó, de jó, most nem figyeli, de ott a táskája.
0: Igen.
1: Egyébként visszatérve arra gondolatmenetre, amit mondta, hogy van-e más ország, hát ugye nagyon sok ilyen videó kering az interneten, Dubajról, ahol nem tudom, dollár ezrekkel kitömött pénztárcát hagy így a csávó a kocsi tetején, bemegy a boltba, megveszi, amit kell, egy kicsit még megnéz egy filmet, visszajön, és ugyanott van a tárca.
0: És nem nyúlnak hozzá.
1: És senki nem nyúl hozzá. Aztán, hogy ezek mennyire megrendezettek, mennyire kamu, nem tudom, de hogy az állítólag legendás.
0: Én el tudom képzelni, hogy vannak országok, ahol a belső morál egy kicsit más, és leadod, nem igen, lopod el, nem nyúlsz egy mentőautót, azért szerintem nem mindenki ennyire balkán, és nem azért Magyarország ennyire rossz, csak hiszen van azért egy belső iránytű, ahol néhány országban ez jobban működik az emberekben, hogy nem, ez egy olyan morális határ, amit nem lépek át.
1: Mondjuk nem tudom, hogy az a rendelkezés ott érvényben van-e még, hogy a lopásért levágják a kezet.
0: Ez egy fontos ér, nem kéne bevezetni. Tehát aki mentőbe ül, én végignézem a főtérre, hogy levágják a bal kezét. Tehát mentőautóban lopnál, gyerekek, bazilika, 4 óra, levágjuk a kezedet. Nem biztos, hogy másnap lopnál.
2: Azt tudom mondani, hogy a Sziget Fesztivál, amikor ugye találtárgyakos voltam, akkor kétfajta anyagot hoztak be. Volt az egyik anyag, amit egy zacskóban hoztak be, mert hát ellopták és bedobták általában a tojtojnak a kék tartájába, és amikor leszívták a tojtojt, akkor azt így leslagozták és beletették egy nyelvezetbe, és odaadták, hogy tessék, mint ami útlevél van benne, személyigazolvány, ilyesmi. És van, amikor valaki elhagyja, és már rengeteg volt a külföldi a szigeten, ezért teli pénztárcákat hoztak, de volt benne pénz, amit tehát a slusz kulcsok, amit tehát

0: képzelni, telefonok, iPhone-ok, akkor már azért volt rengeteg, és a külföldiek egyezett be, leadta.
1: Leadják. Nem. Látod, te tök más a gondolkodás. Leadja.
0: Leadja.
1: Tehát, hogy effektíve máshogy gondolkodik.
2: Én például azt se értem, ha itt valaki lop egy pénztárcát, vagy talál. Oké, hogy a készpénzt kiveszi belőle, legyen az övé, hogy miért nem tudsz oda egy boltba bevinni, vagy egy rendőrnek odaadni, hogy találtam egy pénztárcát, benne vannak a személyik, nálunk az a divat, hogy beledobja a kukába, és soha több, és neked meg gond, mire újra visszaszerzel mindent. Tehát, hogy ez a zsiványbecsület, amit te mondasz, az külföldön van, nálunk nem annyi.
1: De most gondolod, hogy úgy működik az ember, hogy egyébként a 100 000-et kiveszem, de utána beállok egy postára, és föladom.
2: Én simán tehát, megcsinálnám.
1: Vagy visszaadom az egészet, vagy elhajítom. De ez a felét ellopom, és közben jótékony vagyok, és visszaküldöm, ez nem jellemző arra, aki közben simán belenyúl egy másik pénztárcába. Nagyapám elesett a mozgó lépcsőn, felvették, és közben elvették a tárcáját. Felsegítették, és közben elvették a tárcáját és a telefonját. A pláza biztonsági őre észrevette, hogy a felsegítő ember rabolja ki. Érted? Jöjjön, papa, hát elesett, hát jaj, segítünk egy kicsit, felemeli az öreget, és közben elveszi a tárcát.
0: Hát itt a kérdés telep, nekem hogy ne az, csináld, hogy mitől esett el az öreg?
1: Igen, kigáncsoltál az öreget, igen. Igen. Igen. Taipeiben fent hagytam az ernyőmet a metron, mikor jeleztem a kauznak, megtalálták, és reggel odavitték abba a megállóba, ahol felszállok a metróra.
2: Egy rohadt esernyő.
1: Egy esernyőt visznek el oda, ahol te felszállsz a metróra. Érted? Mit érdemel ez a bűnös? Tényleg, ha most az lenne, hogy holnaptól levágjuk a bal kezét. Kevesebbet lopnának mentőautóból? Bazilika 4 óra, nyilvános kézlevágás. Ja. Köszönjük szépen. Hát szerintem, én összefosnám magam.
0: Szerintem hidd el, hogy van, akinek ettől jönne meg a kedve. Vagy akkor se van tétje. Erről van szó.
2: Igen.
1: 8 hónapos terhes voltam, belém jött egy fickó. Kiugrott a kocsiból, nekem segíteni 8 hónapos terhesen, közben mindenét kilopták a kocsiból. Ügymenet, odamész, terhesnő, segítesz. Érted? És közben a másik oldalról kirabolnak. Szóval azért ez egészen elképesztő, hogy mibe vagyunk. Nem? Lehetne azért, Úristen. Tényleg a középkorban voltak jó dolgok. Volt egy-két hasznos dolog, mond.
0: Illatos úton kiment a halott szállító, és mire lehozták a halottat, mind a 4 fenyőt lelopták a kocsiról.
1: A halott szállítóról lelopták. Azért az is kemény. Az is kemény.
2: Téglán állt, mire odaértek.
1: Igen. Az ismerősömet elütötte az autó zebrán, amíg a mentők ellátták a zebrán fekve a mentőautó betett nő táskáját és a cipőjét, kilopták a mentőautóból. De tehát a ruháit már elkezdték bepakolni, közben elvitték a cuccokat. Tehát, hogy ez számomra teljesen értem. A maga lopás is, de hogy ezt megcsinálod, ehhez valami olyan gyomor kell, amit nem is értem.
2: És most már többen írják, hogy ez egy módszer is.
1: Ja, hogy látja, hogy baj van?
2: Igen, hogy írjak például 2 lányról a belvárosban, lehet, hogy már nem praktizálnak, hogy ilyen szépen mondjam, hogy az egyik rosszul lett, mindig eljátszotta, és amíg rajta segítettek, ott álltak az emberek, ugye nézed, körbeállod, a párja, a másik csaj, az meg szépen végigment, és kizsebelt mindenkit.
1: Koreográfia van a rosszul létre. Igen.
0: Na jó, akkor menjünk csak vissza a 8 hónaposhoz.
1: Mondom én, hogy Bazilika délután 4 óra, gyerekek. Higgyétek el, hogy működne.
0: Jó, akkor a 8 hónapos terhes hölgytől kérünk egy ultrahangfelvételt.
2: Igen,
0: akkor tudjuk, ki volt.
1: Igen, mikor szült, hol szült, bizonyítsa, igen. Én egyszer kompletten az övtáskámat hagytam fent a buszon, a megtaláló házhoz hozta, még az 500 forint is benne volt. Úgyhogy van becsületes is. Na azért van becsületes is, ez egy jó történet, igen. Azt mondja, hogy középkori jó dolgok. Na fél parlamentnek nem lenne karja, azt írja valaki. Hát ez is lehet, de talán kevesebb lenne a lopás. Tehát az ebben is azért van valami. Grillezni mentünk ki az udvarra, kivittünk mindent, elfelgyújtottuk a grillt, bementem az őrségekért, ellopták a tálat a húsdal. Érted? Beugrottak a telekre, és elvitték a tálat a hússal, amíg bementél.
2: Nézd, amilyen szépen maradott a tarja pácolva. Csak elviszem.
0: Jó, akkor ez nekem is van egy sztori. Bográcsoztunk Tokaj-hegy alján, Hegyalja Fesztiválon. Már felénél járt kb. A kaja, elkezdett zuhogni az eső. Srác mondta, hogy jó, mindenki keresse menedéket, és a bográcsot berakta a kocsijába, és hazament vele. Soha többé nem láttuk.
1: Nincs ilyen.
0: Berakta a bográcsot, tehát ez egy forró bogrács, berakta a kocsijába, hát nyilván tele is volt, tehát úgy is kell hazavezetni, ne boruljon ki.
1: De haver ismerős ellopta a bográcsot.
0: Egy ismerős nővérének a férje.
1: Zseni. De valami nő berágott, nem? Na jó, eddig nem tovább. Ezt a paprikát nem rakjátok ebbe a halászlébe. Nem engedem elrontani, és elvitt a bográcsot.
0: Fény, nem tudjuk, hogy mi lett a végeredmény, mert ugye nem kóstolhattuk meg.
1: Mikor a sztori, hol van? Hol a Péter? Nem tudom, és a bogrács elvitte. Megsértődött, hogy hülye vagy, 4 órája főzzük a leves. Nem baj, ő megsértődött.
0: Az egész hegy, ahogy el volt átkozva, úgy kezdődött, hogy az egyik haverünk mondta, hogy persze, mindenki lehet a nyaralunkban. A keresztapám ideadta. Elindultunk, mire odaértünk, mindenki csörgött a telefonja. Sajnos beteg lettem, úgyhogy nem jöttek le. De ti sem használjátok a nyaralót. Ott álltunk 20-an. Teljes menetfelszerelésre. Még az egyik haverom mondta, hogy jó, hát akkor ezt megoldja, és feltört a zárat. Betörtünk a saját haverunk kertjébe, hogy ott fogunk majd sátrazni. És eljártunk zuhanyozni más haverjainkhoz. És akkor elkezdett egy nomád kemping ott az udvarukon. Akkor ugye szereztünk egy bográcsot, meg tüzelőt, stb. Akkor kirabolták a bográcsunkat.
2: Aztán utána megjelent a papa, hogy takarodjatok a
0: kertemből. Aztán megjelent a keresztapja, aki nagyon örült ezeknek a 20-as éveiben járó lányoknak ott a kertjében, és mondta, hogy hát ez az élet, srácok, na, mit szeretnétek, katonázunk, mi legyen? És utána hát középkorú férfiak amulattuk az időt. De na, az izgalmas volt ez az időszak.
1: Nagyon kemény, nagyon kemény. Budapest reptéren tapasztaltuk, anyukámhoz mentünk haza, valaki ott felejtette a 120-on a tárcáját, megtaláltuk, sietve a buszsofőrhöz vittük, hogy adja le az infopultnál, nem fog tudni elutazni a tulajdonos, a busz elindult, és szomorúan azt láttuk, hogy kiveszik, ami benne van. Ezerszer bántuk meg, hogy nem maradtunk tovább, és kerestük meg az embert. Velem pontosan ugye ez történt, 7 hónapos terhes voltam, rosszul lettem, eljött értem a mentő, amíg engem ápoltak, kirámolták a mentőautót. Ugye, ez egészen felfogadatlan. Egészen felfogadatlan. Boltom előtt a kukát szeméttel együtt lopták el.
2: Na, és az értelmetlenség maga. Most jött egy csomó ilyen. Lépcsőházat takarítottam, bementem a felmosóért, kint hagytam a 2 vödröt, mire kiértem, ellopták a koszos vödröket.
1: Ez a minden
2: csak vigyük. A pénztárcára az nem felmentő, tehát ne értsétek félre, hogy az érték, akkor azt el lehet lopni, de azt picit megértem, ott abban reménykedsz, hogy van benne egy 10 000, egy 20 000, de egy koszos vödör.
1: Mi az Isten csinálsz?
2: Van, aki kitette a macska almot takarítani, a takarítás közben kitette a lépcsőházba az ajtó elé, és mire kinézett 2 perc múlva, ellopták.
1: Igen. Na ez már az a beteges, tudod, amikor semmi értelme, de van egy ingered. Tehát, hogy rendőrként intézkedtem egy biciklis fazonnal, míg az iratait ellenőriztem, a biciklet az épület sarkához támasztotta a sötétben. Mi a lámpa alatt álltunk pár méter, az iratait ellenőriztem, 5 perc múlva lopták el a biciklit.
2: És ott állt egy rendőr.
1: Könyörgöm, ne hívjatok. Nem hívunk fel, érted? Neki támasztja 3 méterre. Szóval, és rendőr, ott áll a rendőr, igen. Tehát ezért nagyon, nagyon kemény, nagyon kemény. 100 000 forint iratok forgalmi, másnap utaztunk, 13. kerület elhagyott pénztárca, mindent letiltottam. Következő héten kaptam a postán levelet, ha elhagyott valamit, hívja ezt a számot. Leadták egy boltba, minden benne jön volt. Nagy. Na látod?
0: Állítólag vannak emberek, akik sörpadot lopnak debreceni sörfesztiválokra.
2: Fölháborító, mi?
0: Nem,
2: mindig. Jogász szükségből.
0: Igen, plusz nagy szervező cégtől egy sörpadot elvinni, azért lássuk be. Na, lássuk
1: sörpaddal kimenni egy fesztiválról, meg lehet.
0: Epikus történetek.
1: Igen, epikus történetek. Na jó van. Jövő mindjárt, gyerekek, megbeszéljük ezt az 5000 forintos támogatást. Én úgy izzom, hogy ti mit mondtok erre.
0: Hány lóerős az autódban lesz?
1: Hát én remélem, hogy nem 20-at kapok, hanem 40-et. Jó helyre megy, higgyetek el. Jó helyre megy, értetek is, elköltöm majd. Van. Jó, úgyhogy várva, hupá!
0: Az egyetlen ember Balázs, aki soha nem fogja használni. Nem azért, nem akar, nem fog tankolni.
1: Virisd a lóvét, virisd a lóvét!
2: Ez az, hadd szóljon!
1: Na, mindjárt megbeszéljük. 2 perc van, 7:30, itt vagyunk a hírek után. Magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
4: Indul Balázsik őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér. Ismeri a sztárok titkait? Vajon mekkora a lába Lady Gagának? Kinek

0: támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200.000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
6: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
7: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.
8: Roppanós, szenteség, zamatos, szenteség, vagány, szenteség, vagány.
9: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
10: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
11: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
4: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
13: Van, aki csak jogsit akar, és van, aki vezetni akar. TRS Autós Iskola. Minden kategória, egy helyen. És ha uralni akarod a gépet, jöhetnek a vezetéstechnikai tréningek. TRS Autós Iskola. TRS. Vezess velünk.
14: Ha az egészségéről van szó, az idő nem lehet akadály. A Soproni Triton Life Aqua Medical Centerben MR és ultrahang vizsgálatokkal, valamint széleskörű szakrendelésekkel várjuk. Korszerű diagnosztika, tapasztalt szakorvosok, gyors időpontok. Foglaljon időpontot most. 99-200-400. Triton Life Aqua Medical Center, Sopron Alpha Park. www.imedica.hu.
15: Legyen a konyha az otthonod szíve. Tervezd meg új konyhádat nálunk. 3D látványtervezés, beépített gépek, mosogatók, vasalatok személyre szabva. Német Konyha Stúdió, Kapuvár, Szent István Király út 2.
16: www.németkonyhastudio.hu.
15: Térj be hozzánk, és tervezzük meg együtt álmaid konyháját.
17: Ha építkezés vagy felújítás, akkor Parkett Express. A Baross út 24-ben már megérkeztek a legtrendibb színes vinilpadlók is. Továbbá akusztikus falpanel kiegészítőkkel és Sopron legnagyobb faparketta választékával várunk. A kivitelezésben is számíthatsz ránk. Parkett Express. A fa, ami otthont teremt. Parkettexpress.hu.
16: Anya, megyünk ma is az erdőbe? Futunk, ugrunk, játszunk, és közben észre sem vesszük, mennyit fejlődünk.
18: Vár a lépésről lépésre erdei szenzomotoros torna, és állatasszisztált foglalkozással is színesítjük az erdei élményeket. Ismerd meg a lépésről lépésre erdei szenzomotoros tornát, és csatlakozz hozzánk, részletek a Facebookon.
19: All in a Cseri Sopronnál. Cseri Tiggo 4 Full Hybrid már 8.590.000 forinttól. Cseri Tiggo 7-es Full Hybrid pedig 9.990.000 forinttól. Két Full Hybrid SUV mindkettő 10 millió alatt. Itt az ideje beszállni. Cseri Sopron most akár fix 2,9%-os THM-mel. Részletek a szalomban. Garnet Fortop, Sopron, Győri út 40.
20: Sopron belvárosában 13 négyzetméteres üzlethelység eladó. Érdeklődni a 0670 361 1520-as telefonszámon lehet.
21: Nyilászárú cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, tolóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
22: Védelem a családjának és a vállalkozásának. Válassza a biztonság minőségét. Válassza a patentot. Szereltesse vagyonvédelmi riasztórendszerét a Patenttal, és kérje a 24 órás távfelügyeleti szolgáltatást. Ingyenes vagyonvédelmi felmérés, fegyveres kivonulók, lakásdizájnba illeszthető riasztók. Patent. A biztonság minősége Sopronban is.
23: Reklámot hallottak.
24: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: Megkezdődött az Elit mozi külső felújítása. Sopronban jelzett a szénmonoxid érzékelő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődött az idén 100 éves Elit mozi épületének külső felújítása Sopronban. A közösségi oldalukon azt írják, hogy a következő hetekben a kivitelezést végző cég az állványzaton dolgozik, de teljes napi műsorral üzemelnek már. Az önkormányzat 13 millió forinttal járul hozzá a kultikus soproni mozi felújításához. Sikeresen szerepelt a Kovász üzem a Kenyérlelke Fesztiválon. A soproni üzem ezüst minősítés szerzett fehér félbarna kategóriában. Ez már a Kovász üzem második minősítése. Tavaly arany minősítést kaptak, mondta a rádiónknak Egyed Balázs tulajdonos.
26: Nagyon sokat számít, hogy az jól van összeállítva, hogyha többféle lisztből van, ugye azért kézművespékek nagyon ritka az, hogy egyféle lisztből készítenek. Ez az íz és állag miatt is van, tehát nem feltétlen azért, hogy mi most misungolni akarunk, hogy feljavítsuk, hanem ez azért van, hogy minél jobb eredményt tudjunk elérni élvezeti értékben. Tehát külalak az a másodlagos nálunk is, tehát egy kenyér ne feltétlen szép legyen, hanem jó legyen, ízletes legyen.
25: Kamarai állásbőrzét és fórumot tartanak szerdán Sopronban. A gazdaság különböző területeiről gyűlnek össze szereplők, hogy elemezzék a munkaügyi és gazdasági helyzetet. A programra a belépés ingyenes. Sopronban figyelmeztetett a szénmonoxid érzékelő, írja a katasztrófavédelem. A város hivatásos tűzoltói értesítették a szolgáltató szakemberét is, a kiméréseivel kimutatta a szénmonoxidot a lakás légterében, ezért a készüléket kizárta a szolgáltatásból. A hatóság kiemelte, elengedhetetlen a tüzelő fűtőberendezések, kazánok, kályhák, fürdőszobai vízmelegítők, rendszeres szakember által végzett karbantartása és a kémények ellenőrzése. Drogdílerekre csaptak le a rendőrök, Ivánban fogtak el két kábítószerterjesztőt. A kutatások során a kollégáik zöld növényi törmeléket, kristályos anyagokat, valamint drogértékesítéséhez használt eszközöket találtak és foglaltak le. Előállították és gyanúsítottként hallgatták ki a dílereket, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. Ma legyengült hidegfront érheti el hazánkat, amilyen gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Délután 19-25 fokot mérhetünk.
27: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza. A tökéletes, könnyű szerkezetes.
28: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
29: És most! Rádió 1!
24: folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Halló!
2: Hello.
1: Itt vagytok? Drága hallgatók, itt vagyunk. Pattintsál valamit az időjárásról, Ferenc.
2: Esős.
1: Köszönjük szépen!
2: Majd lesz jobb.
3: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Na, itt vagyunk, drága hallgatók, és ugye nagy visszhangja volt ennek a történetnek, és hát itt vannak egyen-ketten, akik érintettek, itt a dízelautósokat fogjuk most egy kicsit itten átbeszélni, mert hogy szeptember 7-én ugye bejelentette a kormány, és azért ez így érint mindenkit, hogy mármint, hogy sokakat, hogy magas dízelárak miatt célzott támogatáson dolgoznak a dízelautósok számára, ugye ez a hormuci szoros 100 dolláros olajár, és hát magas dízel ár, ugye így függ össze a történet. És azt mondják, ugye, hogy nem minden autóra érvényes védett ár visszaállításán dolgoznak, hanem azon dolgoznak, hogy havonta kapjonnak a dízelautósok, majd mindjárt elmondjuk, hogy kik érintettek ebben, 5000 forintos támogatást. 4 hónapon keresztül történik a dolog, 5000 forintos kompenzációt kapnak az érintett autó tulajdonosok. Ugye, és azt mondja a kormány, hogy havonta tankol, itt valaki egy átlagos családi tankolásnál körülbelül 5000 forinttal nagyobb kiadást jelentenek a világpiaci ára emelkedése a korábbi védettárhoz képest, és ezt a különbözetet havonta egy alkalommal térítenék meg, vagyis a támogatás nem úgy működik, hogy a benzinúton eleve olcsóbban lehet tankolni, hanem akinek dízelautója van, az kapja az 5000 forintot.
2: Nem mindegy, milyen dízelautója.
1: Nem mindegy, milyen az, mert hogy lóerőhöz kötik. Na hát 160-ig, a baromságot 150.
2: 150 lóerő alatt.
1: 150
2: fogalmaz.
1: Lóerő alatt.
2: Na már most.
5: Akkor csak a kedves autók kapnak, akik kedvesen hallgatnak.
1: A kedves autók kapnak, igen. A nem kedves autók nem kapnak.
2: Azokon segítenek, akik igazán rászorulnak, mert akinek sok pénze van, a 150 lóerő fölötti dízelautót vesz, neki nem kell segítség. A segítség...
1: Köszönöm, hogy beáldozod magad, hogy a téma azon oldalára álljál, hogy ez védhető.
2: Igen, ez...
1: Nem jó ez az intézkedés.
2: Nem.
1: Ez sehogy nem állja meg a helyét, gyerekek. Ez nem jó.
5: De ki se próbáltuk.
2: Vannak olyan dolgok, amiről tudod előre, hogy nem lesz jó.
5: De mi, a visszaélések indulnak, szerinted?
2: Nem indulnak el a visszaélések. Mit tudsz vele? Nem tudsz vele visszaélni. Benne van a forgalmidban, hogy hány lóerős az autód. Uh-huh. Tehát, hogy nincs benne visszaélés, de akinek van érted, egy 160 lóerős, de 10 éves, vagy 20 éves autója, és egyébként rászoruló lenne, az miért nem kap? Azért, mert 10 lóerővel több az autója. Tudom, hogy itt
5: így
2: most nagy átlagot kellett nézni, tehát a nagy átlag szerint azok az emberek, akiknek kevés pénzük van, a 150 lóerő alatti
1: igen.
2: Autó. Nem jó.
1: Megbeszéltjük itt a lóerőidet, most ez közgazdaságtanilag egy kicsit így jobban megnézed, akkor ez úgy marhaság, ahogy van. Szóval, hogy ez ugye, mindig az a nagy kérdés, hogyha adsz te valamilyen rétegnek, oké, akkor egyrészt hogy adod, kettő, hogyha adtál, akkor azt a másik oldalon az ki és hogyan és miképpen finanszírozza. Ugye ez nézzük akkor ezt, hogy néz ki. Ez úgy néz ki, hogy nagyjából ez mondjuk üt a költségvetésen egy lyukat, egy 20-30 milliárd, 40 milliárd forintos lyukat, teljesen mindegy. Ezt a 40 milliárd forintos lyukat neked valahonnan be kell pótolnod, tehát igazából ez azt jelenti, hogy ezt elveszed valakitől, innen indul. Tehát valakinek az autózását megfizeti egy másik réteg, mégpedig az a réteg is akár, akinek még csak autója sincs. Tehát elveszem én ezt azoktól, akik megfizetik a költségvetésben ezt a lyukat, legyen ezek a lehet a tömegközlekedők, vagy a gyalogjárók, vagy az autó nélküliség, és odaadjuk azoknak, akiknek van autójuk, de náluk még százszor inkább vannak szegényebbek, mert onnan indul, hogyha valaki igazán szegényenek nincs autója. Ráadásul a dízelár emelkedés, azaz igazán szegény rétegeket is érinti abból a szempontból, hogy emelkednek az árak, hogy drágább a fuvarozás, drágább a mezőgazdaság. Tehát ez nem jön jól ki. Ezt valaki megfizeti.
2: És ezt a pénzt, amit adnak, azt te is beadtad, Eszter, meg mindenki beadta.
1: Igen. Ugye,
2: mert ez a mi adóforintjainkból van.
1: Tehát
2: amit lehetett
1: így
2: volna
1: van.
2: Más felé is.
5: Nem utagass az adóforintjaimra, Feri.
2: Tehát nem akartam elvenni, azt már elvették. Igen.
1: Tehát az 5000 forintos támogatást, a 20-30-40 milliárd forintos lyukat a költségvetésen, ezt valaki megfizeti. Ugye? Tehát ennek valaki kifizeti az árát. Ez nagyon fontos. Miért kap támogatást egy gazdagabb dízelautó tulajdonos, és nem kap támogatást egy olyan család, akinek nincs autója? Ezt magyarázd meg nekem. Miért a lóerő dönti el, hogy kiszorul segítségre, és ki nem? Én tudok olyan 20 milliós BMW-t, ami egyébként simán 150 lóerő alatt van, de van olyan Ford Sedan 160 lóerővel, egy 7 személyes, ami tudja a 163 lóerőt.
2: És 20
1: tényleg
2: éves.
1: Megkapja majd a BMW-s, de nem kapja meg a Ford Sedan X, ami mondjuk 163 lóerős. Tehát ez is egy teljes hülyeség.
2: Az ilyen esetekben azért baltával kell faragni a dolgokat, tehát itt a nagy átlagot próbálták nézni. Mindenki tud ilyen kirívó esetet, hogy a 20 éves Opel Astra a 160 lóerő, a 20 milliós BMW meg 140 lóerő. Az a baj, hogy nem ezek a kirívó esetek a problémák benne, hanem úgy alapjaiban baromság az egész.
5: De inkább azt mondtad, hogy nyilván akinek nincs autója, azok másfajta segítséget fognak kapni, nem pedig az üzemanyagban. Tehát, hogy szerintem nem kell összekeverni a különböző segítségeket egymással.
1: De miért kap egy gázább dízelautót, és miért nem a szegényebb réteg kapja?
5: A szegényebb réteg másfajta támogatást kap, tehát ő is kap támogatást, csak megemelik a családi pótlékot, meg ezeket a dolgokat.
1: De azt már hallottuk, hogy egyébként lesz egyéb intézkedés. Tehát, hogy egy középosztálybeli dízelautós réteget támogatok, miközben az áremelkedés, vagy az infláció, az üzemanyag áremelkedés, az beszivárog a fogyasztásba. Hát emelkedik a fuvarozás, emelkednek a mezőgazdasági költségek, emelkedik a kenyérnek az ára. Tehát azért ezt jobban el lehet küldeni. Tehát, hogy... És
2: nem is, a fuvarozók kapnak támogatást?
1: A fuvarozók, a mezőgazdaságban dolgozók, kap, azok a jövedéki adónak egy részét, vagy a teljes részét visszaigényelhetik.
2: Okay. És a fuvarozók?
1: A fuvarozós ebben a formában így még az nem tudom, hogy mit kapnak.
2: Mindenki meg fogja érezni. Tehát az a boltba eljuttatott kenyér, tej, zöldség, hús, minden, ha ő drágában fogja vinni, azt te... amikor bemész a boltba, azt ki fogod fizetni.
5: Igen, de a másik meg az, hogy annyi mindenfajta segítséget kaptak emberek, tehát mindig van, aki kiszorul a segítségből, tehát amikor mondjuk bejött a csok, akkor azok, akiknek nem volt családja, akkor azok estek ki.
1: Az oké, okay, csak egy gazdagabb társadalmi réteget támogatsz egy szegényebb réteg rovására.
5: Tehát, hogy nyilván a mély szegénységhez képest mindenki gazdag, de most azt nem tudom megmondani neked, hogy most azért van valakinek egy autója, amit használ. Az attól, hogy gazdag-e?
1: Tehát,
5: hogy
1: most nem azt mondom, hanem annál vannak rászorulóbb rétegek. Tehát dízelautóval azért sokszor a középosztály vagy a felső középosztály jár, aki igazán szegény.
5: Mondod, hogy akartak egy 20-assal akartak kedvezni a felső középosztály?
1: Nem, én azt gondolom, hogy közgazdaságtanilag ez tulajdonképpen egy nettó transfer a szegényebbektől a gazdagabbak felé. Tehát ez egy készpénztranszfer. És ezt a költségvetés hiányát utána te majd megfizeted. Miért nem azt mondjuk, hogy támogatjuk a tömegközlekedést? Miért nem azt mondom, hogy hát te
5: tömegközlekedést, tehát azért olcsó a bérlet.
1: Oké, de ha neked van bérleted, akkor én még plusz 5000-et beutalok. Nekem
5: nincs bérlet. Is haldoklik szerencsétlen tömegközlekedés.
1: Oké, reális, hogy én kapjak most 5000 forintot, ha nekem 100, nekem
5: nem fogsz kapni, mert 300 lóerős autót.
1: El tudok hozni a Merciből egy olyan autót, ami 150 lóerő.
5: Sose lesz a neveden, sose fogsz kapni semmit.
1: Oké, de most szerezek most példát csak. De most én el tudok hozni egy olyan 148 lóerős mercit, amivel én holnap megkapom az 5000 forintot. Reális, hogy én kapjak 5000 forintot.
5: Hát szerintem, hogyha beáldozod a lóerőket, akkor szerintem reális, hogy kapjál 5000 forintot, főleg, hogyha egy gyermektelen, nem örök szingli asszony vagy, aki előtte pedig a saját adófizetői forintjaiból támogatta a gyermekeseket.
1: Én szerintem ez a kijelentés, ez azt jelenti, hogy fizessenek a gyalogosok, a nem dízelautósok, a tömegközlekedők és mindenki azoknak, akik dízelautóval járnak. Mert hogy nem az állam nem úgy ad, hogy az közben nem tudja valakitől elvenni. Az állam úgy tud adni, hogy azt a költségvetési hiányt azt valahonnan neked be kell pótolnod, azt bele kell raknod.
5: De meg kell érteni a teljes koncepció, most csak felháborodunk valamin, aminek nem értjük a kontextusát.
1: Nem, ez közgazdaságtalinak soha nem ez a jó megoldás. Tehát ne azt támogassam, aki nincs bajban, hanem találjam meg és jól transferáljam akkor már a készpénz azoknak, akik valóban rászorulnak.
5: De most
1: nem a támogatással van a baj.
5: Ki az, akit szerinted most kéne támogatni ebben a helyzetben? Definiáld.
1: Akiknek drágább lett a kenyér, akik a tömegközlekedést választják, akik lehet, hogy úgy döntenek, hogy biciklivel mennek, akik, és a benzinautó és a dízelautó között valójában mi a különbség a benzinautón?
2: Hát a olcsóban
1: tankolni. A dízelautó ára, jól van. Akkor megtámogatom azokat, akik mondjuk a közlekedést részesítik előnyben. Megtámogatom azokat, akiknél X gyerek van, és többet kell háztartásra költeni. Megtámogatom azokat, akiknek nehezebb a fogyasztást a hónap végén kifizetni, mert annyit nőttek az árak, a magas dízelárak miatt, ami beleszámít abba, hogy a végén mennyibe kerül
5: a kenyér. Menjünk végig tételesen. A bicikliseket ugye bicikliutakkal támogatták, amit ugye utáltak az autósok, ez van mondjuk Budapesten, ezt lehet tudni. Akkor a gyermekeseket ugye tudjuk, mivel támogatták. Akkor azokat, akik a tömegközlekedést választják, azokat azzal támogatják, hogy 10 000 forintba kerül a bérlet. Gondolod, hogy abból kijön amúgy a tömegközlekedésnek az ára?
1: Nem, én azt gondolom, hogy ezt a 40 milliárdot ezt el tudom úgy költeni, hogy ne a szegény, nem autózó, dízelautóval nem rendelkező támogassa a dízelautóst. Érted? Tehát ez közgazdaság igazságtalanság most ez jelen pillanatban ez így néz ki. De... nincs autóm, és betámogatom az én pénzemből, mert az állam fizeti, de az az én pénzem, azt, akinek van egy 148 lóerős Mercedes gépjárműve, és dízellel jár. És nekem lehet, hogy van egy benzinautóm 13 éves, és megyek vele 3000 kilométert, neki viszont áll a garázsban, nem is a kilométerhez van kötve, de kap 5000 forintot egy 148 lóerős Mercedesre, miközben nekem vagy nincs autó.
5: Jaj, de hát ez is megint micsoda.
1: Micsoda?
5: Azt jelenti, azt mondja, most érted, hogy, tehát, hogy egy embernek a helyzetét nem azt fogja meghatározni anyagi helyzetét, hogy van egy 15 éves Mercedes-e. Tehát most érted, szerintem ez egy
1: nem, nekem az a bajom, hogy a vagyon értékét egy műszaki paraméter határozza meg. A vagyon nem a műszaki paraméter lényege. Tehát, a 150 lóerő az...
5: fogyasztást akarja meghatározni, nem? Tehát most én nem értek az autókhoz, de most tulajdonképpen arról szól ez a dolog, hogy akinek ilyen felesleges belvárosi életéhez mondjuk egy 230 lóerős autója van, annak nem fizetnek, mert azt vállalta ezt ennek a velejáróját.
1: Határozza meg a vagyont, határozza meg a jövedelem, határozza meg az autó értéke, mert az reálisabb kép, mint hogy egy műszaki paraméter, ami 150 lóerő. Milyen családi helyzetben, hogy mennyi a kereseted, mennyi a jövedelmed. Nézzük meg, hogy mennyi a jövedelem.
2: Ez lehetne igazítani.
1: Jövedelemhez igazítom, és megsegítem azokat.
2: Magyarországon mindenki minimálbérre van bejelentve a vállalkozók közül, de mégis, akkor ő is kap.
1: De oké, de hogy mégis arányosabb, hanem azt mondom, hogy egy műszaki paraméter határozza meg az, hogy te most rászorulsz erre, vagy nem. Hát azért itt vannak más elemek, ami jobban meghatározza a státuszodat, a helyzetedet, a bevételeidet, a jövedelmedet, a forrásodat, mint az, hogy neked milyen műszaki paraméteres az autód, nem így van?
5: Figyelj, én el tudom fogadni azt, hogy az egész egy rossz koncepció, meg egyáltalán csak azt érzem közben, hogy úgy beszélünk erről, hogy nem értjük a kontextusát. Tehát, hogy persze, legyen, tehát ez szar, akkor legyen szar. Akkor,
2: mondjuk
5: csak,
2: jobbat. Hogy, akkor mondj,
5: de nem is, én nem azt akarom, hogy mi mondjunk jobbat, mert rádiós műsorvezetők vagyunk, hanem akkor hívjuk már fel valakit, és kérdezz meg, hogy ezt miért hozták ezt a döntést, mert nem ismer a körülményeket. És addig meg nehéznek tartom ezt megérteni. De lehet, hogy csak én vagyok hülye, tehát ez teljesen megyek.
1: Nem, a politika azért az sokszor ilyen. Tudod, egy hangzatos döntés, ami jól eladható, de aztán az kicsit megvizsgálod, és rájössz, hogy a felszín alatt azért ez inkább egy látszat
5: intézkedés. Nincs hozzáadott értéke ennek az intézkedésnek. Nem lesz tőle könnyebb az életed, nem lesz a családnak könnyebb eldönteni, hogy hova menjen és mit tudod. Tehát egy 20 ezer forint a mai világban nem egy nagy összeg.
1: Nem egy nagy összeg, de mégis szociális szempontból sokat segített.
5: Megkeresni nehéz, elkölteni könnyű, hogy mondta édesapám nagyon sokszor, tehát hogy nyilván nem ezt fogja megoldani. A kérdés, hogy ez most miért történik, és miért történik?
2: Hát azért, mert ugye vagy bevezeted megint az üzemanyagárstoppot, ami tudjuk, hogy nettó baromság volt, de
1: piaci alapon nem...
2: valami segítséget meg kell adni ezeknek az embereknek.
5: És akkor szerintetek mi a jobb megoldás erre? Vagy akkor legyen az, hogy neked megnézik a családjának a nettó keresetét, és akkor ahhoz mérten hozzácsapják.
2: Ezért mondtam, hogy rohadt nehéz ebben olyan döntést hozni, ami mindenkinek jó.
5: Igen. Kideríteni amúgy egy családnak a nettó keresetét, mert mindenki bonyolult kapcsolatokban él.
1: Hát igen. Nem tudom, község a valódi autóhasználathoz, község kilométerhez, község jövedelemhez, de ne egy műszaki paraméterhez. Tehát van egy dízelautóm, 0 kilométert kapok, kapok 5000 forintot, 0 kilométert megyek, van egy 12 éves benzinautóm, társadalmilag mondjuk lehet, hogy szegényebb vagyok, megyek 8000 kilométert, nem kapok egy forintot
2: de
1: sem.
2: De benzin tehát, hogy... most nem emelték, de akkor,
1: akkor vegyük ki ezt a hasonlatot. Tehát, hogy meg tudok támogatni egy olyan réteget, akinek az 5000 forint is nagyon-nagyon sok, és akkor lehet, hogy a fogyasztásban egy kicsit besegítek neki, mert hogy ezek az árak, ugye a magas üzemanyagárak, ezek sajnos becivárognak a fogyasztásba, ezzel nem tudsz mit csinálni. Tehát ez megjelenik.
5: Tehát ezt igényelni kell, gondolom, jár.
1: Ennek nem utána járunk, megkérdezzük majd, hogy ez hogy van. Én nem is kell nagyon ezt megigényelni. Ugye vannak bizonyos adatok, megnézik, hogy kinek van a nevén az autó, hány lóerős, és utána tulajdonképpen valamilyen szinten az államkincstáron keresztül, vagy bankszámlára, vagy valahogy családokon kivitelje.
2: A gépjárműadót utalod.
5: Na, és tulajdonképpen itt jön egy ilyen utópisztikus...
1: gépjárműadó adatbázis, azt hiszem ez a megoldás.
2: Ahonnan te utalod a gépjármű adót, oda utalják az 5000-et.
5: Na, itt az utópisztikus gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy amennyiben nem szorulok rá, nem igényelem meg. És nyilván ugye ez meg egy furcsa hozzáállás ehhez, hogy én egy kicsit ezt is gondolom erről, hogy
2: de nincs,
1: automatikusan megkapod, automatikus. Nem kell igényelned, maximum azt, hogy csinálj ezt az 5000 forintot, te azt mondod, hogy igen, értem, köszönöm.
5: Kell változtatni, akkor például ezen lehet változtatni, mondjuk azt, hogy akkor aki véletlenül besorolódik, de nem kell, nincs rá szüksége, nem ezen fog múlni, akkor ez ne kapja meg, érted?
2: Ez most egy nagyon, mondani,
5: senki igen, nem fogja ezt mondani, igen, de én mondjuk speciál pont, én az ember vagyok, aki pont azt mondanám, hogy én akkor nem kérem, de hogy mint ahogy van egy csomó olyan kedvezmény, amit igénybe vettem volna, de nem vettem igénybe, mert képmutatásra tartottam volna, de van egy ilyen nyugati kultúra felé való kacsintás ezzel, hogy azt mondod, hogy te tudod magadról, hogy mire van szükséged.
1: Igen, igen, abszolút, igen. Ingyen rollert mindenkinek, az egy jó megoldás. Igen, az egy jó...
5: A János Kórház nem bírná el ezt szerintem.
1: Igen, a János Kórházban köt neki. Köt neki mindenki, igen. Igen. Szóval az van, tudod, hogy a magyar lakosságnak annyira nincs pénzügyi tudatossága, hogy azt nem érti meg, hogy valójában, amikor az állam ad, az tök jó, de hogy egyel tovább kell menned, és muszáj azt megvizsgálnod, hogy valamikor, amikor az állam valakinek ad, akkor az sajnos az a megoldása, hogy itt szükségszerűen mástól elvesz. Tehát mindig ti dobjátok össze a bulit. Mindig az adófizetők dobják össze, hogy az állam kinek ad és kinek nem ad. Az állam dönt valahogy, ad valahova, a többiek megfizetik a számlát. Ez tulajdonképpen ennyire egyszerű.
2: Igen, nem? De minden mást is ugyanígy fizetünk, érted? Nem csak ezt az egyet, mert akkor a gyerektelenek mondhatják azt, hogy az én adómból ne támogassák a gyerekeseket, mert én nekem nincsen, tehát én nem fog belőle kapni. Alapvetően igazságtalan a rendszer, illetve ez így nem jó szó, hogy igazságtalan.
1: De ott is elveszünk valakitől, igen. Ha valakinek igen. adunk, valakitől elveszünk. Ez egy közgazdaságtalanilag, ez egy alaptörvény.
2: De most ugyanez zajlik. Érted? Tehát, hogy az összes többiben meg ott nem háborodunk föl, itt meg egy kicsit fölháborodunk.
5: Igazából ez egy, szerintem bármire ki lehetne vetíteni, és tényleg mondjuk a TB-nek egy jó sarokpontja, hogy mondjuk mennyi fizettél be TB-re, és hányszor vetted igénybe az állami szolgáltatást. Mert valójában az van, hogy aki valahol be akar kerülni egy vizsgálatra, akkor az kifizeti a magánt. De. Nem?
1: Igen. Tehát, hogy így, abszolút.
5: Hogy ez van. És azt is azért, azért tetemes összegek eltűntek az elmúlt.
1: Innen kikap gyerekek? Kikap? Zsül, hány lőre is a kocsit?
2: Benzines.
1: Látom, hogy csumákolsz.
2: Benzines.
1: Benzines? Laci benzines? Benzines, Anna? Nincs autó. Benzines.
2: Összetört. Van, de benzines.
1: Ellopták. Benzines. Ott is te mi vagy?
2: Hát benzines, hát mit gondolsz te rólunk?
1: 5000 forintot se tudunk leakasztani.
5: Én dízeles vagyok. Dízeles vagyok,
2: ott vannak a dízelesek.
1: 220 lóerős a kocsi.
2: Minek az a városba?
1: Én ma megyek be egy 149 lóerősért. Én ma elhozok egy 149 lóerősért. Csak egy hónapra, 4-től decemberben visszaadom.
5: Nekem azért jöjjön az a pucs, hogy lelopják a kártyadra 2 milliót. De hogy...
1: Már tudom, már hozok egy 149 lóerős 4 éves kupé, mert nem tudom, hát most decemberig csak nálam lesz.
5: Ennyi. De amúgy szerintem én a dízemet kitartok mindenek mellette. Attól függ, nem fogok soha érte pénzt kapni és egyetem, de a dízel egy stabil jármű. Megteszem vele a napi 600 kilométert.
1: Jó sokat.
5: Nyugodt vagyok, igen.
1: Na mindjárt megkérdezzük Bújdosó Esztert, a holtakoni.hu ügyvezetőjét, csak hogy egészítse ki ezt nekünk, hogy hogyan igényeled, hogyan kapod meg, hogy jut el ez hozzád, mert hogy azért vannak, akik sokan érintettek, csak hogy van ez jelen pillanatban, mikor érkezik meg ez a nagyjából. Ugye holnap év végéig ez ugye 20 ezer forint, erről beszélünk, tehát ez egy 20 ezer forintnyi támogatás jelen pillanatban. Hogy mi ennek a, hát tulajdonképpen a logikája, hogy lehet ezt megkapni. Úgyhogy egy rövidre még őt hívjuk rögtön a hírek után.

0: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
6: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
7: Igen, éppen ezért használom a Legátó Triót. A Legátó Trió három hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szitű gyomok ellen, még száraz időben is. Legátó Trió az Adamától.
8: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kerti gép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
9: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
10: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
11: Hazajöhetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Hertz csirkemelsonka 399 forint. A 450 ml-es Mizó kakaó mindössze 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
12: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
13: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
14: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Ingyenes programok a Pedagógusok Soproni Művelődési Házában a Petőfi téren. Szerdán 15 órától a Soproni Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar és Kuzsner Péter Zenei Kavalkád című műsora. Szombaton 16 órától T. Horváth József megzenésített versei soproni költőktől. Vasárnap 16 órától az Infiore Trio Varázslatos Fúzió című koncertje.
16: Horganyzott vagy színes eres csatornát, tetőkibúvót vagy lemezszegélyeket keres? A Füziben mindezt raktáron megtalálja, sőt, az ön által kért méretben, színben, bármilyen egyedi kivitelezésben megrendelheti. Füzi, Sopron, Sonfalvi út 10, www.fuzisopron.hu.
17: Szeptember végén. Az irodalom és a művészet találkozása a Fertőtáj és a Rába közhatárán, Agyagos Szergényben, a Népfőiskolán. Szeptember 24 és 27 között koncertekkel, könyvbemutatókkal, gyermekprogramokkal, kiállításokkal, kézműves workshopokkal és gasztronómiával is várják az érdeklődőket a térség egyik legizgalmasabb kulturális eseményén. Kossuth díjas művészek mellett fellép többek között a Krédó Együttes és Páskú Veronika zenekarával. Az ingyenes programokról további részletek a Közi Horváth József Népfőiskola közösségi oldalain.
18: Hogy miért a From Home? Mert a From Home-ban több mint 20 oktatóval várunk, hogy minél hamarabb autóba, motorra ülj.
19: Mert a From Home-ban lehetőséged van ingyenes konzultációra elméleti felkészülésed során.
18: Mert a From Home-ban korán reggel vagy későn este is tudsz ügyet intézni 3 helyszínen.
19: Mert a From Home-ban akár 3 különböző sebességgel szerezheted meg a jogosítványod.
18: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül, From Home.
19: Részletek fromhome.hu.
20: Te is olyan munkát szeretnél, amit szívesen csinálsz, és akár hivatásként tekintesz rá? Válaszd a VLS-t, ahol a munkaerőpiac legkeresettebb szakképzéseit sajátíthatod el. Szakmai képzések, továbbképzések, élő, online oktatással és gyakorlati helyen. A képzésekről érdeklődj személyesen Sopronban, vagy online. VLS.hu.
21: VLS.hu.
22: Edzel. De tudod is, hogy mennyit fejlődtél? A mérleg csak a kilókat mutatja. A Cutlerben ennél többet kapsz. Testösszetételméréssel nyomon követheted a testzsír százalékot, az izomtömeget és tested változását hónapról hónapra. És ami igazán jó, aktív Cutler bérlettel a mérés díjmentes. Ne csak edz, lásd is az eredményt. Cutler Gym Sopron. Több mint egy edzőterem. Keresd minket Facebookon és Instagramon.
23: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
24: Kia Sopron. Sopron, Győri út 42.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Költözne? Hova? Lignova!
27: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
28: Reklámot hallottak.
29: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
30: Keresik a kerékpáros barát munkahelyeket. Drogdílerekre csaptak le a rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A személyi biztonság és a vagyonvédelem érdekében Sopron belterületének egyes részein 2027. január 31-ig 17 és reggel 6 óra között vadelejtési engedély van érvényben, erre figyelmeztet a város önkormányzata. Az intézkedés a lővérek, a lővérkörút környéke és a bánfalvi városrész területét érinti. Hozzátették a vadkárral, illetve vadészleléssel kapcsolatos bejelentéseket a vadkarbejelentés.sopron@gmail.com e-mail címen lehet tenni. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a kerékpáros barát címre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-ig lehet benyújtani elektronikus úton. Tavaly például a Soproni Egyetem is elnyerte a kerékpáros barát munkahely címet. Drogdílerekre csaptak le a rendőrök, Ivánban fogtak el két kábítószerterjesztőt. A kutatások során a kollégáik zöld növényi törmeléket, kristályos anyagokat, valamint drogértékesítéséhez használt eszközöket találtak és foglaltak le. Előállították és gyanúsítottként hallgatták ki a dílereket, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. Sikeresen szerepelt a Kovász üzem a Kenyérlelke Fesztiválon. A soproni üzem ezüst minősítést szerzett fehér-félbarna kategóriában. Ez már a Kovász üzem második minősítése, tavaly arany minősítést kaptak, mondta a rádiónknak Egyed Balázs tulajdonos.
31: Nagyon sokat számít, hogy az jól van összeállítva, hogyha többféle lisztből van, ugye azért kézműves pékek nagyon ritka az, hogy egyféle lisztből készítenek. Ez az íz és állag miatt is van, tehát nem feltétlen azért, hogy mi most misungolni akarunk, hogy feljavítsuk, hanem ez azért van, hogy minél jobb eredményt tudjunk elérni élvezeti értékben. Tehát külalak az a másodlagos nálunk is, tehát egy kenyér ne feltétlen szép legyen, hanem jó legyen. Ízletes legyen.
30: Ma legyengült hidegfront érheti el hazánkat, amilyen gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Délután 19-25 fokot mérhetünk.
32: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
33: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
32: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
0: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter, a körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri, és a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
2: Itt vagyunk, 7 óra után, már nem, már 8 óra után, 8 perce jó reggelt kívánunk mindenkinek.
3: Üdvözlőjük a dühös fideszes, dühös tisztás, dühös mi hazánkos embereket. Minden lettünk.
2: Minden már... gyerekek, minden vagyunk, tehát így van.
3: Ugyanazok az emberek, más, tehát már minden, már ki a szektárs, hallásolnak ezeket.
4: Te vagy, te emeled a legmagasabbra, megírták.
3: Bocsánat, meg akartam érteni a helyzetet, elnézést kérek mindenkit.
2: Igen, itt fölteszünk kérdéseket, megbeszéltük az 5000 forintos üzemanyag árat, holnap még egy közgazdásszal ezt körbejárjuk, most csak azért hívjuk fel a holtankoljuk.hu-t, hogy elmondja nekünk, hogy kapjátok majd meg. Itt valaki egyébként azt írja, hogy jó reggelt, középosztálybeli vagyok, 13-es autó, 3 fiút nevelek egyedül, én örülök a támogatásnak. Tehát jött ilyen is, ugye itt az 5000 forint annak a kritériumairól, hogy ez kifizeti valójában, jó vagy nem jó, szeretjük, nem szeretjük, mindenki elmondta a véleményét, és nyilván nem azzal van a baj, hogy az állam ad, csak itt voltak bizonyos kérdéseink.
3: Egyezünk meg abban, hogy kell nekünk egy igazi közgazdász, nem az, aki elővette a tankönyvét a gimnáziumba, és aki kontextusba helyezi az egészet, és majd utána elítéljük.
2: Így van, így van. Kapjanak minél többen 5000 forintot, tehát Isten őriz, hogy tőlük elvegyük, csak elmondtuk, hogy, vagy én legalábbis, hogy mit gondolok, de ti is máshogy látjátok, mindenki máshogy látja, tök jó, de most aztán itt ránk borult a vödör, tehát itt már mi hazánk rádió vagyunk, meg minden vagyunk, de ugyanakkor ez sok embert mozgat, és erről mi akkor is fogunk beszélni, az néhány hallgatónak tetszik, vagy nem tetszik. Eszter, Bújdosó Eszter, jó reggel, ciao, ciao.
5: Sziasztok, szia Balázs, Bújdos. Jó?
2: Bújdos, itt bújdos az Eszter.
4: Nehezen kezeli a neveket, te is tudod. Volt már egy pár ilyenünk.
3: A sajátjával sincs rendben.
2: Igen, bocsánat, bújdos. És én évek óta Bújdosó Eszternek mondanak mindig?
5: Nagyon gyakran, igen, ebből van. A Bújdosból van kevesebb, a Bújdosóból meg több.
2: Törted évekig, de most azt mondtad, hogy na eddig, és nem tudom, most már szólok ennek a szerencsétlen, hogy nevezzem, jegyezzem meg a nevemet. Helyes.
3: De még az fontos kérdés, hogy a Bújdosok elítélik-e a Bújdosókat?
5: Nem, egyáltalán nem. Hát mi vagyunk kevesebben, mi vagyunk a különlegesebbek.
2: Nagyon helyes. Jó, most nem arra kérünk, hogy közgazdaság tényleg ezt tedd rendben nekünk, meg hogy jogos, nem jogos, ki kapja, hogy kapja, mi a baj ezzel, mi a jó ebben az intézkedésben, ezt holnap tovább görgetjük még egy pillanatra. Inkább csak bennünket a gyakorlati rész érdekel, mert itt sokan kérdezik, hogy kapják meg, hogy érkezik meg, kell-e valamit igényelni, mi a helyzet.
5: Hát szerencsére most ezt úgy találták ki, hogy adminisztratív feladata ezzel igazából csak a NAV-nak lesz. Tehát nekünk nem kell nyugtát vagy számlát kérni a benzinkúton az adott tankolásról, hanem egyszerűen automatikusan történik majd az utalás a NAV részéről, és ezt ők a gépjárműadó nyilvántartás alapján fogják tudni megtenni. Tehát az a magánszemély, akinek a nevén a törzskönyv alapján van egy dízel jármű, annak automatikusan már októberben az első 5000 forint majd érkezni fog, és aztán a következő 3 hónapra vonatkozóan is majd folyamatosan érkezik ez az utalás. Az még nem teljesen egyértelmű, hogy ez majd hány részletben érkezik, de januárig egész biztos, hogy az a 20000 forint az meg fog érkezni. Hát bankszámlára elsősorban, tehát ami alapján, vagy arról a bankszámláról, amiről mi utaljuk a gépjármű adót, arra fogja a NAV nekünk visszautalni ezt a havi 5000 forintot. Hogyha volt változás ebben a bankszámlaszámban, akkor azt nyilván érdemes a NAV felé jelezni, hogy jó helyre érkezzen az utalás. Hogyha valaki pedig nem bankszámláról utalja ezt a gépjárműadót, hanem mondjuk nem tudom, befizeti a bankba, akkor ott postán érkezik majd meg ez az 5000 forintos támogatás. Úgyhogy nincs vele dolog, tényleg ezt a NAV a gépjárműadó nyilvántartás alapján majd fogja tudni intézni, úgyhogy nekünk igazából az a dolgunk, hogy ha dízelautónk van, hogy tankoljunk, és nyilván majd várjuk ezt az összeget.
4: És akkor a 150, az most úgy 150, hogy a 150 lovas még beleesik, vagy csak a 149-es, mert ugye úgy szól a hirdetmény, hogy 150 ló alatt.
5: Így van, tehát egy 149 lóerőset bele fog esni, így van. De hát igen, ezt a határt ezt meg kellett húzni valahol, és azért így is 1 millió dízelautó tartozik bele, és azért ez nagyjából a dízelautóknak a 80%-a itthon. Biztos, hogy lesz olyan új hibrid, ami 149 lóerős, és nem a gyereket hordják az autóval az iskolába is igényelheti. Van azért egy-két olyan egyterű, nagyobb családi autó, ami meg mondjuk egy 2 literes motorral van ellátva, és mondjuk a gyerekeket hordják fel az iskolába, és 170 lóerős nem esik bele, de talán azért egy nagyobb merítés van most ezzel a határhúzással, vonalhúzással a dízelautósokból.
2: Oké, Eszter, köszönjük, akkor ez mindenkinek tiszta, hogy kapja meg, egy ilyen rövidre hívtunk. Tudjuk, hogy te otthon vagy kisgyermekkel, ugye?
5: Így van, 3 hónapos a kislányom.
2: Gratulálunk akkor jó.
5: Köszönjük.
2: Jó gyermekezést. Szépen.
4: Próbál kijönni abból, hogy elrontottam a neved, ezt csak azért hozta be.
2: B. Eszternek nagyon szépen köszönjük a megszólást.
5: Köszönjük
2: szépen, igen. És akkor jöjjön egy-két komment, csak így az előző fél órára beszéltünk. Az Eszter kisgazda, szemét mi épesek? Tiszás Feri és Eszter, jó reggelt, középosztálybeli vagyok, megérdemlem, higgyetek el. Mennyi mindent adnak, várjál, hol van, itt van. Szemét mi épesek, ők tehetnek róla. Így van, Eszter, igazad van, Balázs, teljesen vakon vagytok. Tiszások vagytok, mint veszetek.
4: Ferinek nincs igaza.
2: Ferinek nincs igaza.
4: Bezzeg a múltkor még a másik szekeret fújtátok.
2: Igen.
3: Szeretném elmondani, én tényleg kisgazdának érzem magam. Egyrészt nem azért, mert soha életemben nem gazdálkodtam, és egy uborkácsot tudok életben tartani, de nem azért, de a föld nem hazudik. Ennyit szeretnék mondani.
2: Hogy a föld nem hazudik.
3: Igen, ezt a szlogent én találtam ki, és nem fogok addig nyugodni, amíg nem lesz ehhez egy pártom és egy csapatom.
2: De egyébként ez tetszik, ez a mondás. A föld nem hazudik.
3: Ezt nem mondta, hogy akartam indulni a választásokon? Kisgazdapárt színek.
4: A
3: föld nem hazudik. Kisgazdapárt.
4: És én sem.
3: Nem én nem hazudok. A föld nem hazudik.
2: Gyerekek, van egy jó kulcsos játékunk, jó? Lehet bombázni Annát. 0-23-111-111. Intézkedni, telefonálni, próbálkozni, mert ennek a megszólásnak a végén még valaki kap egy kulcsot. Kap egy kulcsot, és októberben pedig nyitjuk majd a konténert. Októberben, majd tudjuk a dátumot is, hogy mikor nyitjuk a konténert.
4: De nem áruljuk el.
2: Október. Elbízzátok magatokat, így van. Úgyhogy október 6-án talán, azt hiszem, 9-én, ráadásul 9-én egy pénteki napon nyitjuk a konténert, jó? Feri amúgy is DK-s, úgyhogy ő nem mondjon semmit. Köszönjük szépen.
3: Hogyan, Klára?
4: Nagyon-nagyon. Te ma reggel, ahogy ott hagytam az ágyikóban, 2 puszival, nagyon imádtam. Van a konténerben egy új Cupra Raval elektromos személyautó.
2: Hoppácska.
4: Ez 12 millió forint körül van. 4 fő részére családi pihenés, étészaka, szállás, a félpanzió Kolping Family Resortban. Ez
3: Cupra.
4: Egy M, és egy MS Bosch Professional elektromos szerszámgép csomag.
2: De ez addig bővül.
4: Hát bizonyám.
2: Micsoda.
3: De mi nem teszünk bele semmit.
2: De magunkat belerakjuk, Attist is belerakjuk, és azért valaki ennyi kulcs a világon nincs, amit kiosztunk, de tényleg.

0: odaugrom, itt nyaralok, ott nyaralok, de hát muszáj ezt engedni, hát, mert elment, úgyhogy ma már jön, úgyhogy a héten nyakába kapja Jóni és Lingen masszázs leszervezését, amit aztán látványosan Zsülön itt egy ágyon be is mutatunk természetesen.
1: Elvitte most a férjét altatni, most azon, hogy így igen, jaj, szerelmes, három napot eldöltünk Báriban, aztán elkaroljuk, aztán majd meglátjátok, mi lesz.
0: Hazajön, és olyan Lingamot rakunk be, meg Jónit, ezt ígértük, nem felejtettük
1: el. Ájútra fogják jónizni.
0: Úgyhogy ez megvan. Na gyerekek, kiderült, képzeljétek el, amíg itt jönnek a telefonok, beszéljünk erről egy kicsit, hogy mennyit költenek a magyarok OnlyFans-re, ugye? Na és akkor kíváncsiak
1: nem
0: a számokra. Nem eleget. Ugye ez az OnlyFans oldal, ez egy olyan oldal, ami elképesztő bevételt csinál, tehát csak 26-ban 2700 milliárdos bevétele volt, 2700 milliárd forintnyi összeget költöttek el.
2: Ez nem a magyar.
0: Nem, ez a 8 milliárd, ja, az éves bevételük. Igen. És kiderült, hogy mennyit költenek a magyarok. Vagyis, ha neked van egy kedvenc modelled, szereted a lábakat, a vádlikat, a füleket, vagy szeretnéd, hogy valaki levetkőzön, vagy ledobjon a ruhát, akkor te erre fizetsz. A másik oldalon meg ebből nők és férfiak ugye jól keresnek. Ez az alapszolgáltatás, ez így indult röviden, mindenki tudja, hogy mi ez az OnlyFans.
2: Az első kérdésem az, hogy ebből a magyar óriási pénzből te mennyit zsebeltél be a lábujjaiddal?
0: Én elmondom neked, hogy talán 100 dollárt vagy 60-at.
2: Az nem rossz, nem rossz. Akkor ha csináltuk volna, mennyi a magyar költés? Tehát mennyit költöttünk mi magyarok egy év alatt?
0: Na, mindenki mondtad egy összeget. Körülbelül most az MK azt mondja, hogy 100 milliárd dollár. Tehát csak mondom, hogy 2700 milliárd forint az összköltés. Mennyit költenek szerintetek magyar háztartások arra, hogy feleség mellett, férj mellett, barátnő, barát mellett, macska mellett, gyerek mellett, és persze vannak a szinglik, ne gondoljuk, hogy csak ők használják, titkosan felmenne OnlyFans oldalakba titkos cseteket, pénzfizetős történeteket.
1: Van itt, akinek van amúgy OnlyFans
0: oldalak?
1: Mert egy Balázson kívül kérdezem.
0: Zsül, mennyit kerestél a köldököddel eddig?
2: A köldök szösszöddel.
0: Mennyit
1: én
0: kerestél?
1: Azt tippelem, hogy szerintem 1 milliárdot elvertünk, eltapsoltunk.
0: Egy milliárdot elvertünk.
1: Igen.
0: Aha, tehát egy milliárd...
1: Jó, legyen 2 milliárd. 2 milliárd.
0: 1 milliárd azért, forintot. Igen. Aha.
2: Én
0: na
2: akkor
0: tessék.
2: Maradok az egynél, mert egy nekem milliárd. Is az volt, szerintem ilyen 1 milliárd körüli lehet.
0: Uh-huh. És hányadik helyen állunk ezzel Magyarországon? Azt is megtippelhetitek?
1: Utolsó.
0: Tehát szarul keresünk, szarul költünk, és utolsó helyen vagyunk.
1: Igen, és Uganda is megelőz minket.
0: Mert hogy van egy lista, hogy kik költenek a legtöbbet egyébként Európában. Mi a 19. helyen állunk.
1: A hányból?
0: Hát gondolom, a hány európai országban.
1: Ja, ez is Európa.
0: Ez most csak egy Európa.
1: Igen, oké, bocsánat. Elnézést.
0: Évente megközelítőleg 10 milliárd forint, gyerekek.
2: Mi?
0: 10 milliárd forintot költünk. 30 millió dollár, ugye az árfolyam függő, 9-10...
1: Na jó, aki ezek közül 5 ezer forintot a dízelautójához, figyelje
0: magát. Elkölt a magyar 10 milliárdot OnlyFans-re, de közben tartja a markát az 5 ezer forintért. Egyébként vannak rászorulók, még egyszer mondjuk, akik megérdemlik és kapják is meg. 10 milliárd...
1: Ez az OnlyFans-re vonatkozó?
0: Igen, 10 milliárdot költünk.
1: Csak rászorulók vannak az OnlyFans-en.
0: No, mennyi ebből Budapest? Tessék? Részletes kimutatásom van. 10-10-ből.
2: 10 milliárdból legalább, hát 4-5.
1: 5 a fele.
0: Uh-huh. 4 milliárdot költünk csak Budapesten. Ezzel az európai városok között följöttünk a 12. helyre. Budapest,
2: nice.
0: Budapest iszonyatosan durván OnlyFans-ezik. 4 milliárdot költünk a 9-10 milliárdból, és ezzel az európai városok között a 12. helyen vagyunk.
1: Mi bű, srácok? Engem az érdekel, hogy ezt a pénzt, amit ráköltöttetek, nem tudtam volna venni bele egy robogót?
0: Na itt van, ugye? Nem tudtam megtakolni az autót, igen.
1: Hogy valami legyen. De tényleg, ez gondolom, ennyi pénz.
2: Az lenne még jó, ha tudnánk, hogy hány ember költötte a 10 milliárdot.
0: Igen, hogy körülbelül mennyi magyar OnlyFans felhasználó lehet.
2: Négy, de ők nagyon aktívak.
0: Igen. Itt azt mondják, hogy a becslés szerint Magyarországon 10 ezer felnőtt lakosa évi 35 ezer dollárnyi OnlyFans költés jut. Ez lakosság átlagra fogyasztva kb. 4 dollár felnőtt per év. De ugye nem OnlyFans ez itt mindenki, van, aki meg nagyon sokat. A magyar lakosság része nem fizet OnlyFansért, viszont Budapest nagyon kilóg ezzel a 4 milliárddal, mert hogy borzasztó sokat költünk, és hát ez európai átlagban is nagyon szép eredmény.
2: Mitől lehet az, hogy Budapesten többet költenek? Itt van rá pénz, nagyobb szerintem... az érdeklődés, nyitott a budapesti ember arra,
1: engem nem
2: arra,
1: ez érdekel,
2: hogy...
1: küldjétek már a legjobb accountokat. Hogy nézzem már, hogy mire költitek a pénzeteket.
0: Igen. Gyerekek, tényleg, oké, valljátok be őszintén, és most ez nem... Szexuális tartalom, semmi rosszat nem mondunk a gyerekeknek, egyelőre. Ne ijedjen meg senki egyelőre. De most, valljátok be, drága férfi társak és női társak, csak valljatok, mire költetek az OnlyFans-re?

0: fenszen. Van egy láb, amit követtek, van egy köldök, van egy fül. Nem kell aláírni. Kíváncsi csak arra, hogy nők vagytok, vagy férfiak.
1: És mennyit?
0: És mennyit?
2: Mennyi megy el?
0: Tehát havonta mennyi megy el, és mi a topik, amit néztek, mert ugye itt azért nem csak durva dolgok vannak. Itt
1: ha tényleg... jól írtok, megcsináljuk.
0: Itt lehet, hogy valaki vállakat néz, vádlikat, köldököt, lábfejet. Tehát nem, tényleg nem mindig arról szól, hogy itt van. De vannak ilyenek is. Jó? Ki mennyit költ, ki mit követ, ki kit követ, és nagyon érdekes, hogy a nők kiket követnek.
1: Én mert 7 ebben éve követek egy köldököt.
0: Én elköltöttem már $400.
1: De ő boszolak nálunk, de ezek minden köldök érdekes.
0: Igen. Egészen durva. De hogy tényleg, mire költötök egy? Mire költünk el 10 milliárdot? Arra, hogy vetköz babám, és erre elkölt a magyar 10 milliárd forintot. Igen,
1: tudom, Balázs, az van, hogy ide jönnek a külföldiek a szexturizmusért, rájönnek, hogy ahhoz szóba kell állni a magyarokkal, ugye, hogy szexturistáskot ugyanak, úgyhogy inkább egy Airbnb-ben fekszenek, és OnlyFans-eznek. Szerintem ez történik.
0: Ez történik? Igen?
1: Igen, mert ugye csak azt nézzük, hogy ugye mi az IP cím, amiről használod, nem?
0: Igen, hogy mi az IP cím.
1: Akkor ja, ez a külföldiek.
2: Nem is mi vagyunk.
1: Hát ez nem mi vagyunk, ez a lusta szexturisták.
0: Nem, 3 millió látogatása van havonta az OnlyFans-nek Magyarországról. 507 000 desktop, 2,5 millió mobil, és ez ugye nem 3 millió fizetőt jelent, mert van, aki többször megy, de hogy iszonyatosan aktívak vagyunk. Az OnlyFans adta ki az adatokat, nagyon aktívak a magyarok. Nem tudjuk, és nem mondják meg, hogy hány magyar előfizető van, de a becslés az OnlyFans szerint, hogy nagyjából 9-10 milliárd maradott náluk, és nagyon szépen köszönik.
2: Nagyon örülnek. Na, jó,
0: kemény gyerekek, kemény.
1: Van egy hallgatónk, aki fixen $100 havonta Molnár Anikóra költ.
0: Ó! Hát akkor inkább ad egy gyermek alapítványnak.
2: De ő ezt szereti. Hát most
1: de azt nem kapja meg. Azt nem kapja meg a gyermek alapítványtól, amit a Molnár Anikótól megkap, és ez jól van így.
2: Igen,
1: maradjunk ebben a
0: nem mossuk össze a gyermekeket segíti alapítványokat Molnár Anikótól, de ő bevallotta, ne bántsuk, tehát $100 megy Molnár Anikónak. Van már $100 a 10 milliárdból, amit megfejtettünk. Jó, hova megy a másik 9 milliárd? Mire költötök? Csajra? Pasira? Miről szól az előfizetés? Jó? Küldjetek el nekünk, nagyon kíváncsiak vagyunk. Amit be tudunk olvasni, azt beolvassuk.
1: Amit nem arra tudunk is örülünk.
2: Hogy mondjon egy jó éjszakát egy szexi csaj.
0: Na.
2: 40 000 havonta.
0: Engem ezek a költések érdekelnek. Tehát nem az, hogy igen, levetkőzik a csaj, és akkor nézem, ilyet már 100-szor láttunk. Jó éjszakát mond neki egy szexi csaj, havi 40 000 forint.
2: De minden este te fölcsattam. Szerintem OnlyFans,
0: igen.
2: És ott van egy lány, aki esetleg lenge öltözetben, azt mondja, hogy jó éjszakát.
0: Vagy a hangja jó, vagy lenge öltözetben azt mondja neked, hogy jó éjszakát kívánok. Ez 40 000 forintot elkölt rá. Rosszul, megvan az a 9
1: meg
0: milliárd.
1: A karrier döntéseimet.
2: Igen.
0: Vagy
1: jó
0: éjszakát, van...
1: te majom. Ez mennyit érne nektek meg?
0: Igen, jó éjszakát, te majom. Igen. Azt mondja, én egy olyan szolgáltatás, de írjátok le, hogy mennyi gyerekek, én egy olyan szolgáltatásért fizetek, ahol egy mami elmondja, hogy mennyire kicsi vagyok, ronda és gusztustalan.
2: Mennyit költesz?
0: Nincs benne fotó, mennyi a pénz, azt is írjátok meg,
1: hát,
0: jó?
1: Hát figyelj, az én családomban születtél volna, nem kéne fizetni az...
0: A beszület Eszterékhez gyerekkorod óta meghalom.
1: Benne van.
0: Igen?
2: Na tehát most kapaszkodj.
0: Mennyit költesz rá, és mire költöd, és nem a hagyományos vetkőzés, mert az minket nem érdekel. Tehát ez nem gond. Igen?
2: Most kapaszkodj, férfi 37 éves írta. Igen? A csaj a köldökébe keneget mindenféle ragacsos, slájmos anyagot. Soha nem láttam a fejét, vagy az egész testét, csak a köldökét, amiben keni a ragacsos anyagot. Havi 40 000 megy rá.
0: Na ezt mondom.
2: Mi van?
0: De ide, hogy ezt mondom, hogy az OnlyFans azért nem csak az, hogy oké, ott egy ócsé levetkőzik, kifizetem, hogy nagyon sokan vannak így ráindulva, hogy nincs benne szex, se erőt, egy köldököt látsz, és valami történik, és kifizet rá 30-40 000 forintot.
1: Köszönöm, hogy megnyitottátok a köldök topikot, mert még soha nem beszéltünk a köldökről. De például mondjátok már, hogy miért csak az embernek van köldöke?
0: Hát ez most kicsit félrevitt.
1: Igen, gondolkodjuk
0: most anyám bejött a szobába, és azt mondta, hogy még a házi bulinak is fölkapcsolta a villanyt, és mondta, oké, mama, megyünk.
1: Hogy azt mondanád, hogy hogyan tud elhatalmasodni valakinek köldök imádat? Igen, de hogy amúgy csak az embernek van köldöke.
0: Nem, az állatoknak is van köldöke.
1: Igen, hányszor nyúltál bele a macskát köldökébe eddig?
0: Nincs a macskának köldöke.
2: Hát van,
1: jó,
2: csak ezt visszatérünk 9
1: után. Jó, most megkeressük az OnlyFans-t meg, és 9 után csak a köldökről fogunk beszélni.
0: És mit már a személyre, ha mondta $200 költök? Dávid küldte neki. Azt a mindenségit neki.
1: Én modell vagyok az OnlyFans-en, és szűrös hónaljas kontentet gyártok, imádják. 5000 követőből 3 biztosan magyarul, angolul gyártok kontentet. 32-es.
0: Tehát valaki akkor Magyarországról is, mert hogy van magyar követője, lát egy hónaljat, ami szűrös, és erre elkölt 20-30-40 ezer forintot havonta, ahogy egy köldökre is elkölt. Így azért hamar kijön a 10 milliárd, amit elköltünk.
2: Hát most egyelőre a bekerzett SMS-ek alapján 40-50 ezer az átlag, amit ezek az emberek költenek. Ugye 40-eket költöttek el.
0: 40-eket elköltött arra, hogy valaki. És az erotikusan mondja a mesét? Vagy olyan a hangja? Vagy csak szexi a hangja a csajnak, és ő mond neked egy mesét?
1: Egyszer volt, hol nem volt.
0: Igen. Csak kérem, hogy itt
2: szükséges. Ez
1: a BDSMS.
0: Igen.
1: Hát egyszer egy kis csikó.
0: Igen, tehát hogyan mondja, igen. Nem is értem, megmondom őszintén. De hogy tényleg jó. Jó, gyorsan van egy telefonálónk, ő elmondja nekünk a szlogent. Halló, jó reggelt!
3: Jó reggelt, Hani vagyok Miskolcra.
2: Ki?
0: Hani.
1: Mi az ön autódnak a neve?
0: Mi a helyzet, Hani?
1: Hány feliratkozód van?
3: Minden rendben. Tessék, nekem nincs feliratkozó.
0: Az OnlyFans tényleg itt van.
3: 8 éves kisfiamra.
0: Az OnlyFansből. Én csak egy telefonos játékra jöttem.
1: Én összezavarodtam, azt hittem, hogy megszólaltam.
0: Ne tagad, Hani, mióta OnlyFans ezzel mennyit keresel vele? Nem. Na, tudjuk, hogy el akarod mondani.
1: De úgy gondoltam, hogy nem volt. Sziasztok, Hani vagy.
0: De egyébként tényleg olyan volt, jól beillett a contentbe. Jól van. Figyelj ide, Hani, kulcsot szeretnél, te ilyen kis aranyosan jöttél itt közben, kedveset játszani.
3: Igen, abszolút. Szeretnék a konténeres játékra jelentkezni.
0: Nagyon jó, mondj egy szlogen nekünk gyorsan.
3: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
0: Ez a... De nehéz játék ez. Jól van, oké, van neked is egy kulcsod akkor. Jó, és október 9-én köszönöm. Találkozunk, tedd szabaddá magad, és...
3: Törgök a hátamon.
0: Jó? De azt írják, hogyha OnlyFans-eznél már előfizetnének rád.
1: Hú,
3: ezt már mondták többen is.
0: Figyelj, este elmondasz egy mesét, hallod, ilyenekre költenek a magyarok 10 milliárd forintot, hogy valaki mondjon nekik este mesét. Ha mondasz egy mesét, keresel egy kicsit kiegészítést.
3: Engedélyt kérek rá majd az uramtól.
2: Jó, nem kell, keresed kiegészítést.
1: Ahogy nem tudsz tudni különbséget tenni, hogy gyereknek mesélsz, hogy az online livestreamelsz, hát hogy mondja meg?
0: Igen, nincs különbség.
3: Hát ebben van valami, igen.
0: Igen, de tényleg jó az orgánom, jó a hang.
3: Ó, köszönöm.
0: Jó van, na akkor ott találkozunk.
3: Köszönöm, ott találkozunk. Sziasztok!
0: Oké, ciao.
2: Nagyon sok gyerekek. Ajánlatot kapott Henny.
0: Egyébként ide férfiak is csinálnak kontentet? Írja már meg valaki. Mi a férfi kontent? Tehát a nőknek mi kell?
2: A láb például.
0: Egy férfi láb, okay. Egy férfi kar, egy szőrös mellkas? Tehát én most például... nem klasszik szex, ott mi a kontent egy férfitől?
1: Kérhetek, én azt szeretném, hogy olyan kontent legyen, hogy ilyen filmesten nagyon szőrös mellkasú férfiak füvet nyírnak.
0: Igen.
2: Télen is. Aztán,
1: de úgy, hogy télen is, hogy ilyen nagyon izmos alkarjuk legyen, és akkor lehajol, és akkor beleönti az üzemanyagot.
0: Hát ha láttam már kertészt nálunk, az nem ilyen. Szóval, nem, hogy ez egy klasszik ilyen ide a fejben, ami aztán megjön Lajos a fűnyíróval, mérgelődik nagyon, hogy elromlott a fűnyíró, és elakadt a hosszabbító, amit elvágott. Tehát,
1: igen, Tibornak is van még itt fejlődője, de
0: nem teljesen
1: szívesen ilyenek. Látjuk őket tovább.
0: Na jövő mindjárt, 8:30 pontosan, itt vagyunk rögtön a hírek után.
4: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
1: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
7: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
8: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
8: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
9: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
10: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
11: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig fél áron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
12: Anya, kapar a torkom!
13: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
14: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
16: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
17: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restor Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
18: A Protexin kell.
19: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
20: Szeptember 26-án Van Eleven és barátai gasztronap a Lenkvillában. Sopron kávépörkölőjének meghívására ismét városunkba érkeznek a stílusos vidéki éttermiség vendéglátói. Megkóstolhatjuk az ország legütősebb pizzáit Szabiapéktől, a leves és burger verhetetlen rámenlevesét, a lokál eddőlék év strandételét, a hibiszkusz étterem hamisítatlan koreai kimcsijét és Tűr Ádám séf Michelin ajánlott finomságait. A belépés ingyenes. A részletekért keresd a Van Eleven Roastery Facebook oldalát.
21: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Itt mindent megtalál, amire szüksége van. Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, beltéri ajtók, garázskapuk, párkányok, árnyékolás technika. Mi egyedi igényeket is megoldunk. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével várjuk kedves vásárlóinkat. RBF Nyílászáró Kft.hu.
22: Sopron belvárosában 13 négyzetméteres üzlethelység eladó. Érdeklődni a 0670 361 1520-as telefonszámon lehet.
23: Az ősz hízei most a tányéron bontakoznak ki. Vadak, muflon, szarvas, űz, minőségi prémium húsok, kiemelt biotermékekkel a Badahús Kft. Kínálatában. Látogasson el a www.badahús.hu oldalra, és válassza a valódi minőséget. Badahús. Frissesség és tudatosság minden falatban.
1: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11 www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
2: Találja meg az otthonához leginkább illő burkolatot a Coral fürdőszoba szaküzletben. Magas minőségű hideg és meleg burkolatok széles választékát kínáljuk magas szakértelemmel. Fürdőszobába, konyhába, nappaliba vagy teraszra nálunk megtalálja az igazit. Coral fürdőszoba szaküzlet. Sopron, Táncsics Mihály utca 66. coralsopron.hu.
3: Együtt sportolna a család? Gyertek el és teljesítsétek a soproni crossfutást! Gyermek és felnőtt futamok a Soproni hegység legszebb tájain. Soproni crossfutás szeptember 20-án vasárnap. Gyülekező a Hotel Siesta területén. Részletek a Soproni Rendészeti Sport Egyesület Facebook oldalán, vagy a crossfutás.hu oldalon.
5: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdhazak.hu.
24: Építkezel, felújítasz? Kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hosztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A házalapja a tető. Vitnyéb, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
25: Reklámot hallottak.
26: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
27: Kamarai állásbőrzét tartanak, ma is várják a véradókat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kamarai állásbőrzét és fórumot tartanak Szerdán Sopronban. A gazdaság különböző területeiről gyűlnek össze szereplők, hogy elemezzék a munkaügyi és gazdasági helyzetet. A fókuszban Sopron és térsége áll majd, de óhatatlanul szóba kerülnek az országos és globális folyamatok, mondja Schuller Balázs szervező.
28: Megtartjuk a korábbi bőrzejelleget, lesznek cégek, akik kitelepülnek, de mivel ez annyira nem működik, a tavalyi év ezt igazolta, ezért egy fórum jelleggé alakítjuk, és a jövőben elfelé akarunk elmenni. Két kerekasztal beszélgetésre akarjuk fölfűzni a rendezvényt. Az egyik a munkaügyes szakembereknek a találkozója, egy beszélgetése, ami végkísérhető, hozzá lehet szólni a végén, míg a másik cégek képviselői, elméleti szakemberek, akik pedig gazdasági kérdésekről fognak beszélni.
27: Ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, délután pedig Csornán a Művelődési Központban és a Pettőházi Közösségi Házban lehet vért adni. Kedden szintén a Soproni Területi Vérellátóban, délután pedig Ágfalván várják az önkénteseket. Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 65, és a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A további véradó alkalmak listája megtekinthető a véradás.hu oldalon. Éves szinten már csak 5%-os volt a lakbérek drágulása Győr-Moson-Sopronban. Balogh László, az ingatlan.com gazdasági szakértője szerint az első lakás vásárlóknak elindított otthonstart program a potenciális bérlők egy részét a saját lakás megvásárlása felé terelte, ami csökkenti a keresletet a kiadó lakások iránt. A vidéki nagyvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Győrben és Sopronban 200 ezer forint volt a kiadó lakások átlagára. Megkezdődött az idén 100 éves Elit mozi épületének külső felújítása Sopronban. A közösségi oldalukon azt írják, hogy a következő hetekben a kivitelezést végző cég az állványzaton dolgozik, de teljes napi műsorral üzemelnek már. Ma legyengült hidegfront érheti el hazánkat, amilyen gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Délután 19-25 fokot mérhetünk.
29: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza. A tökéletes, könnyű szerkezetes.
25: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébredő. ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
6: 3.9 lesz, pontosan 5 perc, ma jó reggelt kívánunk, mindenkinek itt vagyunk, drága hallgatók, és Dejman játékunkra lehet egy D betű segítségével jelentkezni, mert bár egyébként itt vicces lenne, írjátok már egy Dejman, és akkor megnézzük, hogy
7: hányan tudják helyesen leírni.
6: Hány megoldás jön a Dejman játékunkba. Azért mondtam, hogy csak próbálok egyszerűsíteni, egy D betű, ne bonyolítsátok meg, nem azért, mert nem tudjátok, de egy egyszerűbb, így elkülditek D betű. SMS-ben jelentkeztek a játékra. Itt kérdésekre kell válaszolni, és gyerekek, itt komoly 100.000 forint értékű Dejkman utalmány, ami aztán feleződ, meg negyedelődhet, meg harmadolódhat. De nagyon egyszerű, 100.000 forintos Dejkman utalmányunk is van, úgyhogy tele vagyunk ajándékokkal. És ugye itt arról beszélgettük a hírek előtt, hogy miközben itt 5.000 forintos családi támogatást kapnak a dízelt hajtók, ugye ezt is megbeszéltük, nyilván nem mindenki, meg nem mindenhogy, minden formában. Közben kiderült, hogy itt milyen egetverő összegeket költünk el európai viszonylatban az OnlyFans oldalra. Ugye hát az OnlyFans, ezt tudjuk, hogy mi itt erotikus és kevésbé erotikus tartalmak is vannak. Van, aki köldököket néz, van, aki mesét mondat magának 40.000 forintért, van, aki tartalmat gyárt, és hát magyar viszonylatban is egészen elképesztő, hogy 9 milliárd forintot költünk ugye évente az OnlyFans-re, amivel Európában a 19. helyen állunk, és a Budapest kölcsön durva 4 milliárd forint megy el ebből a budapesti lakosok által, és 12. helyre följöttünk így az európai nagyvárosok között. És ugye itt írtuk, vagy kérdeztük a hallgatóinkat, hogy gyártanak esetleg nők, férfiak tartalmat a hallgatóink közül, és írtegünk Szandi, aki teljesen legálisan, ő szőrös hónaj kontenteket gyárt, nem csinál semmit, és ebből keres, gyerekek, nem keveset, nagyjából 3-4 ezer eurót havonta.
7: Hoppá!
6: Havonta!
7: 4000 euró, 400, 1,2-3.
6: Nagyon mellé lőttük.
8: Én kb. Ennyit költöttem rá, 40 szőrös a hónapja.
7: Látod? Egy hónap alatt visszahoztam.
6: Ez nagyon nagy hiba volt.
8: Ezt nem is értem. Mindig rossz irányba ülök a vonatot.
6: De tényleg, rosszul nézed, igen. Itt van Szandi Spanyolországból. Hello Szandi, jó reggel, ciao.
7: Hola!
8: ¿Cómo está?
6: Buenos días, chicos. Vamos a la playa, chicos. Vamos, chicos. Vamos.
7: Vamos a la playa.
6: Vamos a la playa, chicos. Eltűnt. Mi helyzet? Eltűnt. Hát eltűnt.
7: Hát jött egy bejövője OnlyFans-en, keresett
6: valószínűleg, valószínűleg éppen becsengedett egy kis eurót.
8: Valaki a cipós játék iránt érdeklődik.
6: Van cipó játék, igen. Jó, Dickman és a Dejkman. Így van, erre lehet jelentkezni. Hová tűnt a csika? Vagy a csikosz? Vagy kitűnt
8: el? Zavarba jött.
6: Na, Szandi. Hello, Szandi, jó reggelt!
9: Szia, jó reggelt!
6: Szandi, Spanyolországban szemtelenkedsz. Ott élsz?
9: Igen.
6: De jó, neked merre?
7: Tengerpart.
6: Merre vagy?
9: Nem tengerpart, az nagyon drága meg. Túl sok az ember, nem nagyon szeretek így túl sok ember között élni. Úgyhogy én ilyen magányos elvonuló vagyok, és ez a munka, ez pont erre jó. Tehát nem kell kilépni a házból, sőt, ki se kell szállni néha az ágyból, úgyhogy ez tökéletes.
6: Ilyenkor párban mind a két hónaj szőrös, vagy csak az egyik a munkaterület?
9: Nem, mind a kettő.
6: Meg is hát, hogy a jobbat szereted, levágva, tudod, ez is van a munkaterület, ahhoz nem nyújt.
8: Ez mennyire szép lehet, ez a magánéletem.
6: Ez a magánéletem, ez a munkám. Érted? Hát nem keverjük a magánéletet a munkával. Jó, hogy kell ezt elképzelni? Tehát brutálisan megnövesztetted, csináltál egy fotót, erre egyszer valaki rákattant, hogy jöttél
9: hát
6: rá?
9: Hát ez megnő magától. Igazából úgy jöttem rá, hogy a cég, akinél dolgoztam, nyilván ők ezt promótálták, és én nagyon ellene voltam, tehát hogy én voltam az a lány, aki mindenkit kifiguráz, akinek van, aztán rájöttem, hogy hát bunkó voltam.
6: Várj, micsoda, tehát a cég, ahol dolgoztál, mindenkinek volt OnlyFans oldala?
8: Vagy egy hónapszűr oldala?
9: Nem, ez egy olyan felnőtt oldal volt, akik ezzel foglalkoztak, hogy amatőröket, lehetőleg akik szőrösek, azokat mutattak be.
6: Ja, értem, és te nevettél
9: ezen. Nem feltétlen, persze. Mielőtt oda kerültem. Tehát, hogy előtte
8: Bármit lehet szőrös? Tehát egy nagyon durva hát, nyakszőr is, oké?
6: Okay? Fül. Szemöldök.
9: Igen, tehát ebbe a fétisben minden. Tehát, amit el tudsz képzelni. Aha. Tehát a szőrösebb a jobb. Körülbelül ezt kell elképzelni. És igazából ugye én irodában dolgoztam, tehát én a modellekkel voltam kontaktban, és amikor, meg hát én közben már gondolkoztam rajta, hogy amúgy tényleg miért borotválkozunk? Tehát ki találta ki? Ez oda nő? Valószínűleg oka van. És egyszer felkeltem, és mondtam a páromnak, hogy mi lenne, hogyha én is megnövezteném? Még sose láttam milyen, mert ugye Mióta van az óta, mindig leborot váltam.
6: Oké, ugorjunk egyet az időbe. Megnőtt, oké, hogy keres ebből az ember pénzt? Kell küldeni egy fotót, serceket tetsz rajta, egy fésűt, hát, megcsillannak rajta a reggeli harmad cseppek? Tehát, hogy
9: igen,
6: miből lesz pénz?
9: Pontosan, minden egyes mozzanata, amit el tudsz képzelni, tehát a lepermetezett vízzel és kifésülöttől kezdve
6: minden.
9: Hogy elmondod, hogy milyen illata van, elmondod, hogy hogyan, milyen, hogyha hozzányúlsz.
6: De várjál, látszik az arcod is, vagy ez csak egy hónaj?
9: Igen,
6: valaki...
9: igen.
6: Látszik az arcod?
9: Tehát úgy voltam vele, hogy csinálom.
8: Mert akkor ezt kéne hozzá, csak mondom.
9: Nem, nincsen, tehát én nem félek a lebukás veszélyét.
6: És akkor azt kéri, hogy fésüld át egy fésűvel, vagy csak nézni akarja?
9: Igen.
6: Vagy...
9: Aha. Igen. Vagy olyan is van, hogy mondjuk, mit tudom én, könyvet olvasok, és akkor úgy van a kamerában, hogy így az egyik kezem így fönt van, és akkor...
8: Jó, mondom.
6: Érted, Anna, te meg bejársz reggel 15 éve, érted, hajnali 5-re. Négykor
9: kell. Kreatívnak kell lenni.
8: Figyelj, kérdéseim vannak, kérdéseim. Ünnepek, karácsony, húsvét. Van-e
7: speciális? Van
9: én nem nagyon szoktam egyébként így specifikusan az ünnepekre rámenni, mert előre megcsinálom, és az ünnepeket azokat így jó. A családot.
8: Olyan, hogy biciklizel, egy póló, egy topban, ugye, amiben kilóg a kutya, és alatta a hónod alatt van egy bagett, és a francia sapka.
9: Egyébként ez egy nagyon jó ötlet, én ezt megcsinálom.
7: Mennyit csinálnak? Mennyit fizetnek egy ilyenért? Tehát, hogy a felhasználó, amikor akar veled beszélni...
9: Ez nagyon változó, mert nagyon sokféleképpen használom fel a kontenteket. Tehát, hogy van, amit előre ugye legyártok, azokat meg tudják venni így egyenként is, vagy fel tudnak iratkozni, és akkor egy részét ugye oda is feltöltöm, de van, amit megtartok csak úgy, hogy megveszik, amit tetszik neki, azt megveszik. Ezt kiküldöm üzenetbe, azért fizetnek, ha látni akarják, vagy feltöltöm az oldalra, és akkor ott böngésznek, és azt veszik meg, amit szeretnének.
6: Meddig tart egy ilyen videóhívás? Ennek van egy limit, hogy 5 perc, 10 perc, de te mindent megcsinálsz a honlajdon.
9: A videóhívás az más, az élőben megy, az drága, tehát azért ilyen 7-10 dollár per perc kifizetnek. Meg, hogyha különleges tartalmat szeretnének, hogy nekik gyártsak, akkor, akkor azért is körülbelül annyit szoktam per percért. És akkor ilyen 5-10-20 perce, 25 perc, ilyesmit kifizetnek előre, és akkor legyártam a videót, aztán persze utána el is adom másoknak is, kirakom, úgyhogy...
8: És van olyan, hogy elküldenek neked postán mondjuk egy zöldalmás kenős deodorant, stiftet?
9: Nem, pedig... olyan nincsen, nem adom ki a címemet.
6: Tehát címenet nem adott ki.
8: A Balázsit ki tudjuk adni, majd ő elhagyja neked.
6: Én nekem borotvált az a baj.
9: Rendben.
6: Mennyit keresed nagyságrendileg, körülbelül egy hónapban? Mennyi pénz jön be abból, hogy az embernek szőrös a hónalja, és ezt ő kontentként árulja? Körülbelül csak nem akár pontosan megmondani, csak nagy rendileg.
9: Hát ilyen 3-4 ezer eurót simán.
6: 3-4 ezer euró.
9: De tehát ez idő. Tehát, hogy azért azt tudni kell, hogy az első másfél évben mindenki a sötétben tapogatózik, tehát, hogy ez rengeteg idő és befektetés és tanulás, mert ez nagyon sok szakma egybe, tehát, hogy az online hirdetésektől, tehát social médiától kezdve, fotózás, videóvágás, hova éri meg feltölteni, mennyiért.
6: De akkor üldögélsz egy kis spanyol faluban, kitanultad a dolgot, és megvan belőle 3-4 ezer euró, hogy akár ki sem mozdulsz. És ott vagy egész évben, van egy laptopod, egy kamerád, és ebből csinálod. Aha. Hány előfizető ez nagyjából, aki folyamatosan visszajár, fizet, van már egy táborod, vagy van már egy előfizető?
9: Igen, ez is ugye változó, tehát aki így folyamatosan visszajár, és mindig ott lesz, az egy ilyen 20 és 70 közt, tehát ők azok, akik, ha nem csinálok semmit hónapokig, akkor is ott lesznek. És
8: ezek közül ilyen, hányok kopaszok?
9: Nem mindenkiről látok képet, de vannak. De egyébként tehát a 21 évestől a 70 évesig van, tehát hogy azért az eléggé.
6: Azt írva, hogy azért ez nem volt a szakmafesten.
9: Igen, ezt titkolják, mert jól lehet vele keresni.
6: Figyelj, mi volt a legdurvább? Most nem szexuális tartalom, arról nem tudunk beszélni, de hogy ami elmondható, és azt mondod, hogy jó, nem tudom.
9: Igen, tehát a legdurvább igazából, amin én meglepődtem, ez annyira nem durva. Az egyik az a fingás, tehát én nem tudok parancsra fingani, úgyhogy ezt nagyon sajnálom, hogy ezt nem tudom ezt a vonalat
6: erősíteni. Mutasd a hónajad is közbe, tehát ez volt a kérés.
8: De hónajad fingani,
9: vagy
8: rendesen fingani?
9: Igen, vagy csak nyilván a...
6: De hónajjal? Tehát, hogy tedd be a kezed,
9: nem,
6: és a...
9: Nem, ez a rendes. és közbefésüljem a hónajam meg hasonló. A másik dolog, ami nagyon meglepett, hogy mindenki, nekem derékig érő hajam van, tehát a fejemen, és nagyon sokan szeretnék ezt így élőben látni, hogy leborotválom. Már beárasztam, de nem szeretnék kifizetni azt az árat.
8: Aha. Ezt mondja, hogy már rég megcsinálta ingyen, ez a baj.
6: Gyerekek, vágd le a hajad élőbe, és erre kifizet valaki $500.
9: Igen,
6: vagy
9: igen, és ez hát nagyon sokan, tehát ezt így havi szinten 20-30 ember bekérdezi, hogy mennyiért vágnám le a derékig érő hajamat élőben. De
6: kopaszra borotvával.
8: Hát vegyél tudod, ilyen maszkot, amit ráteszel, és akkor levágnám. Ja.
9: Ezt a hajat már nem rakott be maszkolám.
6: Azt a mindenségét neki.
7: Hány évig tartott fölépíteni ezt?
9: Három év. Egy másfél éve azt mondom, hogy így már jó. Tehát, hogy az első másfél év az nehéz, akkor is keres az ember, de nem annyit, hogy azt mondja, hogy ez megéri, de volt időm. Itt buktunk el.
6: Igen, mi nagyon hamar feladtuk ezt a lábkontentet, de hogy ez azért ez egészen döbbenet.
9: A lábban nem hiszem, hogy már nagyon lehet keresni egyébként, mert nagyon sokan belekezdenek, meg igazából annyira nem különleges már az a rész.
7: Mi van még fönt? Akkor te ismered ezek szerint a mély bugyrokat.
9: Hát igazából ugye a lábbal azért nem lehet keresni, mert mindenki csinál lábos kontentet is, meg nagyon nem lehet, tehát hogy nem tudod úgy bemutatni a social médiába, hogy maradjon még izgalom a végére, mert vagy megmutatod a lábad, vagy nem. És hogyha már látták, amit látni akarnak, akkor nem fognak érte fizetni.
6: Milyen érdekes tényleg.
9: De egyébként fölmentek így, vannak ilyen klipszájtok, és ott mind listázva van, hogy melyik a legnépszerűbb kontent jelenleg. Például a wrestling az egy nagyon, tehát hogy mesztelenül lányok vagy lányok fiúkkal bunyóznak, meg tehát ilyesmik.
6: Családi vállalkozás, van egy nővérem, látok, folyamatosan bunyóztok, Debrecenben egy hátsó kertben, és kerestek egy 5-6000 eurót.
9: A giantness az egy nagyon nagy fétis, hogy eljátszod. Giantness, tehát hogy te egy óriás vagy, és a másik fél az meg nagyon pici. És ez a lényeg a fétisnek, és nagyon bonyolult kameraszögekből te felveszed, hogy mondjuk így véletlenül rálépsz, és akkor jaj, szegény, rád léptem, gyere meg, vígasztalak,
8: én leteszem ezt a telefont, hazamegyek, és lesz egy nagy bejelentés.
6: És a lépcsőházban rálépek valami apró emberre.
9: Egyébként ezt szerintem neked ez nagyon jól állna.
8: Figyelj, egyetemre jártam, minek?
6: Hányan dolgoztál, egyetemre jártál, stand-up-hoz, hát, hogy csak agyon tapostál törpéket. Érted?
8: És keresd
6: 10-20 eurót havonta. Ezt na jó van, Szandi, ez egészen megdöbbentő. Meg tetszik, hogy nem a közhelyes, oké, most valaki mesztelel, meg mutogatja magát, az a halában áll is, meg tök unalmas.
9: Nem, mindenki erre ezt csinálja, fizetnek. Kell valami. Igen, kell erre... valami extra.
6: Tényleg, ezzel te pénzt keresi, a hónajadat mutogatod, egészen elképesztő.
8: Van ilyen üvegcsörömpölés a fejemben, hogy amúgy sokkal több ilyen ember van, aki szereti ezt a giantness, mint gondolnád. Egyszer egy műfázó meghívta fellépni, és akkor megérkeztem. Ki volt rakva, képzeljétek el, egy nagy trón, és kérdeztem, ez miért van? És hogy arra gondolt a műfáznak a vezetője, hogy én kiülnék oda, mint a Mikulás, és az ölembe ülne, és így kezdődne az előadás.
6: Jézus, az igazgató az ölembe ülne? Igen. Ő mennyire, meg miben van? Ő mennyire kemény?
8: Ő pedig egy kisgyerekként ül az ölembe.
6: Mondjuk egyébként annak a műfáznak jó fej az igazgatója, mondom, hogy ez egy jó fej, Diri. Na jól van, Szandi. Na jól van. Nagyon köszi, mennünk kell, mert van egy Dejkma játékunk. Köszi, hogy elmondtad, tök érdekes.
9: Köszi szépen, sziasztok.
6: Még egy kérdés, Szandi, adómentes?
9: Nem.
6: Adózol?
9: Nem, ugyanúgy vállalkozó vagyok, mint bárki más.
6: Megnyugodtam, a magyarok még külföldön is adóznak, a nehezen összeszedett hónajpénzből.
9: Muszáj, nagyon utána néznek.
6: Utána néznek. Jól van, köszi, hogy bevittél minket ebbe. Csáó, köszi.
9: Nagyon szívesen, sziasztok.
6: Hello. Elhiszitek, gyerekek. És még csak nem is Szandit, hanem hogy ül, nem tudom, Buenos Airesbe valahol egy csávó, aki kifizet $30, és számára vadidegen nő, fésülje a harmadcseppeket a hónaján.
8: De semmi.
6: Mire mindenki meg van őrülve.
8: De hogy itt ülök a nagy pénzen.
6: És ma még nem tapostál agyon két kis óvodást.
8: Valaki a Vadon Jani számát adja már meg.
6: Nem adtál 4000 eurón két taposott törpét.
8: Ez nagyon kemény, hallod? Ez rejtett tartalékaim vannak.
6: Figyelj, de emberek fizetnek arra, hogy nagy darab emberek kicsiket megverjenek. Zseni.
8: De birkózás kell, birkó.
7: Na gyerekek. Hát szerintem kezd Annával.
6: Nem, apró embert kell. Apró ember.
8: Most két embert bántottatok, és mindegettő Anna volt.
6: Igen, apró ember kell. Dejkma játékunk, itt van a Dejkma játékunk. Éva, szia Éva, jó reggelt!
10: Jó reggelt, sziasztok!
6: Hello Éva, mi újság Éva?
10: Dolgozom, fóton vagyok.
6: Ki dolgozik még, mikor emberek a hónajukat árulják 4000 euróért? Hát nem szabad dolgozni.
10: Húj, ne, ez gusztustalanul gondító.
6: Hónaj, kis tartsa. Semmi nincs egy hó, ez szőrös hónaj, hát azért ennél vannak durvább dolgok. De mit szólsz, ebből emberek 4000-5000 eurókat keresnek?
10: Hát van, akinek gyomor kell hozzá, hogy ilyet is csináljon, meg egyrészt, másrészt nézzük azért a másik oldalát, hogy úgymond okos is, mert hogy valamilyen szinten a testét felhasználja, hogy pénzt csináljon belőle, és van, akinek van rá erre igénye.
6: Igen.
8: Hát összefoglaltad az elmúlt három
6: évre. Jól foglaltad össze, igen. És azt írva, hogy Zsűr meg csak hallgat és hallgat. De kis hónáját, aztán tudom, hogy nagy dolgok vannak. Na figyelj, kérdéseket adunk, figyelj ide. Három válasz esetén segítség nélkül 100 000 forint, egy segítséggel, 75 két segítséggel, 53 segítséggel pedig 25 000 forintot nyerhetsz. A segítséged lehet az, hogy felezünk, a segítséged lehet az, hogy mi segítünk, vagy pedig felhívunk egy celebet. Jó? Minél több kérdés. Jól megválaszolsz, annál több pénzt nyersz.
7: Na,
6: de csak egyszer lehet egy segítséget igénybe venni.
10: Jó, rendben.
6: Mehetünk?
10: Igen.
6: Így szól az első kérdés, Feri. Ez a zene!
7: Ez az! Melyik híres világsztár ikonikus, kristályokkal díszített zoknia vált legendássá és került később árverezésre 60 ezer dollárért? A válasz Michael Jackson, B. Elvis Presley, C. Freddie Mercury, D. Elton John.
6: Na,
7: tudod-e magadtól?
6: 60 ezer dollár legendás zokni.
7: Kristályokkal díszített.
6: Kinek volt zoknia? Jaj, Éva. Nem segítünk. Akarod, akkor segítünk. Felezünk, mi segítünk, felhívunk egy celebet.
10: Felezzünk.
7: Jó, akkor elveszünk kettőt, marad Michael Jackson és Freddie Mercury.
6: Na?
10: Akkor Freddie Mercury.
6: Jaj, ne. Fehér zokni, kitáncolt fehér zokniba, a popkultúra és a poptörténelem legnagyobb csávó, és 30 évig egy fehér zokniba táncolt.
8: Az egyetlen férfiaknak jól áll a fehér zokni.
6: Na? Ha nem Freddie Mercury.
10: Michael Jackson.
6: Így van. Éva, ott maradsz fóton, ahol vagy. Az mi nem baj, de hogy nem nyertél.
10: Igen,
6: nagyon
10: köszönöm.
6: Semmit. Nincs-e Michael Jackson?
8: Most mi van? Ezt a drámai csinált, ne folytassuk.
7: Marad a hónajszőr az OnlyFans-em.
6: Marad a hónajszőr.
10: Nem.
6: Éva.
8: Pedig ez az okni, ez nagyon.
6: Hát a Michael Jacksonnak a fehér zoknia.
10: Igen, de én más milyenre gondoltam.
6: Ja, hát az is milyenre. Vagy harisnyára?
10: Ne.
6: Jó van, köszi Éva, puszi.
10: Köszönöm,
6: szia. Ciao.
7: Na jó. Nem volt nehéz, de hát ez, megmaradt.
6: Ennyi, gyerekek. Ennyi.
8: De most akkor lábas kontent lesz végig az egész Dejkma játékban, mert erre vagyok.
6: Csak kérdezem. Egész héten lábbal, zoknikkal, cipőkkel kapcsolatos kérdések jönnek
8: így. Nagyon szeretnék.
6: De jó volt ez a Legyen Ön is Millió zene hanghatás alá, feszültség. Nagyon jó volt. 2:09, itt vagyunk a hírek után.
26: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
29: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
26: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál hivatalosan bemutatjuk a Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajco.hu weboldalra.
3: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
4: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
5: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
4: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
5: Jobb, ha felkészül.
6: Nagyon féltelek.
5: Ne lassíts!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
5: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
4: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
7: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
8: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
9: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
10: Hazai hetek a Coop-ban. Most 10 dekagram pik Rákóczi szalámi 699 forint. 6 termék vásárlásakor a másfél literes Szent Királyi ásványvíz 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Sopron a hűség városa. Legyél te is hű a hobbithoz vagy a munkádhoz. Ha szeretsz barkácsolni, építeni vagy kertet rendezni, akkor látogass el szeptember 18-án és 19-én Sopronba, a kis csavarboltba, ahol az Einhell delegációja vár széles választékú, professzionális akkumulátoros gépparkjával, kipróbálási lehetőséggel, szaktanácsokkal, extra kedvezményekkel, valamint 10.000 forint feletti vásárlás esetén nagyértékű tombola nyereménnyel. Sorsolás szombaton 12 órakor. Egy akkumulátor több mint 350 készülékhez. A műhelyben és a kertben egyaránt. Profiknak is. Einhell Professional Roadshow. Szeptember 18-19-e. Kis csavarbolt, Sopron, Faraktár utca 5.
13: Az őrség ősszel a legszebb. Ezer színben pompázik.
6: de szeptember 18-a és 20-a között gasztrokulturális élményekkel és tökös programokkal is csalogat Őri Szentpéteren, Magyarszombatfán, Nagyrákoson és Szalafőn. 22. Őrségi Tök Fesztivál, a családok fesztiválja.
13: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
14: Japánban tradíció az üres tér letisztult szépsége, hiszen lehetőséget teremt számunkra, hogy megtöltsük élettel. Ragadja meg az élet végtelen lehetőségeit a frissített 2025-ös Mazda CX-60-nal már 15.500.000 forinttól. Mazda, Crafted in Japan. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
15: Szentesi Autó Kft. Bükk, Kossuth Lajos utca 114. www.szentesiautó.hu. Telefon 0694 558 466.
16: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
17: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
18: Hallottad? A Pakó House megnyitotta a Soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni hőszivattyú és klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
19: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: Megkezdődött az Elit mozi külső felújítása. Sopron mai jelzett a szénmonoxid érzékelő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődött az idén 100 éves Elit mozi épületének külső felújítása Sopronban. A közösségi oldalukon azt írják, hogy a következő hetekben a kivitelezést végző cég az állványzaton dolgozik, de teljes napi műsorral üzemelnek már. Az önkormányzat 13 millió forinttal járul hozzá a kultikus soproni mozi felújításához. Sikeresen szerepelt a Kovász üzem a Kenyérlelke Fesztiválon. A soproni üzem ezüst minősítést szerzett fehér félbarna kategóriában. Ez már a Kovász üzem második minősítése, tavaly arany minősítést kaptak, mondta a rádiónknak Egyed Balázs tulajdonos.
21: Nagyon sokat számít, hogy az jól van összeállítva, hogyha többféle lisztből van, ugye azért kézművespékek nagyon ritka az, hogy egyféle lisztből készítenek. Ez az íz és állag miatt is van, tehát nem feltétlen azért, hogy mi most misungolni akarunk, hogy feljavítsuk, hanem ez azért van, hogy minél jobb eredményt tudjunk elérni élvezeti értékben. Tehát külalak az a másodlagos nálunk is, tehát egy kenyér ne feltétlen szép legyen, hanem jó legyen, ízletes legyen.
20: Kamarai állásbőrzét és fórumot tartanak szerdán Sopronban. A gazdaság különböző területeiről gyűlnek össze szereplők, hogy elemezzék a munkaügyi és gazdasági helyzetet. A programra a belépés ingyenes. Sopronban figyelmeztetett a szénmonoxid érzékelő, írja a katasztrófavédelem. A város hivatásos tűzoltói értesítették a szolgáltató szakemberét is, a kiméréseivel kimutatta a szénmonoxidot a lakás légterében, ezért a készüléket kizárta a szolgáltatásból. A hatóság kiemelte, elengedhetetlen a tüzelő-fűtőberendezések, kazánok, kályhák, fürdőszobai vízmelegítők, rendszeres szakember által végzett karbantartása és a kémények ellenőrzése. Drogdílerekre csaptak le a rendőrök, Ivánban fogtak el két kábítószerterjesztőt. A kutatások során a kollégáik zöld növényi törmeléket, kristályos anyagokat, valamint drogértékesítéséhez használt eszközöket találtak és foglaltak le. Előállították és gyanúsítottként hallgatták ki a dílereket, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. Ma legyengült hidegfront érheti el hazánkat, amilyen gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Délután 19-25 fokot mérhetünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza. A tökéletes könnyű szerkezetes.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
22: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, S.I. Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén B.B.B. Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
23: Itt vagyunk, 9 óra után, 10 perce, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók, mindegy, majd átértelmezzük itt a versenykiírást, hogy mi történik, hogy történik itt a játék a kapcsolatban. Itt vagyunk, és Fehéri egyik gyorsforgalmi vecséstől elesett, Szent Király úton bele baleset, az autó a feje tetején áll, tűzoltó rendőrautó. Mentő helyszínen Kecskemét és Szent Király között. Az egy nagyobb futam volt akkor ott. Laci küldte nekünk, köszönjük szépen. 1993-ban ezen napon robbantott fel egy mosógépet, egy őrült a Békésmegyeri Jós utcában, tönkretéve ezzel sokakat, felrobbantott egy mosógépet. Na, és ha már robbantás, itt beszélgettünk, illetve csak egy pillantást vetettünk arra, és most megpróbálunk utána járni, hogy mégis hogy néz ki ez technikailag, mert hogy egyre többször látunk ilyen drónsókat, és hogy magyarok is nagyon sokszor csinálnak. Egészen elképesztő volt, amit a World Trade Centerrel csináltak ugye 9-11-én, ugye 9-11-én. A World Trade Center helyén, az Iker tornyok helyén, ugye a 25. évfordulóra felszállt nagyjából durván 3000 drón, ugye a 3000 drón az áldozatokat szimbolizálta, van videó, és Zsülind is, de elléci, ha van, mert ezt nem biztos, hogy látta, és felemelkedve, mint ilyen lelkek, elindultak felfelé, és utána a drónok kirakták a két ikertornyot. Hát egészen szenzációs egyébként a videó, ahogy ezek a kis fénypontok így egymásba tekeredve emelkednek föl New Yorkban az évfordulón, és végül hát megjelenik ugye a két ikertorony, ami ugye leomlott 2001-ben. És arra gondoltunk, hogy kicsit utána járunk annak, hogy mégis hogy néz ez ki technikailag, ezeket a drónokat hogy programozzák, hogy kell egy ilyet elképzelni, hány ember kezeli őket, teljesen automatikusan felszállnak, és pénztől függően azt csinálnak már, amit akarnak. Én Dubáj felett vágtató lovakat láttam egy lóverseny után.
24: Hát itt nálunk az augusztus 20-án Szent Korona, amit Szent akartam, Korona... mindent kiraknak belőle.
23: Igen.
24: Nagyon kemény. Hogy például a 3000 drónhoz van 3000 kezelő, az összeakadnának. Egy központi számítógépen
23: vezéli a magasságot,
24: vezérli
23: a távolságot. Figyelj, hogyan?
24: Itt a kavargó lelkek szimbolikája fölfelé, hát a centikre mennek egymástól.
23: Centikre mennek, ez 3000 drón, és ilyen 8-asokat formálva, vagy ilyen végtelen jelet, fektetett 8-as, mindegy, emelkednek föl, nyúlik meg a 8-as, ami már nem is 8-as, hanem ugye három karikából áll, és állnak be ezek a drónok aztán a két hát, tornyot szimbolizálva. Figyelj, tényleg gyönyörű. Tehát az ember száját átfon marad. Nagyon szép volt, ahogy megemlékeztek erre. És ugye bonyolultnak néz ki, aztán lehet, hogy ez tényleg csak programozás kérdése, hogy beütöd a 3000 drónnak, hogy repül, mint repül, de hogy azért ez egy nagy meló egy ilyet kirakni. El sem tudom képzelni, hogy ez technikailag hogy néz ki. Ugye ezt most már popzenészek használják koncerteken, nagyobb fesztiválok drónsokat csinálnak, és határ tényleg csak a csillagosség meg a pénzed, mert hogyha egy föl tudsz engedni 5-10 drónt, én mondom, én Dubáj felett egy 20 000 drónos drónsot láttam, 2 darab zsoki, 2 darab lóval, a lovak mozgása leutánozva elvágtattak az ügető felett Dubájba. Figyelj, az úgy nézett ki, hogy azt el se tudom képzelni, hogy azt hogy csinálják. Úgyhogy miért ennek elárunk, gyönyörű a történet. Nézzek, mindjárt torony lesz belőle. Nagyon szép.
4: A saját hozzáértésem hiánya, én ott elhalni benne, hogy feltöltsem az összes drónt, szerintem. Tehát, hogy a fele nem lenne feltöltsen, másik fele rossz URH-ra, vagy nem tudom, mire vannak ezek téve, kódolnám, és a többi, és a többi.
23: Valószínűleg nem tudnánk megcsinálni.
4: Olyan szintű precizitást igényel, még akkor is, hogyha programozva van, tehát ettől függetlenül az előkészületek, mert minden, itt azért ezek nem faragurigáznak.
23: Valószínűleg maga egyébként, amíg ők erre rákészülnek, azt ezt is el tudom, hogy hetek, hónapok, ne egy is te mondjuk évek, maga a show az ugye viszonylag gyorsan lemegy, mert sok időt nincsenek ezek a levegőben, de inkább a tervezés előkészítés fázisra tűnik ennek macerásnak, nem maga a lebonyolítás, az már valószínűleg egy számítógép vezérel. De mindjárt megkérdezzük Pete Attilát, akik egyébként a magyar augusztus 20-át is csinálták. Hello Attila, jó reggel, ciao.
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok.
23: Hello Attila. Te láttad ezt a VTC drónsót? Megnéztétek? Figyelitek ezt itt szakmai szemmel?
5: Láttam, igen, figyeltem most a közösségi médiában, nagyon népszerű lett, úgyhogy követjük mi is.
23: Hogy tetszett? Milyen volt itt? Azt hiszem nagyjából ilyen 2900 kis túlzás, a 3000 drónt használtak. Szakmailag milyen volt?
5: Szakmailag szerintem nem volt igazán erős az eseménynek a sajnos apropója adta szerintem a népszerűségét, de egyértelműen ütős volt, úgyhogy tetszett nagyon.
23: Aha, az esemény nehézsége az a programozástól függ, vagy maga a bonyolultsága, amit meg kell csinálni, vagy amit kérnek a megrendelők?
5: Szerintem itt ennél a konkrét esetnél a programozás rész az nem volt igazán bonyolult, összességében ez egy egyszerű alakzat volt, de biztosan volt kihívásuk, úgyhogy ügyesen megoldották.
23: Hogy néz ez ki, csak hogy mi megértjük, földi halandók, hogy ezek előre vannak programozva, idő van rajtuk, valami időbeállítás, amivel tudja, hogy melyik időben hova megy, hányan programoztok, még egy 3000 drónos drónsót, az hogy kell elképzelni technikailag, hogy programoztok?
5: Jól mondtátok, minden előre van programozva, igazából előre szimulált repülésről van szó mindegyik drón esetében.

0: akkor minden egyes drónnak meg lesz az útvonal, ami előre le van szimulálva. Úgyhogy itt egy egységes kép van, és miután megvannak ezek az útvonalak, ezt töltjük fel valójába a drónokra, de nyilván ezt egy rendszer végzi, szóval nem kell egyesével oda menni minden egyes drónhoz és feltölteni rá az útvonalat, hanem erre már van egy rendszer.
1: Tehát igazából 3000 drónnál és egy ember áll, megnyomja a gombot, és ezek teszik a dolgukat.
0: Igen, de ez most azért túl egyszerűen hangzik. Ennél nyilván bonyolultabb egy ilyen rendszernek az üzemeltetése, de valójában így történik. Tehát a végén ott van egy ember, aki megnyomja a gombot.
1: Aha, és ti csináltátok a 20-át? Te programoztad?
0: Mi csináltuk a 20-át, én a rendszert üzemeltetem, én felelek azért, hogy ez működőképes legyen az előkészítésért és a lebonyolításáért. A programozás részét azt nem én csináltam, van erre egy kollégánk, aki az animációkat készíti, ő foglalkozik ezzel egyébként.
1: Uh-huh. És a New York-i drónsót is magyarok csinálták?
0: Nem, azt az egyik legnagyobb drónsóval foglalkozó cég csinálta, viszont érdekességképpen egyébként ugyanolyan drónokkal repülnek, mint amivel mi is repültünk itt augusztus 20-án.
1: Ezek kínai drónok egyébként? Tehát DJI-jel repültek, vagy mivel repültek?
0: Nem DJI, de kínai, viszont ők a piacvezetők ezen a területen is.
2: Hát ugye az annyival biztos, hogy speciálisabb kell legyen, hogy ott nem egy konzol van, mint amit említettél, igen. Márka, meg ugye a fények miatt is.
1: Hogy visz magával világítani.
2: Igen, ezt utólag építitek be?
0: Nem, ezek teljesen speciális drónok, kimondottan erre a feladatra készülnek, úgyhogy ezeken nincsen kamera, ezek kimondottan arra vannak, hogy világítsanak.
1: Uh-huh. Milyen magasra vannak ezek beállítva? Akár 3-4 kilométerre is felmenek? Nyilván beállítás függő, de hogy körülbelül technikailag mit tudnak ezek a drónok?
0: Itt ennél a rendszernél körülbelül 500 méter egyébként az elméleti magasság, amin működhetnek a talajszinttől. Itt a tornyok azt hiszem 420 méter körül magasságúak voltak, úgyhogy ebben még bőven belefér, de több kilométerre, tehát hogyha most tengerszintre nézzük, hogy a talajtól, akkor több kilométer magasra nem tudnak felmenni, de szerintem ez nem is igazából indokolt.
1: És hogy egy megbolondul, az elindíthat egy ilyen dominó hatás, hogy billen egyet 3 centivel arrébb megy, az nekivágódik, hát itt nagyon közel vannak a drónok. Meg tud indulni egy ilyen dominó hatás, ha egy megbolondul?
0: Persze, hogy bármi megtörténhet, főleg egy ilyen alakzatban, mint amit itt látunk a tornyok esetén, hogyha most a legfelsővel történne valami, hát elméletileg előfordulhatna, hogy leüti az összes alatta lévőt, de azt el kell mondani, hogy ezért megtörténhet, de ezek rendkívül biztonságos drónok.
1: De azért alatta ilyenkor nem áll senki, egy kis mérnök, egy kis fülessel a fején nem alál be.
3: Igen,
1: megindul, akkor itt esik mindenki
3: a levegőbe. Nincs kifeszítve egy ilyen gumiponyban, mint a rajzfilmekben, amiről visszapattam majd a drón.
0: Nem, így van, ez azért megeshet, és egyébként ez is a logisztikának, illetve az előkészítésnek a bonyolultsága, hogy olyan helyre lehet ezeket a drónsokat vinni, ahol nem tartózkodik alatta senki.
1: Mi volt a legbonyolultabb installáció, amit láttál, vagy amire még te is azt mondtad, hogy na ez kemény. Mondom, én Dubájban láttam egy lóversenyt, az felfoghatatlan volt, hogy ez hogy nézett ki.
0: Szerintem én valószínűleg más látok bonyolultnak, vagy én másban látom a bonyolultságot, technikailag is lehetnek kihívások, például itt is az, hogy egyébként viszonylag magasan volt már a tornyoknak a teteje, tehát itt rádiófrekvenciás nehézségek vannak, vagy a helyszínben is látok kihívásokat. Az animáció készítésben is lehetnek különböző dolgok, de itt ugye vannak már, volt a Las Vegas drónsó, ahol pirotechnikai drónokkal és tűzijátékkal is volt kombinálva, hogy vannak most már egyébként más jellegű drónok, amin lézer van, vagy más jellegű lámpák, szóval egyébként vannak különböző drónsok, amik nekem megmaradtak, de nem feltétlenül az animációban látom én a kihívás sokszor, úgyhogy én más szemmel nézem ezeket a drónsokat.
1: Azért amikor még pirotechnikát is raksz a drónra, mik lehetnek, nem? Mi jelenhet meg? Milyen installációk lehetnek? Egészen elképesztő. Mitől ennyire jók a kínaiak ebben is? Tehát mit tudnak ők dróngyártásban, amit nem tudnak az amerikaiak? Hát azért harcászati tapasztalat van, 50-60 éve azért ezek a drónok, vagy mint a 30 éve már repülnek, mégis a komplett piacot megint a kínaiak verik meg. Mitől ennyivel jobbak, mint mondjuk egy olyan kategóriájú amerikai drón?
0: Szerintem a gyártásfejlesztés az, vagy kutatásfejlesztés és a gyártás

0: költség is viszonylag alacsony, és ott megtehetik azt, hogy egyben nagyon nagy a piacuk is, úgyhogy Kínában és Ázsiában, vagy akár a Közel-Keleten rettentő nagy számú drónsókat látunk, vagy nagy drónszámú sókat, és nem tudom megmondani, hogy miért, de a kommersz drónoknál is, vagy a kamerás drónoknál is ugyanezt tapasztaljuk, hogy sajnos.
1: Hát van rá pénz, olcsó munkaerő, azért
2: olcsó csinálják, igen.
1: Hát ez hány drón volt az, amit a világon tehát, hogy egyszerre mentek a levegőbe, mi volt a szám, ami a legnagyobb volt?
0: Most nem tudom, hogy pontosan én valami 18 ezeres számra, 16-18 ezer emlékszem, de ez rettentően nagy szám, viszont azt el kell mondani, hogy a 3D-s alakzatokhoz kell lesz, hiszen most egy-egy pixelről beszélünk, és hogyha csak azt kiszámolnánk, hogy a képernyőnkön mennyi pixel van, tehát itt az 1-2000 drón még nem is számít igazán soknak.
3: Drága egy ilyen drón amúgy? Egy darab.
0: Sajnos nem olcsó, igen.
3: De akkor nem az van, hogy ezek ilyen erre speciálisan kialakított, ilyen nem túl drága, nem baj, összetörik szituáció, hanem itt mindegyiknek komoly értéke van, és akkor vigyáztok rájuk.
0: Így van, és sajnos azért, mert mondjuk nem 10 darab kell belőle, hanem 1000-2000, sajnos az ár az nem lesz, nem változik, úgyhogy ezek drága drónok, úgyhogy itt egy-egy drón elvesztése is egyébként jelentős költség.
2: Holott az előállítások az, hogy Kínában 30 dollár, vagy 10 dollár, ugye az iPhone-oknál megy, hogy hát iPhone 17 az nagyjából 10 dollárból készül, kis túlzásra. Most láttam, nem akartam elhinni, de tényleg.
0: Igen, viszont az iPhone-t sem kapjuk meg, sajnos olcsóbban ettől.
2: Igen. Ha egy madárra egy ilyenbe belekeveredik, az mit csinál? Tehát ez ellen tudtok védekezni? Hogy mondjuk tényleg, mondjuk akár egy World Trade Centerbe, vagy egy 20-ában megriad egy madárt, és úgy, ahogy van, telibe veri mondjuk a Szent Koronát, az katasztrófa, nem?
0: Szerintem ennyi drónnál már nem vagyok ornitológus, de én azt gondolom, hogy a madaraknak is van olyan életösztöne, hogy nem akarnak közel repülni a drónokhoz. Egy-egy kisebb drónnál még találkoztam olyasmivel, hogy védte a fészkét vagy az élőhelyét, és megpróbált harcba szállni, de ilyen drón sok kapcsán még nem találkoztam olyannal, hogy madaraktól kellett volna
2: felni. Egészen elképesztő. Most egy olyan felvételt nézünk, olyan Guinness rekord van, a legtöbb drón, és hogy itt sötétben repülnek föl a drónok, és fokozatosan kezdik őket aztán felkapcsolni. Hát felfoghatatlan, hogy ezek mit mutatnak, milyen ábrák, mandalák, képek jelennek meg úgy, hogy sötétben van, és szépen fokozatosan mindegyiket így felkapcsolják. Különböző színűek is vannak már, vagy különböző világítanak, hihetetlen, hogy néznek ki. Tehát tényleg, valaki írja, hogy a mai drónok gyermekkorunk távirányítós autó, és egyébként tényleg. Tehát ami akkor kis autó volt, az most drón. Attila, nagyon köszi neked, egészen durva dolgokat találtunk, nagyon érdekes ez a történet, milyen szakma lett azért ez is így a drónsok lebonyolítás, hogy a VTC kapcsán erről beszéltünk. Köszi, jó munkát nektek, köszönjük szépen.
0: Köszönöm, hogy hívtatok.
2: Köszi, Attila, ciao, köszönjük szépen Petra Attilának. Milyen szép ez, nem Peking, Shanghai, nem tudom, hogy fölrepülnek sötétbe, és egyszer csak bekapcsolják a világítást. Hogy néznek ezek ki? Úristen.
3: Hogy ezen mennyire lehet megijeszteni valakit, aki a 10. emeleten lakik?
2: Szerinted egy ilyen 3000
3: Megérkeztünk.
2: Most kerestem rá, 33 ezer darab drón a világrekord írva. 33 ezer darab
1: drón. Ott azért nem vállalnám a töltőfiú szerepét.
2: Nem biztos, hogy ez.
1: Ha egy, kettő, három.
2: Hiány, akkor kezd le föltöltögetni őket. 4 évvel előtte rakott töltőn az összeset.
3: Oda rakod, de várjál, tegyük, hogy csak 100 euró darabja, az nem nagyon durva költség, és akkor ott, hogy már minden készen, és akkor a pendrive.
2: Basszus. Igen, egészen gyönyörű. Nézzek ezeket a ilyen, nem is tudom, ilyen 3D-s időkapuk, vagy nem tudom mik ezek, felfogadatlan. De hát ilyen töltsér úgy néz ki, gyönyörű.
3: Ehhez képest amúgy a maga a tűzjáték, az teljesen visszamaradott, nem tudjuk irányítani, hát nézd meg, ebbe bármit lehet csinálni.
2: De ez a tűzjáték jövője, valószínűleg ezzel fogják kiváltani. Nem? Környezetbarátabb, még azt hosszú távon szerintem olcsóbb, 1-2 milliárdból azért összeraksz.
3: Nem tudom, hogy melyik környezet barátabb, mert szerintem az akkumulátor sose lesz az.
2: Hát igen, a gyártási költség, a gyártási mechanizmus, a szállítási lánc, igen, azért az lehet, hogy hosszabb. Minden esetre azért gyönyörűen néznek ki. Ezt a World Trade Centert, ezt nézzétek meg, ez tényleg nagyon szép. Itt van velünk Roli, szia, Roli, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt.
1: Hello.
2: Mi a helyzet, Roli, hogy vagy? Mi a helyzet?
4: Melóban éppen, aztán megyek tovább melózni.
2: Mit dolgozol? Melóba.
4: Hát építkezünk, de aztán most egy reggel munkaerőt még kértem kicsit dolgozni, aztán irány a iroda lassan.
3: Jó, és hol építkezel?
4: Erdőkertesen.
2: Erdőkertesen építkezem. Aha, nagyon jó. Jól van, oké.
3: És te már ilyen prepper vagy, aki készül majd az összeomlásra, úgyhogy már saját kútból iszáltak a vizet meg? Teljesen
4: nem, nem, nem, nem, nem, de azért az esővizet arra gondolunk, hogy azért jó lenne minél többet eltenni, mert azért idén azért nem voltunk túl, sem ereszt az esővízzel.
3: Ez így van, ez így van. Úgyhogy lopd el nyugodtan a közöset akkor.
4: Jó, jó, igyekszem, igyekszem.
2: Rolikám, mondj egy szlogen gyorsan, nem tartunk föl sokáig, meg mi is unjuk már, nem az csak szlogen, már szátszom.
1: És hát még ilyen sok van belőle.
2: Én kérni fogom a szélszerűen, hogy mások, adjon össze két egy-egyű számot. Kelljen egy könyvnek az íróját kitálni. Ezt egy naponta 8-on mondd el a szlogent, ennél bárgyúbb dolog a világon nincsen. De értem, hogy kell meg, hogy ez így megy át, de na igen, mi a szlogen?
4: Rádió egység, az imány sláger megy.
2: Én miért várom, hogy valaki elrontsa?
1: Mert az lenne benne valami.
2: Ugye, olyan, tudom, erre nem tudok mit mondani. De
3: jó, és most fütyű valamit.
4: Nem tudok fütyülni.
1: De már, tényleg.
2: Fütyülj erre.
3: Csak én vagyok ilyen fogyatékos.
4: Nem tudok répát, nem, nem.
2: Ne csinálj, ez olyan, mint egy férfi azt, hogy nem tud autót vezetni, vagy úszni. Tehát három dolgot kell egy pasinek. Vezetni, úszni, meg fütyülni. Nem tud fütyülni.
4: Jó, de az egész generációnk át lett baszarintva répa evés alatt menni,
2: hogy tudsz
3: fütyülni. Ez az enyém, már hallod?
4: Na hát jó mondod, szintén.
3: És ezt szívó nem fújok.
2: De ez mondod. Olyan, mint valaki azt, hogy nem tudok sétálni. Tehát miért nem tudsz fütyülni?
4: Hogy az evolúció az más. Az
2: egy férfi?
4: Más.
3: De, és jó, de oké, akkor majd megtanítod ezt a társadalmat, akkor fütyülni.
2: Ne, ez hihetetlen. Na jól van. Robikám, vagy Rolikám, találkozunk a kulcsos játékon. Október 9 péntek, mondunk mindent, jó?
4: Szuper,
3: de már úgy gyerekbe tudsz fütyülni.
2: Ó, de igen,
4: jó, jó, igyekszem, igyekszem.
2: Mit kell csinálni, a te nyersz?
3: Forogni és fütyülni.
2: Nem, mit kell? Nem. Fütyülni, és mit várunk el a nyertesünktől?
4: Mit?
2: Retro hallgató.
3: Ennyi, figyelj, te a
2: gurulni kell, Roli, nem hallgatsz minket?
4: De ez tavaly volt a gurulás, nem ide valami új.
2: Nem, mert elmaradt a gurulás tavaly, mert végül is a hölgy, aki megnyerte, nem gurult.
3: Egy csillagot tegyünk a nevem mellé.
2: Igen.
4: Jó.
2: Igen. Ne, te másod kulcsot kapsz.
4: Jó.
2: Jó van, küldjük neked, csáról, Jotali.
4: Rendben, köszi. Sziasztok.
2: Hello. Fél 10 van, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A nyárnak és a vakációnak vég.

0: délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition. Live Mix Summer Edition. A Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasább burgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Duro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízel a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen-appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
7: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
8: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni.
7: Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
8: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
7: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készül, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
9: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
10: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
11: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető.
13: 70-211-22-11
12: www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
14: Ha építkezés vagy felújítás, akkor Parkett Express. A Baros út 24-ben már megérkeztek a legtrendibb színes vinilpadlók is. Továbbá akusztikus falpanel kiegészítőkkel és Sopron legnagyobb faparketta választékával várunk. A kivitelezésben is számíthatsz ránk. Parkett Express. A fa, ami otthont teremt. Parkettexpress.hu.
15: Legyen a konyha az otthonod szíve. Tervezd meg új konyhádat nálunk. 3D látványtervezés, beépített gépek, mosogatók, vasalatok személyre szabva. Német Konyha Stúdió, Kapuvár, Szent István Király út 2.
13: www.németkonyhastudio.hu.
15: Térj be hozzánk, és tervezzük meg együtt álmaid konyháját.
16: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
13: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
18: Anya, megyünk ma is az erdőbe? Futunk, ugrunk, játszunk, és közben észre sem vesszük, mennyit fejlődünk.
19: Vár a lépésről lépésre erdei szenzomotoros torna, és állatasszisztált foglalkozással is színesítjük az erdei élményeket. Ismerd meg a lépésről lépésre erdei szenzomotoros tornát, és csatlakozz hozzánk, részletek a Facebookon.
20: Félmaraton, 11 vagy 7 kilométer, vagy csak egy jó nagy séta. Te meddig mész el egy jó ügyért? Szeptember 26-án ismét jön a Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek Félmaraton Futófesztivál. Fuss egyéniben félmaratont, válasz egyéb távjaink közül, vagy hozd a gyerekeket a gyerekfutamokra. Ha pedig a tempó helyett a jó hangulatot választanád, ott az örömkörséta és a kutyás futam is. A négylábúak pedig a kutyaszépségversenyen is megmutathatják, ki a környék legszebbje. És ami igazán számít, a nevezésből befolyt összeg a Vas megyei mentésügyi alapítványt támogatja. Futás, gasztroélmények, családi és gyerekprogramok. Egy nap, amiért érdemes elindulni Bükkfürdőre. Nevezés és további információ futabükkfürdő.hu. Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek Félmaraton, szeptember 26. Fuss, szurkolj, támogass!
21: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
22: Reklámot hallottak.
23: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
24: Keresik a kerékpáros barát munkahelyeket, drogdílerekre csaptak le a rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A személyi biztonság és a vagyonvédelem érdekében Sopron belterületének egyes részein 2027. január 31-ig 17 és reggel 6 óra között vadelejtési engedély van érvényben, erre figyelmeztet a város önkormányzata. Az intézkedés a lővérek, a lővér körút környéke és a bánfalvi városrész területét érinti. Hozzátették a vadkárral, illetve vadészleléssel kapcsolatos bejelentéseket a vadkárbejelentés.sopron@gmail.com e-mail címen lehet tenni. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a kerékpáros barát címre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-ig lehet benyújtani elektronikus úton. Tavaly például a Soproni Egyetem is elnyerte a kerékpáros barát munkahely címet. Drogdílerekre csaptak le a rendőrök, Ivánban fogtak el két kábítószer terjesztőt. A kutatások során a kollégáik zöld növényi törmeléket, kristályos anyagokat, valamint drogértékesítéséhez használt eszközöket találtak és foglaltak le. Előállították és gyanúsítottként hallgatták ki a dílereket, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. Sikeresen szerepelt a Kovász üzem a Kenyérlelke Fesztiválon. A soproni üzem ezüst minősítést szerzett fehér-félbarna kategóriában. Ez már a Kovász üzem második minősítése, tavaly arany minősítést kaptak, mondta rádiónknak Egyed Balázs tulajdonos.
25: Nagyon sokat számít, hogy az jól van összeállítva, hogyha többféle lisztből van, ugye azért kézműves pékek nagyon ritka az, hogy egyféle lisztből készítenek. Ez az íz és állag miatt is van, tehát nem feltétlen azért, hogy mi most misungolni akarunk, hogy feljavítsuk, hanem ez azért van, hogy minél jobb eredményt tudjunk elérni élvezeti értékben. Tehát külalak az a másodlagos nálunk is, tehát egy kenyér ne feltétlen szép legyen, hanem jó legyen. Ízletes legyen.
24: Ma legyengült hidegfront érheti el hazánkat, amilyen gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Délután 19-25 fokot mérhetünk.
26: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
27: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
28: És most!
29: Rádió 1!
23: Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
2: Ne felejtsétek el, a halál a belegben kezdődik, jó? Ez egy fontos mondat. Ezért kell minden a fermentált dolgokat enni. Kimcsit valaki?
3: A belegben vagy a belesben?
2: A belesben. A halál a belesben kezdődik. Na gyerekek, azt próbáltuk reggel kibogozni, hogy ki a fene lopja el egy mentős táskáját, hallgatói SMS-ek. Miközben segítettél valakinek, még ki is raboltak. Azt hittük, hogy gyerekek, ez nem működik, ez a téma nincs. Valószínűleg azért ilyen SMS-ek nem jönnek, hát jöttek. Szóval, hogy mert egy mentős táskáját elvitték, miközben éppen életet leheltek valakibe. Kirabolták a mentősöket, felfoghatatlan. És ezt hallgatói megerősítették, hogy higgyétek el, működik, miközben segítettünk minket és kiraboltak. És kiderült, hogy a magyarok 10 milliárd forintot költenek el évente OnlyFans-re, gyerekek. 10 milliárd forintot. És megtaláltuk Szandit, aki Spanyolországban él, semmi szexuális dolgot nem mondott, senki ne jegyen meg. A Hóna Jánő megnövesztette a szőrt, ebből ő kontentet gyárt, és gyerekek 3-4 ezer eurót megkeres egy évben, érted?
3: Kacsing.
2: Itt van Anna, 15 éve négykor Persze. kell. Hát élet ez így?
3: Hát ez van, mert nem elég szóros hozzá, hogy sok pénzt keresek.
2: Megnöveszteni a buxust a hóna alatt, 4-5 ezer euró. Kucsus,
4: kiugatná azt, nap meg vagyunk.
2: Igen, Szandit felhívtuk, hogy meséljen nekünk, hogy keres ebből ennyi pénzt.
23: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
2: Mi van egy ilyen mentős táskában? Valószínűleg gyógyszerek, fecskedő.
4: Kötszer.
2: Kötszer. Ezeket viszed, de alkalom
3: szűnik. Hát a vérnyomásmérő is jól jön azért. Gondolj bele.
2: Igen, jó vérnyomásmérő is jöjjön.
4: Jó vérnyomásmérő, igen.
2: Alkalom szüli, arra megy és látja, hogy hirtelen nincsenek ott, és egyébként egy tök tomlás ember, aki azt mondja, vagy most, vagy soha. Ez úgy jön, hogy...
3: Ez lesz az. Balázs, szerintem ez lesz az.
2: Hétköznapi becsületes emberek törték fel a mentőautót és vitték el.
3: Nem tudom, egy nagyon kedves hétköznapi ember, itt a munkába menet,
4: és azt
3: látja,
4: mondta,
3: hogy újraéleszenek valakit, és azt mondja, figyelj!
4: Itt egy mentőautó.
3: És mennyibe dolgozni, hogy vegyem el a vérnyomásmérőt a mentőautóból?
2: Nem, mert van az állapot, tudod, hogy úgy van egy pillanat, elönti valami az agyadat, hülyeséget csinálsz, oda nyúlsz, elviszed.
4: De az nem egy mentőautóból. Ehhez ez egy átlag ember, akiről most te mesélsz, és így a kis ördög megkísért, hogy na most itt a hogy ezt ellobd. Egy mentőautónál ez az nem jut eszedbe. Mert hogy egy
2: szirénázik, félre van állva, lehet, hogy már csak villog, ellát valakit.
4: Az se oké, tehát nem támogatjuk ezt se, de amiről te beszéltél, hogy egy normál ember, aki nem a lopásból tengeti az életét, az egyszer nem ellop egy csokit, arra még azt mondom, hogy oké, na de ez, hogy a mentő, hogy jut eszedbe? Tehát hogy fél össze az agyad?
2: Fájdalomcsillapító függő? Tudod, hogy ott vannak vények, és fölírsz magadnak egy csomót?
3: Mi van? Mi van, ha egy nagyon megáltalkodott hipohonder volt?
2: El tudom képzelni. Simán szóval el tudom képzelni.
3: Elegem volt, hogy sehol nem vesznek komolyan, majd akkor én...
2: Igen, meghalok.
3: És hazajött a defibrillátor, és azt mondta, hogy legalább most már biztonságban vagyok.
2: Ez valami annyira durva egyébként, hogy tényleg ezt így megérned. Nincsenek illúziói. Tudod, hogy vannak azért olyan emberek, akik ezt megcsinálják. De hogy talán van ott valamiféle morális korlát. Nem rabolom ki a mentőautót. Csutkára pakolták. Figyeld az SMS-t. Öcsém epilepsziás. 6 éves korában Békásmegyeri hév megálló, roham mellette, átléptek rajtunk, 16 voltam, vigyáztam, hogy ne üsse be magát, és hogy ne nyelje a nyelvét, amíg tartott a roham, ellopták a táskámat mindenestől. Tehát ott látja, hogy küzd az öcsér, és nem azt mondja, hogy mentőt hívok, odalépek, segítek, hanem azt mondja, hogy aha, hát ez most egy jó pillanat, elviszük a táskáját. Mennyire rohadéknak kell lenni ehhez, nem?
4: Hát ugye nagyon sok ilyen videó kering az interneten Dubájról, ahol nem tudom, dollár ezrekkel kitömött pénztárcát hagy így a csávó a kocsi tetején, bemegy a bódba, megveszi, amit kell, egy kicsit még megnéz egy filmet, visszajön, és ugyanott van a határca.
2: És nem nyúlnak
4: hozzá. És senki nem nyúl hozzá. Aztán, hogy ezek mennyire megrendezettek, mennyire kamu, nem tudom, de hogy az állítólagot legendás.
2: Én el tudom képzelni, hogy vannak országok, ahol a belső morál egy kicsit más, és leadod, nem Igen. lopod el, nem nyúlsz egy mentőhozót, azért szerintem nem mindenki ennyire balkám, és nem azért Magyarország ennyire rossz, csak hiszen van azért egy belső iránytű, ahol néhány országban ez jobban működik. Az emberekben, hogy nem, ez egy olyan morális határ, amit nem lépek át.
4: Mondjuk nem tudom, hogy az a rendelkezés ott érvényben van-e még, hogy a lopásért levágják a kezét.
2: Ez egy fontos ér, nem kéne bevezetni. Tehát aki mentőbe ül, én végignézem a főtére, hogy levágják a bal kezét. Tehát egy mentőautóban lopta gyerekek, bazilika, 4 óra, levágjuk a kezedet. Nem biztos, hogy másnap lopnál. Nagyapám elesett a mozgólépcsőn, felsegítették, és közben elvették a tárcáját és a telefonját. A pláza biztonsági őre észrevette, hogy a felsegítő ember rabolja ki. Érted? 8 hónapos terhes voltam, belém jött egy fickó. Kiugrott a kocsiból nekem segíteni 8 hónapos terhesen, közben mindenét kilopták a kocsiból. Egészen elképesztő, hogy mibe vagyunk. Nem? Lehetne Úr azért, Isten. Tényleg, a középkorban voltak jó dolgok. Volt egy-két hasznos dolog, mond.
3: Illatos úton kiment a halott szállító, és mire lehozták a halottat, minden négy fenyét lelopták a kocsiról.
2: Ismerősömet elütötte az autó a zebrán, amíg a mentők ellátták a zebrán fekve a mentőautó betett nő táskáját és a cipőjét, kilopták a mentőautóból. Ez számomra teljesen értem. A maga lopás is, de hogy ezt megcsinálod, ehhez valami olyan gyomor kell, amit nem is értem.
4: És most már többen írják, hogy ez egy módszer is. Írjak például két lányról a belvárosban, lehet, hogy már nem praktizálnak, hogy ilyen szépen mondjam, hogy az egyik rosszul lett, mindig eljátszotta, és amíg rajta segítettek, ott álltak az emberek, ugye nézed, körbeállod. A párja, a másik csaj, az meg szépen végigment, és kizsebelt mindenkit.
2: Koreográfia van a rosszul létre.
3: Igen. Na jó, igen. Akkor menjünk csak vissza a
2: nyolcadáshoz. Mondom én, hogy bazilika délután 4 óra, gyerekek. Higgyetek el, hogy működne. Ilyenkor párban mind a két hónajszőrös, vagy csak az egyik a munkaterület?
0: Nem, mind a kettő.
2: Meg is hát ugye jobban szereted, levágod, tudod, az is vala munkaterület, ahhoz nem nyújt.
3: Ez mennyire szépen, ez a magánéletem,
2: ez a magánéletem, ez a munkám, érted? Hát nem keverjük a magánéletet a munkával. Jó, hogy kell ezt elképzelni? Tehát brutálisan megnövesztetted, csináltál egy fotót, erre egyszer valaki rákattant, hogy jöttél
0: hát
2: rá?
0: Hát ez megnő magától, tehát hogy előtte
3: bármit lehet szőrös, tehát egy nagyon durva hát, nyakszőr is, oké?
2: Fül.
0: Egyébként igen, tehát ebbe a fétisben minden, tehát amit el tudsz képzelni, aha, tehát a szőrösebb a jobb, körülbelül ezt kell elképzelni.
2: Hogy keres ebből az ember pénzt? Kell küldeni egy fotót, serceket tetsz rajta, egy fésűt, hát, megcsillannak rajta a reggeli harmad cseppek? Tehát, hogy
0: igen,
2: miből lesz pénz?
0: Pontosan, minden egyes mozzanata, amit el tudsz képzelni, tehát a lepermetezed vízzel és kifésülöttől kezdve. Elmondod, hogy milyen illata van, elmondod, hogy hogyan, milyen, hogyha hozzányúlsz.
2: De várjál, látszik az arcod is, vagy ez csak egy hónaj?
0: Igen,
2: tehát, valaki...
0: igen.
2: Látszik az arcod?
0: Igen. Tehát úgy voltam vele, hogy csinálom.
3: Mert akkor ezt kéne hozzá, csak mondom.
0: Nem, nincsen, tehát én nem félek a lebukás veszélyét.
2: És akkor azt kéri, hogy fésüld át egy fésűvel, vagy csak nézni akarja?
0: Igen.
2: Vagy...
0: Aha. Igen. Vagy olyan is van, hogy mondjuk, mit tudom én, könyvet olvasok, és akkor úgy van a kamerában, hogy így az egyik kezem így fönt van, és akkor...
3: Jó, mondom.
2: Érted, Anna, te meg bejársz reggel 15 éve, érted, hajnali 5-re. Négykor
0: kell. Kreatívnak kell lenni.
3: Figyelj, kérdéseim vannak, kérdéseim. Ünnepek, karácsony, húsvét.
0: Én nem nagyon szoktam egyébként így specifikusan az ünnepekre rámenni.
3: Olyan, hogy biciklizel egy póló, egy topban, ugye, amiben kilóg a kutya, és alatta a hónod alatt van egy bagett, és a francia sapka.
0: Egyébként ez egy nagyon jó ötlet, én ezt megcsinálom.
4: Mennyit fizetnek egy ilyenért? Tehát, hogy a felhasználó, amikor akar veled beszélni...
0: Ez nagyon változó, mert nagyon sokféleképpen használom fel a kontenteket. Tehát, hogy van, amit előre ugye legyártok, azokat meg tudják venni így egyenként is, vagy fel tudnak iratkozni, és akkor egy részét ugye oda is feltöltöm, de valamit megtartok csak úgy, hogy megveszik, amit tetszik neki, azt megveszik. Ezt kiküldöm üzenetbe, azért fizetnek, ha látni akarják, vagy feltöltöm az oldalra, és akkor ott böngésznek, és azt veszik meg, amit szeretnének.
2: Meddig tart egy ilyen videóhívás? Ennek van egy limit, hogy 5 perc, 10 perc, 10 perc, de te mindent megcsinálsz a honlajdon.
0: A videóhívás az más, az élőben megy, az drága, tehát azért ilyen 7-10 dollár per perc kifizetnek. Meg, hogyha különleges tartalmat szeretnének, hogy nekik gyártsak, akkor, aha, akkor azért is körülbelül annyit szoktam per percért. De és akkor ilyen 5-10-20 perce, 25 perc, ilyesmit kifizetnek előre, és akkor legyártam a videót, aztán persze utána el is adom másoknak is, kirakom, úgyhogy...
3: És van olyan, hogy elküldenek neked postán mondjuk egy zöldalmás kenős deodorant, stiftet?
0: Nem, pedig... olyan nincsen, nem adom ki a címemet.
2: Tehát címenet nem adott ki.
3: A Balázsit ki tudjuk adni, majd ő elhagyja neked.
2: Én nekem borotvált az a
0: baj. Rendben.
2: Mennyit keresed nagyságrendileg, körülbelül egy hónapban? Mennyi pénz jön be abból, hogy az embernek szőrös a hónalja, és ezt ő kontentként árulja? Körülbelül, csak nem akár pontosan megmondani, csak nagyságrendileg.
0: Hát ilyen 3-4 ezer eurót simán.
2: 3-4 ezer euró.
0: De tehát ez idő. Tehát, hogy azért azt tudni kell, hogy az első másfél évben mindenki a sötétben tapogatózik, tehát, hogy ez rengeteg idő és befektetés és tanulás, mert ez nagyon sok szakma egybe, tehát, hogy az online hirdetésektől, tehát social médiától kezdve, Fotózás, videóvágás, hova éri meg feltölteni, mennyiért.
2: De akkor üldögélsz egy kis spanyol faluban, kitanultad a dolgot, és megvan belőle 3-4 ezer euró, hogy akárki sem mozdul. És ott vagy egész évben, van egy laptopod, egy kamerád, és ebből csinálod.
23: Balázsik! A Rádió Egyen!
2: Na, egy gyors elköszönés!
4: Sziasztok!
2: Sziasztok, jó
3: a
2: reggelt!
3: Viszontlátásra! Üdvözlöm a 40-es nőtársaimat!
4: Hol van az
3: reméljük, hogy nem vagytok ti sem láthatatlanok. Azt mondta nekem Balázs az előbb, hogy a 40-es nők láthatatlanságára hozzak témát.
2: Ez jó, milyen hát szemét dolog egy stár megbeszélésre. Hát hogy dobja be a közösbe, és nem is ebben a kontextusban hangzott el, és nem is így.
3: A kontextusodról annyit szeretnék elmondani, hogy többet beszélj hozzá. Töröltem a számodat.
2: Igen. Jézus Laci, ez a nap hallgató. Nem azt
4: Balázs,
2: meg a Eszter, meg a Feri, jó reggelt.
1: Na, jó reggelt kívánok, sziasztok.
2: Hello. Nem akartalak volna soha megválasztani a naphallgatójának, de a Laci megválasztott.
1: Köszönöm szépen.
3: Meg tudjuk, hogy minek köszönhetjük ezt a... Nem mered felolvasni?
2: Ezt az OnlyFans-re írtad, vagy mire írtad?
1: Melyiket?
2: Az OnlyFans-es hozzászólósat.
1: Igen.
3: Köszönjük, hogy jelentkeztél.
2: Ugye itt elmondta Szandi, hogy tőle a legbizarabb dolog az volt, hogy azt kérte valaki, hogy simogassa a hónajszőrét, és közben valaki fingjon egyet, ugye?
1: Igen, így van.
2: És erre te írtad, hogy nem már csak fingani kell, bármikor lefingok bárkit kérése, bármikor akár ingyen is.
1: Így van.
2: És Laci-nak felcsillant a szem, és itt áll mellettem, és azt mondja, hogy olyan nagy a szárbizony. Igen, ezt nem akartam.
3: Itt van, és itt van Laci, aki azt mondta, hogy nem érdekli, égen a ház.
2: Hogy hívnak?
1: Alfonz vagyok.
4: Alfonz? Az Alfonzok tudnak ilyen.
3: Ha ennyit írtál volna SMS, hogy Alfonz vagyok, már megnyerted.
2: Alfonz, tessék, van 2 másodperced. 1, 2, halljuk. Hát ez a szád.
1: Ezt ingyen kaptátok.
2: De ez a szád volt, Alfonz. Alfonz, ez a szád volt.
3: Nem ez a szája volt. Hallod, hogy erőlködik.
2: 3, 2, gyere még egyszer.
4: Ez, hagyjad már.
2: Jó, nekem én is tudok. Tessék, igazi vagy nem igazi?
1: Igazi.
2: Jó.
3: És most ott ül vele szemben az irodában, én nagyon megrémültem, mert...
2: Aki ezt már tudta Alfonzról.
3: És most megy a HR, hogy Alfonz, okay. Eddig is voltak gondok, de a mai...
2: Köszönj el a hallgatóktól, Alfonz.
1: Mindenkinek szép napot.
2: Nem úgy!
4: Aj, amatőr!
2: Hát ez nem volt nagyon Alfonzos. Na.
4: Egyre mélyebb.
2: Köszi, Alfonz. Ciao. Kamu, szájával csinálja. Hagyjad már.
4: Nem volt ez rendes.
2: Kicsit a szagot is érzem.
3: Akartam is kidélni erre egy kicsit, hogy legközelebb tudnád a kimcsit kinnenni a mosdóban, mert...
2: Na, jövünk holnap, gyerekek. Hát ilyen hallgatóink vannak. Hát Isten áldja az Alfonzokat.
3: A halál a bélben kezdődik. Ez
2: mondtam, hogy a halál a bélben kezdődik, akkor még nem is tudtam, mit hozzá, Laci. Holnap jövünk, puszi, sziasztok. Ciao.
3: Munkát keresek. Van valakinek munkája?
23: Na, ennyi!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Telefon.
2: Kávé.
1: Reggeli.
2: Kávé.
1: Munka.
2: Kávé.
1: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj! Bravos! Az első a kávé.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét 82 000 forint helyett, most 42 500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
5: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
6: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
8: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
9: Tudod, miért jó? Mert Nád udvari.
10: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszeret záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive-It Siloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló cellulós szálakkal megerősített alga és penészgátló megoldás. Keresd a PG Color festékáruházban Sopronban, a Kőszegi út 6-os szám alatt.
12: Hány óra?
13: Hajnal 2.
12: Megint nem alszol?
13: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
12: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
14: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
12: Alszol.
14: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány.
16: Itt mindent megtalál, amire szüksége van.
15: Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, beltéri ajtók, garázskapuk, párkányok, árnyékolás technika. Mi egyedi igényeket is megoldunk. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével várjuk kedves vásárlóinkat. RBF Nyílászáró Kft. T.hu.
17: Az őrség ősszel a legszebb. Ezer színben pompázik. De szeptember 18-a és 20-a között gasztrokulturális élményekkel és tökös programokkal is csalogat Őri Szentpéteren, Magyarszombatfán, Nagyrákoson és Szalafőn. 22. Őrségi Tök Fesztivál, a családok fesztiválja.
18: Japánban tradíció az üres tér letisztult szépsége, hiszen lehetőséget teremt számunkra, hogy megtöltsük élettel. Ragadja meg az élet végtelen lehetőségeit a vadonatúj 7 üléses Mazda CX-80-nal. Válassza plug-in hibrid vagy 6 hengeres dízel. változatban. Mazda, Crafted in Japan. A részletekről érdeklődjön már a kereskedésünkben.
19: Szentesi Autó Kft. Bükk, Kossuth Lajos utca 114. www.szentesiautó.hu. Telefon 0694 558 466.
20: Nevezd te is az MVM Sopron Félmaraton Európa futásra. Október 3-án szombaton három távon, 7, 14 és 21 kilométeren, egyéniben és váltóban is kipróbálhatod magad. Jelentkezz most még kedvezményes áron. További információk a Sopronvárosi Szabadidő Sportszövetség web és Facebook oldalán.
21: Szevasztok, gyerekek! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítést csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
22: Költözne? Hova? Lignova!
23: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: És most!
0: Rádió
24: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

közeljövőben, úgyhogy megindult a harc a Rádió egy konténer kulcsaiért, ma reggel például Balázséknál is lehetett újra nyerni, ezekben az órákban majd itt a helyszínen tőlem, délután pedig újra telefonon játszunk majd. Érdemes, mert hogy a Rádió egy konténert megtömtük ajándékokkal, vannak benne meglepetések, de biztos, hogy lapul benne egy új Cupra Raval elektromos személyautó, 4 fő részére szóló családi pihenés, 7 éjszaka szállással és félpanziós ellátással a Kolping Family Resortban, és van 1 000 000 forint értékű Bosch Professional szerszámgép.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Élőben vagyunk Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejárata előtt. Volt már jobb az időjárás, például a múlt héten, de minket ez nem tántorít el, meg téged sem. Hogy szólíthatlak?
1: Ibolya.
0: Tényleg miattam jöttél?
1: Tényleg miattad jöttem.
0: Hát akkor egy ölelést hadd adjak, drága Ibolya. Köszi szépen, hogy itt vagy, de azért nem baj, hogyha játszunk egyet.
1: Nem baj.
0: Te is fogsz, meg a többiek is itt a helyszínen. A Rádió 1 konténer játékot ismered?
1: Igen.
0: Úgyhogy zenélgetünk egyet. Mik a kedvenc dalaid?
1: Hú, hát szeretem mindegyiket igazából.
0: Mindegyik, ami itt a Rádió 1-en szól?
1: De a Teddy Swims-et szeretem nagyon, Miley Cyrus, meg a... az Ophéliát, aki énekli.
0: Taylor Swift, ezeket mind játszani fogom itt a helyszínen, és az újak közül, Loi, Golden Summer, szereted-e?
1: Igen, azt is szeretem.
0: Nincs most kívánság műsor, meg amúgy is a Juhász Geri terepet, de csak azért, mert miattam jöttél, elküldheted valakinek.
1: A Golden Summert?
0: Aha, ha már ilyen gyönyörű időnk van.
1: Jó, akkor küldöm a...

0: Akába a lányoknak.
1: Jó munkát nekik! Hölgyeim és uraim, a friss, az újdonság Loitól, David Puentes-től a Golden Summer, itt a helyszínen is. A 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejárata előtt.
2: Hey Hungary, it's Loi.
3: And David Puentes.
2: And this is our new single,
3: Golden Summer.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Két jó hírem is lenne. Az egyik, hogy holnap után sokkal több napsütés lesz az országban, úgyhogy lesz itt még szép ősz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.
0: A másik jó hír, hogy ma délelőtt élőben zenélünk Budapesten a 8. kerületben, itt a Corvin Plaza főbejárata előtt, egészen délután 2-ig személyesen is lehet nyerni nálam a Rádió 1 konténerhez kulcsokat, amelynek a nyereményeiről sok-sok információ most érkezik, aztán olyan zenékkel térek vissza, mint BB Rexa és a New Religion.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál hivatalosan bemutatjuk a Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar TV paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Fáradt. Irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
7: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Ingyenes programok a pedagógusok Soproni Művelődési Házában a Petőfi téren. Szerdán 15 órától a Soproni Liszt Ferenc pedagógus énekkar és Kuzsner Péter zenei kavalkád című műsora. Szombaton 16 órától T. Horváth József megzenésített versei soproni költőktől. Vasárnap 16 órától az Infiore Trio Varázslatos Fúzió című koncertje.
10: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók készletről továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
11: Van, aki csak jogsit akar, és van, aki vezetni akar. TRS Autós Iskola. Minden kategória, egy helyen. És ha uralni akarod a gépet, jöhetnek a vezetéstechnikai tréningek. TRS Autós Iskola. TRS. Vezess velünk!
12: Az ősz első nagy dobása a Kaszinó Sopronban. Szeptember 17-én, kispéntek, munka után ugorj be és kockázz velünk 17 és 21 óra között. Dobj egyet az óriás kockával. Ha 6-os dobsz, már is tiéd az egyik 100 eurós tiket vagy zseton. Nyeremények összesen 3000 euró értékben. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
13: Burkolás előtt áll? A Coral fürdőszoba szaküzlet kínálatában már a Molexin professzionális segédanyagai is megtalálhatók. Ragasztók, fugázók, szilikonok és hidegburkolási segédanyagok egy helyen. Burkolóknak, kivitelezőknek egyedi kedvezmények. Coral fürdőszoba szaküzlet, Sopron, Táncsics Mihály utca 66, www.coralsopron.hu.
14: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
15: Valósítsd meg céljaidat a Soproni plazmaponttal.
14: Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást.
15: Így összesen akár 163 ezer forintot szerezhetsz.
14: Jót tenni jó.
15: Várunk a Határdombút 1 szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazmapont.hu.
16: 7 kényelmes ülés, 540 fokos kamerarendszer, 26 vezetéstámogató funkció. Nem kell hónapokat várnod rá. A gazdagon felszerelt Cherry Tiggo 8 most készletről 11.690.000 forinttól elérhető 2,9%-os THM-mel. Itt az ideje beszállni. Cherry Sopron. Érdeklődj szalonunkban. Carnet Fortop. Sopron. Győri út 40.
17: Szeptember 26-án Van Eleven és barátai gasztronap a Lenk villában. Sopron kávépörkölőjének meghívására ismét városunkba érkeznek a stílusos vidéki éttermiség vendéglátói. Megkóstolhatjuk az ország legütősebb pizzáit Szabiapéktől, a leves és burger verhetetlen rámen levesét, a lokál eddőlék év strandételét, a hibiszkusz étterem hamisítatlan koreai kimcsijét és Tűr Ádám séf Michelin ajánlott finomságai. A belépés ingyenes. A részletekért keresd a Van Eleven Roastery Facebook oldalát.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Folytatódik

0: a Rádió Egyen. Csak igazi mai slágermegy. Ráadásul egészen délután kettőig élőben Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárata előtt. Nagyon szeretnénk, hogy mindenki játszhasson itt a helyszínen, úgyhogy most nem kell előkapni a telefont, nem kell engem 10-ként elérni, mindenki kap tőlem most egy kártyát, aki a nyert feliratot húzza. Hát az óriási mázlista, mert kulcsot nyer a Rádió Egy konténerhez, kérem a keresztneveket.
1: Dávid.
2: Marci.
3: Sándor.
4: Csilla.
5: Tamás.
6: Claudia.
7: Katalin.
8: Claudia.
9: Adrián.
0: És a nagy tartsa önnek! Hogy szólíthatlak?
10: Anita.
0: Anita, gyere ide mellém. Nagyon fontos, hogy a nyertes tudja a Rádió Egy szlogenjét.
10: Rádió Egy csak igazi mai sláger megy.
0: Gratulálunk, nyertél. Honnan érkeztél?
10: Innen Budapestről.
0: Milyen munkád van, amit ott hagytál, hogy itt legyél a Rádió Egy konténernél?
10: Irodai
0: munka. Kiszaladtál velünk játszani. De jól tetted. Hát a többiek most nagyon irigyek, hiszen ebben az órában megnyertél egy kulcsot. Jár a taps. A Rádió Egy konténert bárki kinyithatja, akinek van kulcsa, a konténerben pedig van egy autó. Itt mellettem jobbra megtekinthető, megcsodálható, de van benne utazás, van benne 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag. Érdemes velünk játszani a következő órában is itt a helyszínen, Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárata előtt.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágerben, egy élőben Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárata előtt. A helyszínen szólnak az igazi mai slágerek, és igen, mint hallottuk, ma is lehet tőlem személyesen kulcsot nyerni a Rádió 1 konténerhez, hogy meglegyen az esély elvinni tőlünk egy konténernyi nyereményt. Azonnal indítom az újabb zenei órát Taylor Swift-tel!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
5: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: 5000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
0: A nyárnak és a vakációnak

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
2: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
3: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme, mit lát?
2: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
3: Ébredjen!
2: Doktor úr, ez mit jelent?
3: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
2: Honnan tudja?
3: Én is imádom, ezek állati jó színek, leyer.hu.
4: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Elvito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a Mercedes-Benz.hu per Elvito oldalon.
5: Ébresztő! A Metro heti ajánlatában a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé most csak bruttó 1029 forint szeptember 14-e és 20-a között. Váltsd ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
6: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk mire vágysz.
7: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak.
8: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap. A fürdőszobádban. A Feki Csempe szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
10: Már megint sokkal drágább lett a biztosításod. De miért fizetnél többet, ha kevesebbet is lehet? Várunk a Kapuvár biztosítási irodában, ahol 14 biztosító ajánlata közül válasszuk ki számodra a legjobbat. Kapuvár biztosítási iroda. Keresd a Facebookon is. Kapuvár, Szent István Király utca 8.
11: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
12: 4.600.000 Dacia Sandero, 5.900.000 Opel Astra vagy 8.990.000 Toyota Corolla Touring Sports. Csak néhány kiemelt ajánlat az Autovalis Initial használt autó kínálatából. Ismerd meg a Renault, Nissan, Toyota és Suzuki Sopron használt autó üzletágát is. Ellenőrzött autók, autóbeszámítás, ingyenes érték becslés és állapotfelmérés. Teljes körű ügyintézés több mint 15 év tapasztalatával. Sopron, Balfi út 162, www.autovalis.initial.hu.
13: Ha a probléma a dugulás,
14: a kék-fehér autó a megoldás.
13: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
15: Nyilászárú cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
0: Reklámot hallottak.
8: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
16: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Éves szinten már csak 5%-os volt a lakbérek drágulása Győr-Moson-Sopronban. Balog László, az ingatlan.com gazdasági szakértője szerint az Otthonstart program a potenciális bérlők egy részét a saját lakás megvásárlása felé terelte. Megkezdődött az idén 100 éves Alit mozi épületének külső felújítása Sopronban. A közösségi oldalukon azt írják, hogy a következő hetekben a kivitelezést végző cég az állványzaton dolgozik, de teljes napi műsorral üzemelnek már. Majd legyengült hideg front érheti el hazánkat, a borongós reggel után délután viszont nyugat felől már csökkenni kezd a felhőzet. Élénk néhol erős lesz az északnyugati szél, délután 19-25 fokot mérhetünk.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Élőben vagyunk, egészen délután 2-ig Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárata előtt. Játszom a jó kis zenéket, nem sokára pedig valóban játszani is fogunk a Rádió 1 konténer egy kulcsáért. Most a friss kedvencek közül a Tajda indult el, hogy szólíthatlak.
1: Lajos.
0: Egy hete már láttuk egymást.
1: Igen.
0: Még kulcsod nincs?
1: Nincs ilyen, nincs.
0: De majd lesz, majd figyeld meg, előbb-utóbb összejön, hát mázli kell hozzá, tudom. Foci VB-t nézted-e?
1: Részbe.
0: Csak azért, ha már ezt a dalt indítottam el. Nem vagy nagy foci rajongó ezek szerint?
1: Nem.
0: Mivel foglalatoskodsz?
1: Kamionsofőr, meg vízvezeték, fűtés, központi fűtés, szerelés.
0: Akkor időt sem volt nézni ezek szerint?
1: Nem nagyon.
0: Jól van, mondtad, hogy szeretnél üzenni valamit. Mondtad, hogy lenne itt egy jelmondat, aminek mindenképpen el kell hangozni a műsorban. Tessék.
1: Hajrá, Kerekegyháza, hajrá, Fülöpháza, Kunbarocs!
0: Mert te onnan származol?
1: Igen.
0: Üdvözöljük a családot?
1: Igen.
0: Jól van, örülök, hogy itt vagy, nem sokára játszunk majd, maradj, jó?
1: Oké, köszi.
0: Hölgyeim és uraim, minden hétfőn, élőben lehet szerezni kulcsot a Rádió 1 konténerhez. A 8. kerületben

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Élőben Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárata előtt. Gyülekezünk, mert nem sokára játék lesz. Hogy szólíthatlak?
1: Zsolt vagyok, szia
0: Zsolt. Zsolttal közben készül a fotó, jól sikerült?
1: Jó lett, igen.
0: Autóval jöttél?
1: Igen, autóval jöttem, de szerintem menni is.
0: Ott látható a nyereményautó. Milyen a forgalom a belvárosban?
1: Hát ülhető, kicsit dugós, helyenként jól járható.
0: Téged hogy szólíthatlak?
2: Ádám.
0: Ádám, te honnan jöttél?
2: Budapestről.
0: Nagy a dugó a belvárosban?
2: Hát eléggé.
0: Melyik részen jártál?
2: A Nyugati tér környékén.
0: Nyugati térről jöttél el ide, és dugó van.
2: Igen, dugó volt idefele.
0: Szia, hogy szólíthatlak?
3: Szia, Viktor vagyok.
0: Te merről érkeztél?
3: Szintén Pest, és autóval. Benzinessel, nem dízellel.
0: De ez egy elektromos.
3: Az még jobb.
0: Dugó van itt a Corvin Plaza környékén?
3: Teljesen jól járható.
0: Itt ez a rész jól járható. Jó, köszi szépen.
4: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Drága Rádió 1-esek, itt a helyszínen kiderül hamarosan, hogy kinyeri a kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Tessék jönni, Budapest, 8. kerület.

0: Itt a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, amelyekre együtt bulizunk itt Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárata előtt. Két dolgot lehet jogosan hiányolni, a kulcsot a Rádió egy konténerhez, és a gyönyörű napsütéses őszt. Hát ezt utóbbit, azt mondják a szakik, holnap-holnap után megkapjuk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen! A Rádió egy konténerjáték pedig itt a helyszínen is. Délután 2-ig minden órában lesz. Természetesen az ország minden pontjáról be lehet majd kapcsolódni a játékba délutántól telefonon. Hogy mi mindennel tömtük meg a Rádió egy konténert, hogy miket lehet nyerni, azonnal most az információk között meghallgatható, aztán zenélek tovább, mindjárt érkezik Tóth Abigail Accent és a Sugar Daddy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál hivatalosan bemutatjuk a Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
6: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodagyeko.hu weboldalra.
7: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar tévé paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Ráadásul ma is élőben Budapesten a 8. kerületből a Corvin Plaza főbejárata elől. Délután 2 óra után a játék telefonon folytatódik, úgyhogy aki dolgozik, szintén részt vehet majd a játékban. Aki itt van a helyszínen, és hát rengetegen vagyunk, húzhat a kártyáimból. Hát a legtöbben az olvasható, hogy sajnos nem nyert, viszont egy nyerőkártya van, azzal lehet elvinni a kulcsot ebben az órában. Kérem a keresztneveket.
1: Csilla.
2: Lili.
3: Zsófi.
4: Adrián.
0: És már meg is van! És már meg is van a nyertes! Kérek egy nagy tapsot az úriemberre! De még nagyobb tapsot kérek majd, ha tudja a Rádió egy szlogenjét.
5: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Megvan a kulcsnyertesünk, hogy szólíthatlak?
5: Zsolt vagyok.
0: Zsolt, honnan érkeztél?
5: Győrből.
0: Győrből autóztál egészen idáig. Mit csinálsz Győrben, amit most nem csinálsz?
5: Hát felvittem a fekete gyönyöm a sotéra, de ennyi, megyek vissza.
0: És azt láttuk, hogy te körbesétáltad az autót, a nyereményautót.
5: Így van, nagyon szép az autó.
0: Egyébként azt tudni kell, hogy ami már benn van a rádió egy konténerben, az fehér színű, úgy is tetszeni fog?
5: Mindenféleképpen, nagyon.
0: Oké, ezek szerint cserélnéd a kocsit?
5: Hát cserélném, így van.
0: Hány éves kocsid van?
5: 7, ráfér a csere.
0: Sokat hajtod?
5: Sokat, igen.
0: Na, hát akkor most már egy kulcs tulajdonosoként megint visszaengedlek hozzá, nézegesd meg, egy kicsit simogasd meg, hát ha ezzel bevonzod. Hölgyeim és uraim, a rádió egy konténerben van ugye ez a nyereményautó, van utazás, van 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag, és még további meglepetések, megnyerhető a következő órában is egy kulcs a rádió egy konténerhez.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Maradunk továbbra is a helyszínen, Budapesten, a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárata előtt, de azonnal indítjuk a Daily Mixet is, ráadásul mutatom, hogy mivel. Hypaton, Out of My Head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
5: Indul Balázsik őrült tipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Rákosával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
6: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
7: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.
8: Roppanós, szentesi!
9: Zamatos,
8: szentesi!
9: Vagány,
8: szentesi vagány!
10: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
11: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
12: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
11: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
12: Jobb, ha felkészül.
13: Nagyon féltelek.
12: Ne lassíts!
11: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
12: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
11: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
14: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
15: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
16: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületén érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
17: Latin-amerikai fiesta szeptember 25-én az Esterházy kastélyban. Élő zene, vérpesdítő latin ritmusok és mediterrán hangulat. Egy különleges nap, ahol az Esterházy kastély eleganciája találkozik Latin-Amerika pezsgő világával. Várjuk Önöket szeptember 25-én 15 és 22 óra között. A belépés ingyenes. Az esemény részleteiért keressék az Esterházy kastély közösségi oldalait.
18: RBF Nyilászáró Kft. Bősárkány.
19: Itt mindent megtalál, amire szüksége van.
18: Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, beltéri ajtók, garázskapuk, párkányok, árnyékolás technika. Mi egyedi igényeket is megoldunk. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyilászáró raktárkészletével várjuk kedves vásárlóinkat. RBF Nyilászáró Kft.hu.
13: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11 www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
6: Te is olyan munkát szeretnél, amit szívesen csinálsz, és akár hivatásként tekintesz rá? Válaszd a VLS-t, ahol a munkaerőpiac legkeresettebb szakképzéseit sajátíthatod el. Szakmai képzések, továbbképzések, élő, online oktatással és gyakorlati helyen. A képzésekről érdeklőd személyesen Sopronban vagy online. VLS.hu.
7: VLS.hu.
0: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
3: Valósítsd meg céljaidat a Soproni plazmaponttal.
0: Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást.
3: Így összesen akár 163 ezer forintot szerezhet.
0: Jót tenni jó.
3: Várunk a Határdombút 1 szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban.
0: www.plazmapont.hu.
16: Kia Sportage 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
2: Kia Sopron. Sopron, Győri út 42.
4: Kia. Movement that inspires.
20: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
21: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
20: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
21: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
20: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
22: Reklámot hallottak.
23: 2026. szeptember 14-én hétfőn 11 óra 58 perc van.
24: Krónika. Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
23: Már csak 5%-os volt a lakbérek drágulása Győr-Moson Sopronban. Köszöntöm Önöket, ez itt a Krónika, 94 Rádió 1 helyi hír összefoglalója. Lakosi Gabriella vagyok. Éves szinten már csak 5%-os volt a lakbérek drágulása Győr-Moson-Sopronban. Balogh László, az ingatlan.com gazdasági szakértője szerint az első lakás vásárlóknak elindított otthonstart program a potenciális bérlők egy részét a saját lakás megvásárlása felé terelte, ami csökkenti a keresletet a kiadó lakások iránt. A vidéki nagyvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Győrben és Sopronban 200 ezer forint volt a kiadó lakások átlagára. Kamarai állásbőrzét és fórumot tartanak szerdán Sopronban. A gazdaság különböző területeiről gyűlnek össze szereplők, hogy elemezzék a munkaügyi és gazdasági helyzetet. A fókuszban Sopron és térsége áll majd, de óhatatlanul szóba kerülnek az országos és globális folyamatok, mondja Schuller Balázs szervező.
25: Megtartjuk a korábbi bőrze jelleget, lesznek cégek, akik kitelepülnek, de mivel ez annyira nem működik, a tavalyi év ezt igazolta, ezért egy fórum jelleggé alakítjuk, és a jövőben e felé akarunk elmenni. Két kerekasztal beszélgetésre akarjuk fölfűzni a rendezvényt. Az egyik a munkaügyes szakembereknek a találkozója, egy beszélgetése, ami végkísérhető, hozzá lehet szólni a végén, míg a másik cégek képviselői, elméleti szakemberek, akik pedig gazdasági kérdésekről fognak beszélni. Minden csoportot várunk igazándiból, álláskeresőket is, végzős diákokat, és cégek is jelentkeztek, cégeket is várunk, hiszen mindenkit érintő kérdések kerülnek napirendre. Tehát a munkaügyben milyen tendenciák tapasztalhatóak, és a gazdasági téren is, hogy merre érdemes fordulni, merre érdemes fejleszteni a cégeket ahhoz, hogy talpon marad. Céges részvevők részéről, céges irányból érkezők részéről kérjük, hogy regisztráljanak, míg bárki más, civilek, álláskeresők nyugodtan bejöhetnek, ez egy nyílt rendezvény, hozzá is lehet szólni a kerekasztal beszélgetésekkel. És nagyon fontos, hogy ingyenes a rendezvény, így mindenkit szeretettel várunk.
23: A személyi biztonság és a vagyonvédelem érdekében Sopron belterületének egyes részein 2027. január 31-ig 17 és reggel 6 óra között vadelejtési engedély van érvényben, erre figyelmeztet a város önkormányzata. Az intézkedés a lővérek, a lővérkörút környéke és a bánfalvi városrész területét érinti. Hozzátették a vadkárral, illetve vadészleléssel kapcsolatos bejelentéseket a vadkárbejelentés.sopron@gmail.com e-mail címen lehet tenni. Megkezdődött az idén 100 éves elitmozi épületének külső felújítása Sopronban. A közösségi oldalukon azt írják, hogy a következő hetekben a kivitelezést végző cég az állványzaton dolgozik, de teljes napi műsorral üzemelnek már. Az önkormányzat 13 millió forinttal járul hozzá a kultikus soproni mozi felújításához. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a Kerékpáros Barát címre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-ig lehet benyújtani elektronikus úton. Tavaly például a Soproni Egyetem is elnyerte a Kerékpáros Barát munkahely címet. Sikeresen szerepelt a Kovász üzem a Kenyérlelke Fesztiválon. A soproni üzem ezüst minősítést szerzett fehér félbarna kategóriában. Ez már a Kovász üzem második minősítése, tavaly aranyminősítést kaptak, mondta a rádiónknak Egyed Balázs tulajdonos.
1: Nagyon sokat számít, hogy az jól van összeállítva, hogyha többféle lisztből van, ugye azért kézműves pékek nagyon ritka az, hogy egyféle lisztből készítenek. Ez az íz és állag miatt is van, tehát nem feltétlen azért, hogy mi most misungolni akarunk, hogy feljavítsuk, hanem ez azért van, hogy minél jobb eredményt tudjunk elérni élvezeti értékben. Tehát külalak az a másodlagos nálunk is, tehát egy kenyér ne feltétlen szép legyen, hanem jó legyen, ízletes legyen. Fontos a só minősége, fontos az ivóvíz minősége, amiből készül, és utána jönnek a technológiai fontosságok, hogy mennyi ideig ért az a tészta, hogy hogyan került be a sütőbe, ott mi történt vele, és hogy sütés után mi történt vele, mert ugye ez is nagyon fontos, hiszen a héj az mondjuk egy nagyon-nagyon párás környezetben, ahol nem megfelelő a szellőzés, vissza tud puhulni. A kovászos kenyérnek az a szerencséje, hogy ez idővel regenerálódik, és újra tud ropogós lenni. Ez valójában a kézműves pékeknek szól, de nem csak a pékeknek, hanem az egész értéklánc fel van építve, a termőföldtől egészen az asztalig, tehát megtalálható a fesztiválon, kint vannak a gazdák, kint vannak a molnárok, és kint vannak a pékek, és kint vannak a vásárlók, a fogyasztók. Így egy helyen egy évben egyszer össze tudunk gyűlni. Ezt annyival szokta megspékelni maga a kézműves kenyértársaság, aki szervezi immáron a fesztivált, hogy van kenyerek, pékségek minősítése, van otthon sütők versenye is, sőt idén azt hiszem első alkalommal volt a szakiskolák tanulóknak a versenye, ami egy egészen fantasztikus dolog volt így, és szerencsére indulók is voltak, és nagyon szép termékek voltak. 40 kézműves pékség indult idén ezen a versenyen, ahol majdnem az összes ért el minősítést.
23: Ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, délután pedig Csornán a Művelődési Központban és a Pettőházi Közösségi Házban lehet vért adni. Kedden szintén a Soproni Területi Vérellátóban, délután pedig Ágfalván várják az önkénteseket. Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát elmúlt 18 éves, de még nincs 65, és a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A további véradó alkalmak listája megtekinthető a véradás.hu oldalon. Sopronban figyelmeztetett a szénmonoxid érzékelőírja katasztrófavédelem. A város hivatásos tűzoltói értesítették a szolgáltató szakemberét is, aki méréseivel kimutatta a szénmonoxidot a lakás légterében, ezért a készüléket kizárta a szolgáltatásból. A hatóság kiemelte, elengedhetetlen a tűzelő-fűtő berendezések, kazánok, kályhák, fürdőszobai vízmelegítők, rendszeres szakember által végzett karbantartása és a kémények ellenőrzése. Drogdílerekre csaptak le a rendőrök, Ivánban fogtak el két kábítószer terjesztőt. A kutatások során a kollégáik zöld növényi törmeléket, kristályos anyagokat, valamint drogértékesítéséhez használt eszközöket találtak és foglaltak le. Előállították és gyanúsítottként hallgatták ki a dílereket, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat.
24: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
4: Rádió
5: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger megy.
4: Rádió 1!
24: A műsor támogatója a Pakóhaus, a hőszivattyú specialista.

Daily Mix a rádió egyen csak igazi mai slágerek. Mixben minden nap 12 és 13 óra között, de mi 2 órán át rádiózunk együtt. Szuper hétfőt, kellemes hetet kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Kócsán Bálint. Hűvös, változékony őszi idő várható egész héten. Ma többfelé esővel, de majd felszakadozik a felhőzet. Általában 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap-holnap után ennél kellemesebb lehet az idő. 23-24 fok sem kizárt majd. Hamarosan pedig programajánló, most azonban pörgünk tovább itt a High Hopes a rádió.

0: Ez a Rádió 1 nálunk csak igazi. Ma is Láger megyünk, Kócán Bálint vagyok, néhány programot ajánlok nektek. A Pedagógusok Soproni Művelődési Házában zenei kavalkád majd szerdán 15 órától. A Soproni Liszt Ferenc pedagógus énekkarral, Makkos Ágnessel közreműködik Kuzsner Péter zongora művész. A Hidegségi Szent András templom története és műemléki felújítása címmel tartanak előadást Hidegségen a Szent András templomban, méghozzá szerdán 18 órától.
1: A programajánló támogatta a Lignova Kézházak. Minden a tervek szerint.

0: Ez a Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger megy. Hello, én Kócsán Bálint vagyok. Ma még fél kettőig tart a véradás a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, de holnap is tudtok vért adni a Győri úton Sopronban, a vérellátóban, 8 órától 13.30-ig.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
2: Szia, drágám. Na, ná, Isten, ilyen aludtam ma is.
3: De jó neked. Mi a titkod?
2: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
3: Sedacur Forte.
2: És a koncentrációt nem befolyásolja.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Várjuk szalonunkban! Toyota Sopron, Balfi út 162. Autóval is iniciál.
7: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszeret záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive It Siloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló cellulószálakkal megerősített alga és penészgátló megoldás. Keresd a PG Color Festék áruházban Sopronban, a Kőszegi út 6-os szám alatt.
8: Szeptember végén. Az irodalom és a művészet találkozása a Fertőtáj és a Rába közhatárán, Agyagos Szergényben, a Népfőiskolán. Szeptember 24 és 27 között koncertekkel, könyvbemutatókkal, gyermekprogramokkal, kiállításokkal, kézműves workshopokkal és gasztronómiával is várják az érdeklődőket a térség egyik legizgalmasabb kulturális eseményén. Kossuth díjas művészek mellett fellép többek között a Krédó Együttes és Páskú Veronika zenekarával. Az ingyenes programokról további részletek a Közi Horváth József Népfőiskola közösségi oldalain.
9: Ha építkezés vagy felújítás, akkor Parkett Express. A Baross út 24-ben már megérkeztek a legtrendibb színes vinilpadlók is. Továbbá akusztikus falpanel kiegészítőkkel és Sopron legnagyobb faparketta választékával várunk. A kivitelezésben is számíthatsz ránk. Parkett Express. A fa, ami otthont teremt. Parkettexpress.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió
10: 1! A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

0: Daily Mix a Rádió Egyen, csak igazi mai slágerek mixben, Kócsán Bálinttal. Hello, szuper hétfőt kívánok mindenkinek! Kicsit szomorkás, borongós, esős őszi időre kell számítani ma, de a délutáni órákban megkezdődik a felhőzet felszakadás. Általában 20 fok lesz a jellemző, holnap után viszont 23-25 fok sem kizárt. Most pedig a Rádió Egyen jön egy nagy-nagy kedvencünk, Regán Lilje a Terep, és elmondja, hogy mivel érkezik.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
2: Ez a Rádió.

Itt a Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger megy, most mixben a keverőpultok és a mikrofon mögött Kócsán Bálint. Jó ebédidőt, hogyha autóztok, akkor vigyázzatok nagyon. És egy csütörtöki program, Baba-Mama Klub lesz Sopronban, a LISZ központban, méghozzá 10 órától a Soproni Védőnői Szolgálat szervezésében. Egy jó kis program ez is. Most pedig egy korábbi nagy siker, hangerőt fel, ez már a Prayer in Sea, nálunk a Rádió 1-en.

0: Patent percek. A 94.1 Rádió egy vagyonvédelmi műsora.
1: Trulik Fábián Mariettával, a patent területi igazgatójával beszélgetek. Szia, Marietta!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Az üzletek biztonsága is kiemelt szerepet kap a patent életében. Egy történetet hoztál, kérlek, oszd meg velünk.
2: Nem régen érkezett a diszpecser szolgálatunkhoz be egy pánikjelzés, hisz egy helyi üzletben egy férfi zaklatta az ott dolgozókat, és nem akart elhagyni az üzlethelyiséget. Nyilván ilyenkor a patent rendszerében van lehetőség arra, hogy egy pánik gombot megnyomjon az üzlet tulajdonosa, illetve az ott dolgozó. Ez meg is történt. 3 percen belül az elfogó kollega a helyszínre érkezett. Itt intézkedett, és kikísérte az üzletből a zaklató férfit, illetve rendőrt hívtak, és amíg a hatóságok kiérkeztek, addig a helyszínen tartotta az elkövetőt.
1: Trulik Fábián Marietta, a patent területi igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm, hogy bejöttél hozzánk.
2: Köszönöm a meghívást.
0: Ez volt a Patent percek, a 94.1 Rádió egy vagyonvédelmi műsora.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Védelem a családjának és a vállalkozásának. Válassza a biztonság minőségét. Válassza a patentot. Szereltesse vagyonvédelmi riasztórendszerét a Patenttal, és kérje a 24 órás távfelügyeleti szolgáltatást. Ingyenes vagyonvédelmi felmérés, fegyveres kivonulók, lakásdizájnba illeszthető riasztók. Patent. A biztonság minősége Sopronban is.
5: Anya, megyünk ma is az erdőbe?
6: Futunk, ugrunk, játszunk, és közben észre sem vesszük, mennyit fejlődünk.
7: Vár a lépésről lépésre erdei szenzomotoros torna és állatasszisztált foglalkozással is színesítjük az erdei élményeket. Ismerd meg a lépésről lépésre erdei szenzomotoros tornát és csatlakozz hozzánk, részletek a Facebookon.
8: 4.600.000-ért Dacia Sandero, 5.900.000-ért Opel Astra vagy 8.990.000-ért Toyota Corolla Touring Sports. Csak néhány kiemelt ajánlat az autó Valis Initial használt autó kínálatából. Ismerd meg a Renault, Nissan, Toyota és Suzuki Sopron használt autó üzletágát is. Ellenőrzött autók, autóbeszámítás, ingyenes értékbecslés és állapotfelmérés. Teljes körű ügyintézés több mint 15 év tapasztalatával. Sopron, Balfi út 162, www.autovalis.initial.hu.
9: Már megint sokkal drágább lett a biztosításod. De miért fizetnél többet, ha kevesebbet is lehet? Várunk a Kapuvár biztosítási irodában, ahol 14 biztosító ajánlata közül válasszuk ki számodra a legjobbat. Kapuvár biztosítási iroda. Keresd a Facebookon is. Kapuvár, Szent István Király utca 8.
10: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
11: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Edzel. De tudod is, hogy mennyit fejlődtél? A mérleg csak a kilókat mutatja. A Kátlerben ennél többet kapsz. Testösszetételméréssel nyomon követheted a testzsír százalékot, az izomtömeged és tested változását hónapról hónapra. És ami igazán jó, aktív Kátler bérlettel a mérés díjmentes. Ne csak edz, lásd is az eredményt. Kátler Gym Sopron. Több mint egy edzőterem. Keresd minket Facebookon és Instagramon.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kócán Bálinttal. Csak igazi, ma is láger megy. 94.1
3: Rádió
0: egy! A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Rádió Egyet hallgatjátok, ahol non-stop csak igazi mai sláger megy. Így van ez hétfőn is. Hello, én Kócsán Bálint vagyok. Ma borongós, szürke őszi időre kell számítani. Talán megkezdődik majd délután a felhőzet felszakadozása, de eső sem kizárt. 20 fok lesz általában napközben. Holnap után viszont 23-25 fok sem kizárt. Még egy kis vénasszonyok nyara. Aztán meglátjuk, hogy szeptemberben milyen idő lesz majd a folytatásban. Most azt látom egyébként, hogy jön a Hall of Fame nálunk a Rádió Egyen, hamarosan pedig programajánló.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Liszt Ferenc pedagógus énekkarral, Makkos Ágnessel közreműködik Kuzsner Péter zongora művész. A Hidegségi Szent András templom története és műemléki felújítása címmel tartanak előadást Hidegségen a Szent András templomban, méghozzá szerdán 18 órától.
1: A programajánlót támogatta a Lignova Kézházak. Minden a tervek szerint.

0: Itt a Rádió egy nálunk csak igazi, ma is Láger Megy, Hello, én Kócsán Bálint vagyok. A Pedagógusok Soproni Művelődési Házában egy mai program 18 órától a Music Büfé koncertjére várnak mindenkit.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Az ősz ízei most a tányéron bontakoznak ki. Vadak, muflon, szarvas, űz, minőségi prémium húsok, kiemelt biotermékekkel a Badahús Kft. Kínálatában. Látogasson el a www.badahús.hu oldalra, és válassza a valódi minőséget. Badahús. Frissesség és tudatosság minden falatban.
4: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökél. 0630 24 24 024.
5: Hány óra?
6: Hajnal 2.
5: Megint nem alszol?
6: Nem, jár az agyam. Feszült vagyok.
5: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
7: A Sedaqurt Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Alszol.
7: Sedaqurt Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Az ősz első nagy dobása a Kaszinó Sopronban. Szeptember 17-én, kispéntek. Munka után ugorj be és kockázz velünk 17 és 21 óra között. Dobj egyet az óriás kockával. Ha 6-os dobsz, már is tiéd az egyik 100 eurós tiket vagy zseton. Nyeremények összesen 3000 euró értékben. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
9: Szevasztok, gyerekek! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítést csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
10: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11. www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
11: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tetők bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Hello, én Kócsán Bálint vagyok. Mozi ajánlóval megyünk tovább. Sopronban a Cinema Cityben már látható az Átkozott boszorkák 2 kiemelten. Emellett továbbra is megnézhetitek a Bogyó és Babóca 7 mesék, a Pöttyös ház, vagy a Mancsőrjárat a Dino film című alkotásokat, de megérkezett a Duzzogi hal kalandjai című alkotás is, illetve a Cinema City kínálatában megtaláljátok még az Életfutárt, a Hope Remain, vagy a Pókember vadonatúj nap című amerikai filmet. Jó mozizást!

Itt a Rádió egy, ahol élnappal csak igazi mai sláger megy. Ne felejtjétek, hogy holnap is tudtok vért adni. Egy véradás alkalmával három ember életet is megmenthettek. 8 órától 13:30-ig nyitva a kapu mindenki előtt a Soproni Területi Vérellátó Intézetben. Én köszönöm, hogy ma is velem voltatok. Találkozunk holnap is, csak Kócz Szent Bálint búcsúzik. Az igazi mai slágerek pörögnek tovább. Ciao, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
2: Torokfájás? Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
4: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak.
5: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók készletről továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
7: Hogy miért a From Home? Mert a From Home-ban több mint 20 oktatóval várunk, hogy minél hamarabb autóba, motorra ülj.
8: Mert a From Home-ban lehetőséged van ingyenes konzultációra elméleti felkészülésed során.
7: Mert a From Home-ban korán reggel vagy későn este is tudsz ügyet intézni 3 helyszínen.
8: Mert a From Home-ban akár 3 különböző sebességgel szerezheted meg a jogosítványod.
7: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül, From Home.
8: Részletek fromhome.hu.
9: Legyen a konyha az otthonod szíve. Tervezd meg új konyhádat nálunk. 3D látványtervezés, beépített gépek, mosogatók, vasalatok személyre szabva. Német Konyha Stúdió, Kapuvár, Szent István Király út 2.
10: www.németkonyhastudio.hu.
9: Térj be hozzánk, és tervezzük meg együtt álmaid konyháját.
11: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
9: Kia Sopron. Sopron, Győri út 42.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Építkezel, felújítasz? Kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészárú osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hosztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A ház alapja a tető. Vitnyét, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
0: Reklámot hallottak.
5: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
14: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Éves szinten már csak 5%-os volt a lakbérek drágulása Győr-Moson-Sopronban. Balogh László az ingatlan.com gazdasági szakértője szerint az Otthon Start program a potenciális bérlők egy részét a saját lakás megvásárlása felé terelte. Kamarai állásbőrzét és fórumot tartanak szerdán Sopronban. A gazdaság különböző területeiről gyűlnek össze szereplők, hogy elemezzék a munkaügyi és gazdasági helyzetet. A programra a belépés ingyenes. Majd legyengült hidegfront érheti el hazánkat, a burongós reggel után délután viszont nyugat felől már csökkenni kezd a felhőzet. Élénk néhol erős lesz az északnyugati szél, délután 19-25 fokot mérhetünk.
15: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most! Rádió 1!
5: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igaz, ma is sláger megy. Akinek a taxi a buszában megy, az egészen könnyedén eljuthat Budapesten A-ból B-be. De amúgy a fővárosban a belváros egészen döcögős, a Ferenc körút, a Petőfi híd és az Erzsébet híd is, de a hegy alja is. Gabon azt írta SMS-en, lassú az 1-es főút Török Bálintnál, a 10-es kilométernél, ahol dolgoznak és sávelhúzás van.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és akkor most jött el az idő, hogy mindenki kapjon a telefonja után. Indul a játék, a Rádió egy konténer egyik kulcsa, egy hallgatónké lesz most. A 10. telefonálóé, a forrodrót 20-as 311-111, most is a Rádió egy szlogenjével lehet nyerni, és ugye a Rádió egy konténert megpakoltuk ajándékokkal. Hogy mikkel, azt már is mutatom az infók között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal. Tele nyereményekkel. Tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla?

0: gép csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Hallgassa egész nap a rádió egyet. Legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogen.
1: Rádió egy, igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli greek. Mastercode.
6: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
7: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar TV paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Ingyenes programok a pedagógusok Soproni Művelődési Házában a Petőfi téren. Szerdán 15 órától a Soproni Liszt Ferenc pedagógus énekkar és Kuzsner Péter zenei kavalkád című műsora. Szombaton 16 órától T. Horváth József megzenésített versei soproni költőktől. Vasárnap 16 órától az Infiore Trio Varázslatos Fúzió című koncertje.
10: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszeret záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló cellulosszálakkal megerősített alga és penészgátló megoldás. Keresd a PG Color Festék áruházban Sopronban, a Kőszegi út 6-os szám alatt.
11: Az ősz első nagy dobása a Kaszinó Sopronban. Szeptember 17-én, kispéntek, munka után ugorj be és kockázz velünk 17 és 21 óra között. Dobj egyet az óriás kockával. Ha 6-os dobsz, már is tiéd az egyik 100 eurós tiket vagy zseton. Nyeremények összesen 3000 euró értékben. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
12: Találja meg az otthonához leginkább illő burkolatot a Korral fürdőszoba szaküzletben. Magas minőségű hideg és meleg burkolatok széles választékát kínáljuk magas szakértelemmel. Fürdőszobába, konyhába, nappaliba vagy teraszra nálunk megtalálja az igazit. Korral fürdőszoba szaküzlet. Sopron, Táncsics Mihály utca 66. Korral Sopron.
13: Le,
9: lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a Soproni Plazma Ponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást. Így összesen akár 163.000 forintot szerezhet. Jót tenni jó. Várunk a Határdombút egy szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazma.hu.
0: Hallottad? A Pakóhausz megnyitotta a Soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni Hőszivattyú és Klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
13: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanalételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanalételfutár.hu.
14: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermegy.

0: hogy csak igazi mai sláger megy, és ebben az órában ugye már telefonálni kell, ha valaki szeretné megszerezni az ajándékokkal fullosan megtömött Rádió 1 konténer egy kulcsát. Nemrég szóltam is, hogy hívni kell. Halló?
1: Úristen, Atis, nem hiszem el, megkerültem.
0: Úristen,
1: nem,
0: úristen, hogy hívnak?
1: Regina vagyok.
0: Regina. Ráadásul vezetsz, vagy valaki más vezet?
1: Vezetek, igen, úton vagyok Győrben.
0: Hát te aztán mindenre tudsz figyelni, vezetni, telefonálni, és megnyerni a kulcsot a Rádió 1 konténerhez, tizedik lettél.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger vagy!
0: Tiéd a kulcs!
1: Nem hiszem el!
0: Hát vannak ilyen mázlisták, mint te.
1: Jaj, nagyon
0: köszi. Azt a mindenit.
1: Ó, nem hiszem el, tényleg. Annyira vártam. Már tavaly is annyira próbáltam jelentkezni, és nem hiszem, hogy sikerült.
0: És tavaly nem sikerült, most viszont igen.
1: Itt most sikerült, igen.
0: Kívánom akkor, hogy szerencséd legyen, de hát a többiek is ki szeretnék nyitni a Rádió 1 konténert, mert van benne autó, van benne utazás, van benne 1 millió forint értékű szerszámgép csomag, és rengeteg meglepetés még. A konténernyi nyereményért és egy kulcsért a következő órában is harcba szállnak a hallgatók itt a Rádió 1-en.

0: az óra. Az idei nyarunk egyik meghatározó dala, BB Rexha és a New Religion, azonnal az infók után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulimban, de mi lesz vele télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
4: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
5: Indul Balázsik őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér. Ismeri a sztárok hívkait?

0: Takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 ezer forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
0: A nyárnak és a vakáció

0: Nektünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, kapar a torkom!
3: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
4: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
6: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
7: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar tévé paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Sopron belvárosában 13 négyzetméteres üzlethelység eladó. Érdeklődni a 0670 361 1520-as telefonszámon lehet.
10: 4 millió 600-ért Dacia Sandero, 5 millió 900-ért Opel Astra, vagy 8 millió 990-ért Toyota Corolla Touring Sports.
11: Csak néhány kiemelt ajánlat az Autovalis iniciál használt autó kínálatából. Ismerd meg a Renault, Nissan, Toyota és Suzuki Sopron használt autó üzletágát is. Ellenőrzött autók, autóbeszámítás, ingyenes érték becslés és állapotfelmérés. Teljes körű ügyintézés több mint 15 év tapasztalatával. Sopron, Balfi út 162, www.autovalis.initial.hu.
12: Van, aki csak jogsit akar, és van, aki vezetni akar. TRS Autós Iskola. Minden kategória, egy helyen. És ha uralni akarod a gépet, jöhetnek a vezetéstechnikai tréningek. TRS Autós Iskola. TRS. Vezess velünk!
13: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány.
14: Itt mindent megtalál, amire szüksége van.
13: Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, beltéri ajtók, garázskapuk, párkányok, árnyékolás technika. Mi egyedi igényeket is megoldunk. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével várjuk kedves vásárlóinkat. RBF Nyílászáró Kft.hu.
15: Szeptember végén. Az irodalom és a művészet találkozása a Fertőtáj és a Rába közhatárán, a Gyagos-Szergényben, a Népfőiskolán. Szeptember 24 és 27 között koncertekkel, könyvbemutatókkal, gyermekprogramokkal, kiállításokkal, kézműves workshopokkal és gasztronómiával is várják az érdeklődőket a térség egyik legizgalmasabb kulturális eseményén. Kossuth díjas művészek mellett fellép többek között a Krédó Együttes és Páskú Veronika zenekarával. Az ingyenes programokról további részletek a Közi Horváth József Népfőiskola közösségi oldalain.
16: Már megint sokkal drágább lett a biztosításod. De miért fizetnél többet, ha kevesebbet is lehet? Várunk a Kapuvár biztosítási irodában, ahol 14 biztosító ajánlata közül válasszuk ki számodra a legjobbat. Kapuvár biztosítási iroda. Keresd a Facebookon is. Kapuvár, Szent István Király utca 8.
17: Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap. A fürdőszobádban. A Feki Csempe Szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe Szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
18: Anya, megyünk ma is az erdőbe? Futunk, ugrunk, játszunk, és közben észre sem vesszük, mennyit fejlődünk.
19: Vár a lépésről lépésre erdei szenzomotoros torna, és állatasszisztált foglalkozással is színesítjük az erdei élményeket. Ismerd meg a lépésről lépésre erdei szenzomotoros tornát, és csatlakozz hozzánk, részletek a Facebookon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, 4:44 múlt 1 perccel vannak közlekedési infóim az igazi mai slágerek között. Bura küldte az SMS-t az M6-osról. Ráckeresztúr Ercsi csomópont baleset történt, forgalomkorlátozás van. Basa pedig azt viberezte, hogy Hódmezővásárhelyen a 472-es főúton a Körhíd után felborult egy teherautó. Egy sávot lezártak.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük azt olvastam, holnap-holnap után többet látjuk majd a napot, mint ma, de csak csütörtökig, újabb hidegfront jön majd nyugat felől.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.
0: Köszönjük szépen, a Rádió 1-en pedig óriási a változatosság, hozok majd nagy Rádió 1-es klasszikust. De lesz itt a frissek közül pop zene Kamráttól. És az idei nyarunk egyik kedvenc buli himnusza Hypatontól a folytatásban hamarosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
5: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Balázsával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Horganyzott vagy színes eres csatornát, tetőkibúvót vagy lemezszegélyeket keres? A Füziben mindezt raktáron megtalálja. Sőt, az ön által kért méretben, színben, bármilyen egyedi kivitelezésben megrendelheti. Füzi. Sopron, Sonfalvi út 10. www.fuzisopron.hu.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Várjuk szalonunkban! Toyota Sopron, Balfi út 162. Autóval is iniciál.
8: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
9: Együtt sportolna a család? Gyertek el és teljesítsétek a Soproni Cross futást! Gyermek és felnőtt futamok a Soproni hegység legszebb tájain. Soproni Cross futás szeptember 20-án vasárnap. Gyülekező a Hotel Siesta területén. Részletek a Soproni Rendészeti Sport Egyesület Facebook oldalán, vagy a crossfutás.hu oldalon.
10: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11. www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
11: Te is olyan munkát szeretnél, amit szívesen csinálsz, és akár hivatásként tekintesz rá? Válaszd a VLS-t, ahol a munkaerőpiac legkeresettebb szakképzéseit sajátíthatod el. Szakmai képzések, továbbképzések, élő, online oktatással és gyakorlati helyjel. A képzésekről érdeklődj személyesen Sopronban, vagy online. VLS.hu
12: VLS.hu.
13: Edzel. De tudod is, hogy mennyit fejlődtél? A mérleg csak a kilókat mutatja. A Cutlerben ennél többet kapsz. Testösszetétel méréssel nyomon követheted a testzsír százalékot, az izomtömeged és tested változását hónapról hónapra. És ami igazán jó, aktív Cutler bérlettel a mérés díjmentes. Ne csak edz, lásd is az eredményt. Cutler Gym Sopron. Több mint egy edzőterem. Keresd minket Facebookon és Instagramon.
14: Szeptember 26-án Vanilleven és barátai gasztronap a Lenk villában. Sopron kávépörkölőjének meghívására ismét városunkba érkeznek a stílusos vidéki éttermiség vendéglátói. Megkóstolhatjuk az ország legütősebb pizzáit Szabiapéktől, a leves és burger verhetetlen rámen levesét, a lokál eddőlék év strandételét, a hibiszkusz étterem hamisítatlan koreai kimcsijét és Tűr Ádám séf Michelin ajánlott finomságai. A belépés ingyenes. A részletekért keresd a Vanilleven Roastery Facebook oldalát.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
15: Rádió

0: vagyok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy ország szeretné megnyerni a Rádió 1 konténer, tele van értékes nyereményekkel, és hát az a jó hírem van, hogy idén ősszel ezt valaki elviszi. Na, vegyük csak át, van benne egy új Cupra Raval elektromos személyautó, van benne 4 fő részére szóló családi pihenés 7 éjszaka szállással, félpanziós ellátással a Kolping Family Resortban, 1 millió forint értékű Bosch Professional elektromos szerszám gépcsomag is van benne, és még meglepetés, majd mondani fogjuk, hogy mit lehet még elvinni a Rádió egy konténerből. Az biztos, hogy van egy csomó kulcsunk hozzá, és egyet most megkaparinthat valaki, a 10. telefonáló. A forró

0: csak igazi mai sláger megy. A rádió egy konténer és a benne lévő konténernyi nyeremény tulajdonosa csak az lehet, aki részt vesz a játékainkban, szerez egy kulcsot, tudja a rádió egy szlogenjét, aztán a nyitónapon mellé szegődik Fortuna, mert egy nyerő kulcs van csak a rádió egy konténerhez. Halló!
1: Ija, Sanyi vagyok és kulcsért jöttem.
0: Haha, honnan jöttél?
1: Miskolcra hívtalak.
0: Munkából?
1: Így van, így van.
0: Mi a meló?
1: Egy nagy vállalatnál dolgozunk.
0: Mennyire nagy?
1: Nagyon-nagyon nagy. Mérnökként dolgozunk.
0: Mérnökként. És megvizslatnád közelről azt a rádió egy konténert.
1: Mindenképpen, és haza is száguldanánk az autóval, hogyha kinyitnánk.
0: Na majd meglátjuk, az biztos, hogy kulcsot nyertél a rádió egy konténerhez!
1: Hihetetlen! Rádió egy, csak igazi mai sláger megy!
0: Na most már biztos, hogy nyertél. Tizedik lettél, tudtad a szlogent. Hát gratulálok!
1: Nagyon szépen köszönöm, hihetetlen. Tavaly is próbáltunk játszani, de nem sikerült kulcsot szerezni. Most is az elejétől kezdve hívogatunk rengetegszer, de hihetetlen. Nagyon örülünk.
0: A többiek pedig, jó, ha tudják, folyamatosan lesz esély ezután is nyerni a Rádió egyen. És ahogy Sanyi tette, nem szabad feladni. A következő órában is játszunk.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ma is lesz live mix, egy óra múlva 5-től Juhász Gerivel és Pure Beat-tel. Addig együtt dolgozunk továbbra is, aki úton van annak jó utat, lesz játék is, és a zenei órát Tóth Abigaillel és Accenttel indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: számgép csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Hallgassa egész nap a rádió egyet. Legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogent.
1: Rádió egy, igazi mai szlogen meg!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasább burgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
6: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar tévé paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Legyen a konyha az otthonod szíve. Tervezd meg új konyhádat nálunk. 3D látványtervezés, beépített gépek, mosogatók, vasalatok személyre szabva. Német Konyha Stúdió. Kapuvár, Szent István Király út 2.
9: www.németkonyhastudio.hu.
8: Térj be hozzánk, és tervezzük meg együtt álmaid konyháját.
10: Nyilászárú cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
11: Ha építkezés vagy felújítás, akkor Parkett Express. A Baross út 24-ben már megérkeztek a legtrendibb színes vinilpadlók is. Továbbá akusztikus falpanel kiegészítőkkel és Sopron legnagyobb faparketta választékával várunk. A kivitelezésben is számíthatsz ránk. Parkett Express. A fa, ami otthont teremt. Parkettexpress.hu.
12: Költözne? Hova? Lignova!
13: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
14: Nevezd te is az MVM Sopron Félmaraton Európa futásra. Október 3-án szombaton 3 távon, 7, 14 és 21 kilométeren, egyéniben és váltóban is kipróbálhatod magad. Jelentkezz most még kedvezményes áron. További információk a Sopron Városi Szabadidő Sportszövetség web és Facebook oldalán.
15: Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap. A fürdőszobádban.
9: A Feki Csempe Szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe Szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
16: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Éves szinten már csak 5%-os volt a lakbérek drágulása Győr-Moson-Sopronban. Balog László, az ingatlan.com gazdasági szakértője szerint az Otthonstart program a potenciális bérlők egy részét a saját lakás megvásárlása felé terelte. Megkezdődött az idén 100 éves Elitmozi épületének külső felújítása Sopronban. A közösségi oldalukon azt írják, hogy a következő hetekben a kivitelezést végző cég az állványzaton dolgozik, de teljes napi műsorral üzemelnek már. Kedden az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak helyenként alakulhat ki kisebb eső, zápor. Kora reggel 8-16, délután pedig 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
17: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

Itt a Rádió 1, 6 perccel járunk 4 után, közlekedési információkat kaptam. Andor írta, megrakták autóval az M1-es autópályát. A határ felé haladó oldalon Herceghalom és Bicske között be is lassul. Karl pedig azt írta, Abda és Székesfehérvár között a 63-as főúton árokban egy teherautó. Éppen mentik, úgyhogy ezért lassú a haladás. Köszönjük a híreket, várjuk a továbbiakat. A Rádió 1 forrodorotja 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Autós barátaimnak pedig két jó hírem is van. Az anyósülésről hamarosan szólni fogok, hogy mikor játszani lehet majd a Rádió 1 konténerjátékban. Aki vezet, az pedig megkapja tényleg.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

0: Újra megérkezett a Rádió egy konténer. Hallgassa a Rádió egy igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió egy konténerhez.
1: Rádió egy, csak igazi mai slágereit.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Közöttük játék, ami most indul, hölgyeim és uraim. A Rádió 1 konténerhez ismét szerezhet egy hallgatón kulcsot, és vele megkapja az esélyt, hogy elvigyen egy konténernyi nyereményt. Benne autó, benne nyaralás,

Rádió 1 konténerjátékban esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, a Rádió 1 konténert.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az előbb felsoroltam, hogy mi lapul a Rádió 1 konténerben. A tizedik telefonáló kap egy kulcsot, és lehet, hogy elviszi a konténernyi nyereményt. Halló?
1: Szia, Andi vagyok, és a konténeres játékra szeretnék jelentkezni.
0: Honnan hívtál?
1: Jászberényből.
0: Munkából?
1: Igen.
0: Mindenki
1: mond,
0: hallja?
1: Kérlek, mond.
0: Mindenki hallja a környezetedben, hogy te lettél a tizedik?
1: De boldog vagyok, úristen! Nem lehetett olyan hangosan örülni, mint ahogy én örülnék, ha örülhetnék, de nagyon boldog vagyok.
0: Hát akkor a boldog hangodon kérném a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tudtad a szlogen? Tizedikként elértél, adom a kulcsot a Rádió 1 konténerhez.
1: Lát, király vagy, köszönöm szépen! Úristen, hát a mai nap koronája erre a borús égre. Ez volt. Köszönöm szépen, de ne tudd meg, hogy több száz, de lehet, hogy már 1000 hívás is van a telefonomban. Úgyhogy ezt megérdemeltem, magamnak is mondom, de kitartó voltam, úgyhogy mindenkinek ezt mondom, kitartás.
0: Kitartást, így igaz, ma még több játék is lesz. Juhász Gergőnél a Kívánság műsorban, itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A nyárnak és a vakációnak.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
2: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
4: Háj!
3: Jó, most már jöhet a nap.
5: Töltsd fel a blokkod API kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
6: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
8: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
9: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
10: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
0: Reklámot hallottak.
11: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Latin-amerikai fiesta szeptember 25-én az Esterházy kastélyban. Élő zene, vérpesdítő latin ritmusok és mediterrán hangulat. Egy különleges nap, ahol az Esterházy kastély eleganciája találkozik Latin-Amerika pezsgő világával. Várjuk Önöket szeptember 25-én 15 és 22 óra között. A belépés ingyenes. Az esemény részleteiért keressék az Esterházy kastély közösségi oldalait.
13: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány.
14: Itt mindent megtalál, amire szüksége van.
13: Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, beltéri ajtók, garázskapuk, párkányok, árnyékolás technika. Mi egyedi igényeket is megoldunk. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével várjuk kedves vásárlóinkat. RBF Nyílászáró Kft.hu.
15: Már megint sokkal drágább lett a biztosításod. De miért fizetnél többet, ha kevesebbet is lehet? Várunk a Kapuvár biztosítási irodában, ahol 14 biztosító ajánlata közül válasszuk ki számodra a legjobbat. Kapuvár biztosítási iroda. Keresd a Facebookon is. Kapuvár, Szent István Király utca 8.
16: All in a Cherry Shopronnál. Cherry Tiggo 4 full hybrid már 8.590.000 forinttól. Cherry Tiggo 7-es full hybrid pedig 9.990.000 forinttól. Két full hybrid SUV mindkettő 10 millió alatt. Itt az ideje beszállni. Cherry Shopron most akár fix 2,9%-os THM-mel. Részletek a szalomban. Garnet Fortop, Sopron, Győri út 40.
17: Anya, megyünk ma is az erdőbe? Futunk, ugrunk, játszunk, és közben észesen vesszük, mennyit fejlődünk.
18: Vár a lépésről lépésre erdei szenzomotoros torna és állatasszisztált foglalkozással is színesítjük az erdei élményeket. Ismerd meg a lépésről lépésre erdei szenzomotoros tornát és csatlakozz hozzánk. Részletek a Facebookon.
19: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak a tervezéstől a kivitelezésig. www.hdhazak.hu.
4: Ha az egészségéről van szó, az idő nem lehet akadály. A Soproni Triton Life Aqua Medical Centerben MR-s ultrahang vizsgálatokkal, valamint széleskörű szakrendelésekkel várjuk. Korszerű diagnosztika, tapasztalt szakorvosok, gyors időpontok. Foglaljon időpontot most! 99-200-400 Triton Life Aqua Medical Center, Sopron Alpha Park, www.imedical.hu.
20: Bérj egy szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
21: Van, aki csak jogsit akar, és van, aki vezetni akar. TRS Autós Iskola. Minden kategória egy helyen. És ha uralni akarod a gépet, jöhetnek a vezetéstechnikai tréningek. TRS Autós Iskola. TRS. Vezess velünk!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most!

Itt a Rádió 1, 16 óra 38 perc, közlekedési hírek. Többen is írták, hogy erős a forgalom az M1-esen a határ felé, Török Bálint után már belassul az ember. És korábban volt róla szó, de Bebe friss infót küldött. Hódmezővásárhelyen felborult ugye egy teherautó a 472-es főúton a Körhíd után. Itt azóta lezárták az utat, a 47-es főútra terelnek mindenkit. Köszönjük a híreket, várjuk a továbbiakat a Rádió 1 forradrottja 20-as 311-111 SMS telefon Viber. 5 órától Live Mix Juhász Gerivel és Pure Beattel, addig én zenélek. Dua Lipa a folytatásban.

0: csak igazi mai sláger megy, öt Live Mix Juhász Gerivel és Pure Beat-tel. Holnapra pedig a Live Mixhez kapunk még egy kis napsütést, tehát lesz itt még nyár hangulat. Ma ilyen felhős, borús, felhők rát kacsingáló, sejtelmes napos időt kaptunk, hát néha kell ilyen is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
3: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
4: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Elvito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Elvito oldalon.
5: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.

0: és már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
1: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
2: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
3: Hazajöhetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Hertz csirkemelsonka 399 forint, a 450 ml-es Mizó kakaó mindössze 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló cellulóz szálakkal megerősített alga és penészgátló megoldás. Keresd a PG Color festékáruházban Sopronban, a Kőszegi út 6-os szám alatt.
9: Az ősz első nagy dobása a Casino Sopronban. Szeptember 17-én, kispéntek, munka után ugorj be és kockázz velünk 17 és 21 óra között. Dobj egyet az óriás kockával. Ha 6-os dobsz, már is tiéd az egyik 100 eurós tiket vagy zseton. Nyeremények összesen 3000 euró értékben. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
10: Az ősz ízei most a tányéron bontakoznak ki. Vadak, muflon, szarvas, űz, minőségi prémium húsok, kiemelt biotermékekkel a Badahús Kft. Kínálatában. Látogasson el a www.badahús.hu oldalra, és válassza a valódi minőséget. Badahús. Frissesség és tudatosság minden falat.
11: Ha építkezés vagy felújítás, akkor Parkett Express. A Baross út 24-ben már megérkeztek a legtrendibb színes vinilpadlók is. Továbbá akusztikus falpanel kiegészítőkkel és Sopron legnagyobb faparketta választékával várunk. A kivitelezésben is számíthatsz ránk. Parkett Express. A fa, ami otthont teremt. Parkettexpress.hu.
12: Sopron a hűség városa. Legyél te is hű a hobbithoz vagy a munkádhoz. Ha szeretsz barkácsolni, építeni vagy kertet rendezni, akkor látogass el szeptember 18-án és 19-én Sopronba, a Kis Csavarboltba, ahol az Einhell delegációja vár széles választékú, professzionális akkumulátoros géppartjával, kipróbálási lehetőséggel, szaktanácsokkal, extra kedvezményekkel, valamint 10.000 forint feletti vásárlás esetén nagyértékű tombola nyereménnyel. Sorsolás szombaton 12 órakor. Egy akkumulátor több mint 350 készülékhez. A műhelyben és a kertben egyaránt. Profiknak is. Einhell Professional Roadshow. Szeptember 18-19-e. Kis Csavarbolt, Sopron, Faraktár utca 5.
13: Kia Sportage 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
14: Kia Sopron. Sopron, Győri út 42.
15: Kia. Movement that inspires. Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
16: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
17: És most!
6: Rádió 1!
17: Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben!
18: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, itt vagyunk, és 2 órán át mixelünk továbbra is a nagy sikerre és a nagy érdeklődésre való tekintettel mellettem Pure Beat ma a lemezjátszóknál. 2 teljes órán át. Tehát szevasz Pure Beat.
19: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém, kellemes délután mindenkinek.
18: Szóval továbbra is nyári időszámításban vagyunk, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, nézni is tudjátok a műsort az online felületeinken, induljunk el.
19: Kamrád egyik legnagyobb slágerével kezdünk, ez nem más, mint a Be Mine, méghozzá Lubar remixében, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en. Live Mix Band.
20: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

0: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.
1: Ez a Radio 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Pure Beat. Pure Beat. A házigazda Juhász Geri. Radio 1 Live Mix Summer Edition.

Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Pure Beat. Pure Beat. A házigazda Juhász Geri. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now. Pure Beat.

0: cím, Stay Sexy.
1: Abszolút, wow. És tök jó, hogy DJ Junior csinált erre egy átiratot, egy jó kis ilyen house-os groove-val, zseniális lett.
0: Egy közlekedési info. Baleset a 63-as főúton történt Aba és Székesfehérvár között, a 81-es kilométernél nagy dugó van, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Egy üzenet, sziasztok, éppen Vecsés felé megyünk a kollégámmal, szóljatok már létszé neki, hogy nyomja ennek a nyomi autónak, mert soha nem érünk haza, jó a műsorsorca.
1: Tessék haladni, kérem szépen.
0: Nagyon szeretem. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Lendülünk tovább.
1: Alex Kenji, olasz DJ összehozta a nyár egyik legnagyobb bomba slágerét, a Rádió egy kedvencét, ez nem más, mint a Bamboli című track. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió egyen, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Pure Beat. Pure Beat. A házigazda Juhász Geri. Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

0: Tiesto és a Don't Be Shy a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Továbbra is két órában közkívánatra. Mellettem a Pure Beat a lemezjátszóknál egy üzenet. Köszi, a mai mixet tök jó. Imádom a Freed From Desire. Nagyon örülök, hogy Pure Beat játszotta. Voltál kanizsán, kár, hogy nem tudtalak elkapni egy szelfire. Feldobtad volna az instámat, írja Arben.
1: Legközelebb is ott leszek.

0: nincs más rádióban ilyen játék itt.
1: Azt a mindenit.
0: Úgyhogy kulcsok várnak rátok tehát ma 7 és 8 óra között is. Megyünk tovább.
2: Egy újdonsült feltörekvő német énekesnővel megyünk tovább, akit úgy hívnak, hogy Loi, és hát elkészített egy új, abszolút szerintem rádió barátslágert, aminek a címe Golden Summer, méghozzá David Puentes-szel közösen. Már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now.

a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Pure Beat. Pure Beat. A házigazda Juhász Geri.

0: A Rádió 1-et halljátok itt, a Rádió 1 Live Mix Summer Edition szeptemberben is 2 órában, mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött, és hogyha azt gondoljátok, hogy nálunk a Rádió 1-ben a Juli az egyetlen egykori gyereksztár a kölyök időből, hát akkor nagyon tévedtek, mert hogy Pure Beat, aki mellettem áll most a lemezjátszók mögött, annó óriásit ment a Tátikában a magyar televízióban, 91 körül?
1: 91-ben pontosan, akkor 6 éves voltam, most el is árultad, hogy akkor 60 éves vagyok, köszi Geri, na
0: mindegy. Nagyon szívesen.
1: Igen, hát az akkori tehetségkutató volt, és hát én ugye Michael Jacksont imitáltam abban a műsorban.
0: És ez nagyon rangos zsűri volt annak idején abban a műsorban.
1: Igen, hát az akkori közmédiában, vagy nem tudom akkor mi volt, hogy hívjuk ezeket a csatornáknak.
0: Királyi televízió.
1: Igen, Királyi televízió, meg ilyen Eszter Gályos, Cecília, ugye Mikó István, Szandi, Zoltán Erika, és hasonló.
0: Júlpi pedig 1991-ben ott táncolt már a Michael Jackson dalokra. Elképesztő.
1: Ezért hallom. Vannak mindig Jackson
0: dalok. Nagyon komoly. Rövid hidratációs szünetet tartunk, aztán pedig jövünk vissza, és itt vagyunk veletek még egy órán át, jó?
1: Abszolút.
0: Ne kapcsoljatok sehová, folytatjuk Pure Beat-tel élőben mindjárt.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
6: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: kellemesen nem csak kérdeznek, hanem segítenek is. Három kérdés, három válasz, három segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
8: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió három hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
9: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk. Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
10: Ébresztő! A Metro heti ajánlatában a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé most csak bruttó 1029 forint szeptember 14-e és 20-a között. Váltsd ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
11: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
12: Telefon.
13: Kávé.
12: Reggeli.
13: Kávé.
12: Munka.
13: Kávé.
12: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod APK-kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj! Bravos! Az első a kávé.
14: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
15: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Bonduel zöldségkonzerv és Good Lunch termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
16: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
17: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
18: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
19: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancssárga címkével jelölt, folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
20: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
0: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
21: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
22: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
23: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
24: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
23: Társadalmi célú reklám hangzott el.
25: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: Reklám.
26: Ingyenes programok a pedagógusok Soproni Művelődési Házában a Petőfi téren. Szerdán 15 órától a Soproni Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar és Kuzsner Péter Zenei Kavalkád című műsora. Szombaton 16 órától T. Horváth József megzenésített versei soproni költőktől. Vasárnap 16 órától az Infiore Trio Varázslatos Fúzió című koncertje.
27: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány.
28: Itt mindent megtalál, amire szüksége van.
27: Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, beltéri ajtók,
28: garázskapuk, párkányok, árnyékolás technika.
27: Mi egyedi igényeket is megoldunk.
28: Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével várjuk kedves vásárlóinkat. RBF Nyílászáró Kft.hu.
29: 4 millió 600 ért Dacia Sandero, 5 millió 900 ért Opel Astra, vagy 8 millió 990 ért Toyota Corolla Touring Sports. Csak néhány kiemelt ajánlat az Autovalis Initiál használt autó kínálatából. Ismerd meg a Renault, Nissan, Toyota és Suzuki Sopron használt autó üzletágát is. Ellenőrzött autók, autóbeszámítás, ingyenes értékbecslés és állapotfelmérés. Teljes körű ügyintézés több mint 15 év tapasztalatával. Sopron, Balfi út 162, www.autovalis.initial.hu.
30: Van, aki csak jogsit akar, és van, aki vezetni akar. TRS Autós Iskola. Minden kategória, egy helyen. És ha uralni akarod a gépet, jöhetnek a vezetéstechnikai tréningek. TRS Autós Iskola. TRS. Vezess velünk!
31: Burkolás előtt áll? A Coral fürdőszoba szaküzlet kínálatában már a Molexin professzionális segédanyagai is megtalálhatók. Ragasztók, fugázók, szilikonok és hidegburkolási segédanyagok egy helyen. Burkolóknak, kivitelezőknek egyedi kedvezmények. Coral fürdőszoba szaküzlet, Sopron, Táncsics Mihály utca 66, www.coralsopron.hu.
32: Már megint sokkal drágább lett a biztosításod. De miért fizetnél többet, ha kevesebbet is lehet? Várunk a Kapuvár biztosítási irodában, ahol 14 biztosító ajánlata közül válasszuk ki számodra a legjobbat. Kapuvár biztosítási iroda. Keresd a Facebookon is. Kapuvár, Szent István Király utca 8.
33: Fedezze fel a Mazda következő generációs modelljeinek új képviselőjét. Új Mazda CX-30, Mazda M-hybrid technológiával és Skyactiv-X motorral. A mild hybrid rendszerrel az autó alacsonyabb fogyasztást produkál, a Skyactiv-X motor pedig egyszerre biztosítja a benzin és dízel motorok nyújtotta előnyöket. Új Mazda CX-30. A részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
34: Szentesi Autó Kft. Bükk, Kossuth Lajos utca 114, www.szentesiautó.hu.
35: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
36: Valósítsd meg céljaidat a Soproni Plazma Ponttal.
35: Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást.
36: Így összesen akár 163 ezer forintot szerezhet.
35: Jót tenni jó.
36: Várunk a Határdombút 1 szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazma.hu.
23: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
37: A műsor támogatója a Burger King.

0: Szeptember ősz, de mi még mindig nyári időszámításban vagyunk. Közkívánatra ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma Pure Beat-tel, két órán át a lemezjátszóknál, a magyar nyelvtan nagyon fontos. Szevasz Pure Beat!
1: Csoki, szevasztok, srácok, hello Gerikém!
0: SMS és Viber számunk 0-20-311-111. Kevés duma, sok jó zene, ez lesz ebben az órában is, menjünk tovább.
1: Már is indulunk David Guetta és One Republic közös I Don't Wait, ezzel menjünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now, Pure Beat.

0: Ami Regal Lilink a Word Is Mine Radio Show-ból. Ez volt a Hilmi, a Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, továbbra is 2 órában, és most valami olyan jön, amilyen nagyon ritkán szokott lenni. Közlekedési információk jönnének, ha kaptam volna hír balesetről. Sehol nincs semmilyen baleset.
1: Nem mondod.
0: Így tovább, mindenkinek jó utat.
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Ennek örömére menjünk is tovább.
1: Igazi house trackkel megyünk tovább. Armand van Helden, Mark Nike és D. Ramirez közöse érkezik.

0: Van szeptemberben is, mellettem a Pure Beat a lemezjátszóknál. Úgy készüljetek, párával, köddel indul majd a holnapunk, el majd az esernyő, délután 26 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Mindjárt 7:30 jön a szokásos újabb hidratációs szünet. Iszunk egy csomó finom szűrt vizet a konyhában. Ti is tegyétek ugyanezt. Hidratáljatok attól, hogy vége a nagy melegnek, attól a folyamatos és nagy mennyiség.

0: Folyadékbevétel az továbbra is nagyon fontos.
1: Így van, én amióta itt vagyok adásban, szerintem már egy 4 pohár vizet megittam.
0: Nagyon helyes. Én 4 liternél tartok ma.
1: Helyes.
0: És hol van még az este? Jó, úgyhogy hidratálunk, ti is csináljátok ezt, aztán pedig jövünk vissza élőben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
5: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
6: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni.
8: Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
7: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
8: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
9: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
10: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
12: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre ípekkel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
13: Van. Minden pillanat számít.
14: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
2: Reklámot hallottak.
15: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Szeptember végén. Az irodalom és a művészet találkozása a Fertőtáj és a Rába közhatárán, a Gyagosszergényben, a Népfőiskolán. Szeptember 24 és 27 között koncertekkel, könyvbemutatókkal, gyermekprogramokkal, kiállításokkal, kézműves workshopokkal és gasztronómiával is várják az érdeklődőket a térség egyik legizgalmasabb kulturális eseményén. Kossuth díjas művészek mellett fellép többek között a Krédó Együttes és Páskú Veronika zenekarával. Az ingyenes programokról további részletek a Közi Horváth József Népfőiskola közösségi oldalain.
17: Hogy miért a From Home? Mert a From Home-ban több mint 20 oktatóval várunk, hogy minél hamarabb autóba, motorra ülj.
18: Mert a From Home-ban lehetőséged van ingyenes konzultációra elméleti felkészülésed során.
17: Mert a From Home-ban korán reggel vagy későn este is tudsz ügyet intézni 3 helyszínen.
18: Mert a From Home-ban akár 3 különböző sebességgel szerezheted meg a jogosítványod.
17: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül, From Home.
18: Részletek fromhome.hu.
19: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza. A tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11 www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
20: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
21: Félmaraton, 11 vagy 7 kilométer, vagy csak egy jó nagy séta. Te meddig mész el egy jó ügyért?
0: Szeptember 26-án ismét jön a Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek Félmaraton Futófesztivál. Fuss egyéniben félmaratont, válasz egyéb távjaink közül, vagy hozd a gyerekeket a gyerekfutamokra. Ha pedig a tempó helyett a jó hangulatot választanád, ott az örömkörséta és a kutyás futam is. A négylábúak pedig a kutya szépségversenyen is megmutathatják, ki a környék legszebbje. És ami igazán számít, a nevezésből befolyt összeg a Vas megyei mentésügyi alapítványt támogatja. Futás, gasztroélmények, családi és gyerekprogramok. Egy nap, amiért érdemes elindulni Bükkfürdőre. Nevezés és további információ futabükkfürdő.hu. Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek félmaraton szeptember 26. Fuss, szurkolj, támogass!
1: Ha építkezés vagy felújítás, akkor Parkett Express. A Baros út 24-ben már megérkeztek a legtrendibb színes vinilpadlók is. Továbbá akusztikus falpanel kiegészítőkkel és Sopron legnagyobb faparketta választékával várunk. A kivitelezésben is számíthatsz ránk. Parkett Express. A fa, ami otthont teremt. Parkettexpress.hu.
22: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
23: Valósítsd meg céljaidat a Soproni plazmaponttal.
22: Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást.
23: Így összesen akár 163 ezer forintot szerezhetsz.
22: Jót tenni jó.
23: Várunk a Határdombút 1 szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban.
22: www.plazmapont.hu.
24: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: Most. Folytatódik a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től

0: Köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. Ez a Rádió 1, és benne a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, továbbra is 2 órában, mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál, és hát ne felejtjétek, valaki idén ősszel nyerni fog a Rádió 1-től egy konténernyi ajándékot. Mondom, hogy mi minden van eddig a Rádió 1 konténerében, egy vadi új elektromos autó. Ezt én mindig az első helyen mondom. Azért az komoly. Aztán egy egyhetes 4 fős családi pihenés és egy 1 millió forint értékű elektromos szerszámgép csomag, és még csak épp egy hete megy a játék. Úgyhogy a következő hetekben jó sok mindent pakolunk még a Rádió 1 konténerébe, meg is tudjátok ezt nézni Budapesten a Corvin Plázánál. 2 kulcsot is nyerhetek hozzá tőlem a következő órában 7 és 8 között, és hát a legvégén, a játék végén, október 9-én a konténernyitó portin egyetlen egy kulcs fogja kinyitni.
1: Hát ez nagyon izgi lesz, azt kell mondjam.
0: További információk a www.radio1.hu, tehát még egyszer játék, 2 kulcsért a Rádió 1 konténerhez a következő órában. Megyünk tovább.
1: Így van, a kanadai magyar származású DJ-vel megyünk tovább. Érkezik Blond is, aki ugye nem olyan régen járt itt nálad, Geri, a stúdióban, ha jól emlékszem. És tőle hoztam egy újdonságot, ami nem más, mint a Lovers on the Dance Floor című track, és hát örülünk, hogy nemzetközi vizeken is egyre híresebb a hölgy, szóval ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: Hey, I'm Blondish, and you're listening to Radio 1.
3: Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Pure Beat! Pure Beat! A házigazda Juhász Geri.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Senfelt és egy zseniális Coldplay feldolgozás Rosalind vokájával, ez volt a Heart Like Mine. A Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben, ez volt ma Pure Beat 2 órában élőben. Pure Beat 1 órában élőben, kicsit lépegetősebb zenékel holnap után este.
1: Így van, szerda 11 órától érkezem ide a Boris Man Idősóba.
0: Akkor találkozunk, nagyon köszi a hétindítás, szuper volt.
1: Én köszönöm, itt lettem, további szép estét mindenkinek, sziasztok!
0: Egy SMS, szia Geri, a kicsi feleségemnek küldenél valami csajosat? Olyan ügyesen hegesztett ma velem, mint a kis angyal. Öröm volt nézni, üzeni Zsé. Hát akkor a mai első dal a Rádió egy kívánság műsorban az övé lesz majd. Taylor Swift és az Opelite, aztán pedig játszunk kétszer is kulcsokért a Rádió egy konténerhez. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kukát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
3: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
0: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
6: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
7: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
8: A Protexin kell.
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
12: Az ősz ízei most a tányéron bontakoznak ki. Vadak, muflon, szarvas, űz, minőségi prémium húsok, kiemelt biotermékekkel a Badahús Kft. Kínálatában. Látogasson el a www.badahús.hu oldalra, és válassza a valódi minőséget. Badahús. Frissesség és tudatosság minden falatban.
13: Szeptember végén. Az irodalom és a művészet találkozása a Fertőtáj és a Rába közhatárán, a Gyagos Szergényben, a Népfőiskolán. Szeptember 24 és 27 között koncertekkel, könyvbemutatókkal, gyermekprogramokkal, kiállításokkal, kézműves workshopokkal és gasztronómiával is várják az érdeklődőket a térség egyik legizgalmasabb kulturális eseményén. Kossuth díjas művészek mellett fellép többek között a Krédó Együttes és Páskú Veronika zenekarával. Az ingyenes programokról további részletek a Közi Horváth József Népfőiskola közösségi oldalain.
14: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
15: Horganyzott vagy színes eres csatornát, tetőkibúvót vagy lemezszegélyeket keres? A Füziben mindezt raktáron megtalálja, sőt, az ön által kért méretben, színben, bármilyen egyedi kivitelezésben meg. megrendelheti. Füzi, Sopron, Sonfalvi út 10, www.fuzisopron.hu.
16: Bér egy szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most
1: Rádió
17: indul a Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is lágerekkel.

0: David Puentes újdonságát kéri, hogy hívnak?
1: Én Kata vagyok. Ócsáról telefonálok, a kislányommal tanuljuk a francia forradalomat.
0: Ó, oh, hogy megy neki?
1: Hát egyébként egész jól érdekli.
0: És mit üzensz neki?
1: Azt, hogy ő az egyik legtökéletesebb kislány, a másik a nővér, és nagyon-nagyon szeretem őket.
0: Na akkor most nekik pörög Loi és David.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: nálunk csak igazi mai sláger megy, és idén ősszel valaki ismét nyerni fog tőlünk egy konténernyi ajándékot. Halló, halló!
1: Szia, Böbe vagyok, játékra jelentkeznék.
0: Hello, Böbe, mióta próbálkozol?
1: Ma próbálkoztam, először.
0: Na ne! Épp ma egy hete indult a játék, neked ez a legelső próbálkozásod?
1: Igen, ez a legelső játékom.
0: Ha tudnád, hányan írják, hogy reggeltől estig próbálkoznak, és naponta több száz hívást engednek el.
1: Igen, elhiszem.
0: Ehhez képest neked úgy elsőre sikerül.
1: Köszönöm.
0: Fú, na kérem a Rádió 1 szlogent, remélem tudod.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg.
0: Ó, ezt a lendületet szeretem, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm szépen.
0: Első próbálkozásra megvan a kulcs a Rádió 1 konténerhez.
1: Köszönöm, nagyon köszönöm.
0: Október 9-én nyitjuk majd ki ugye a Rádió 1 konténert. Tudod, hogy mi minden van benne eddig?
1: Igen.
0: A tartalma jelenleg egy új Cupra Raval személyautó, ami elektromos, van egy 4 fős, 7 éjszakás pihenés, szállással, félpanziós ellátással a Kolping Family Resortban, és egy 1 milliós Bosch Professional elektromos szerszámgép csomag.
1: Igen. Képzeld, Geri, tavaly is nyertem tőled kulcsot.
0: Nem mondod komolyan.
1: Igen.
0: Figyelj, akkor ezek szerint én vagyok a te szerencse embered itt a Rádió 1-nél.
1: Igen, így van.
0: De jó, nagyon drukkolok akkor neked idén is, örültem, hogy játszottál.
1: Köszönöm szépen, köszönöm.
0: És játszhattok ám ti is még ebben az órában néhány perc múlva itt a Rádió 1-en. Martin Gerix érkezik ezúttal Ed Sheerannel. Ez a Repeat It.

0: A Rádió 1-et halljátok, és úgy képzeljétek el, továbbra sem kaptam hírt egyetlen balesetről sem. Úgy látszik, ez egy ilyen nap. Hurrá!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Közben Accent és Tóth Abigail dalát indítottam el. Ki kéri?
2: Zsolti.
0: És ki kapja, kinek küldjük?
2: Csillának a feleségednek, hogy szeretem. Itt mind a ketten hívogattunk téged.
0: És szeretnétek kulcsot a Rádió 1 konténerhez?
2: Jaj, nagyon.
0: Na figyelj, akkor bontom a vonalat, és most azonnal gyorsan próbálj újra hívni te is, jó?
2: Jó, köszönjük.
0: Mert hogy miközben szólni fog a következő dal, én várom a hívásokat, indul ugyanis az újabb játék. Aki innentől tizedikként telefonál, kap egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Gyerünk, a számunk 0620 3111 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
8: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
9: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
10: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
11: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a VAN most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. VAN. Minden pillanat számít.
12: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
13: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
12: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
13: Jobb, ha felkészül.
14: Nagyon féltelek.
13: Ne lassíts!
12: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
13: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
12: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az

0: Ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most...

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, én pedig egy újabb hallgatónknak szeretnék adni kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Halló, halló!
1: Szia, Geri, Laci vagyok. Játékra jelentkeznék.
0: Hello, Laci! Mióta próbálkozol a konténeres játékunkban?
1: Hát minden este, mert csak este tudok, vagy ilyen tájba tudok készülni.
0: Bejutottál valaha a játékba?
1: Nem, sose. A tavalyiban se, pedig nagyon szerettem volna.
0: Hát, Laci, 2026-ban ennek most sikerülnie kell. Kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Laci, meg vagyunk, te vagy a tizedik!
1: Nagyon király! Köszönöm!
0: Hú, Laci, megvan a kulcsod a Rádió 1 konténerhez, ugye tudod, hogy mindez mit jelent?
1: Tudom, mit jelent. Hát az, hogy a konténerben lévő ajándékokat megnyerem. Azt jelenti.
0: Ha a te kulcsod lesz a nyerő október 9-én.
1: Igen. Persze, hogy az én kulcsom lesz.
0: Ja, hogy te ilyen magabiztos vagy?
1: Igen.
0: Én nagyon bírom, hogyha valaki ilyen céltudatos.
1: Muszáj, mindenképp.
0: Eddig van ugye a konténerünkben egy új Cupra Raval elektromos személyautó, aztán egy 4 fős, 7 éjszakás családi pihenés a Kolping Family Resortban, és egy 1 milliós Bosch Professional elektromos szerszámgépcsomag.
1: Nagyon durva. Tavaly is láttam, nagyon király volt a konténernyitás.
0: Ami idén, október 9-én pénteken lesz Balázsékkal, náluk folytatódik majd a játék holnap reggel,

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, holnap ködösen, borúsan indul majd a napunk, viszont úgy készüljetek, hogy csütörtökön és pénteken ismét meg lesz a plusz 30 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.
0: Közben Tim Impalát kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
2: Kinga.
0: Na Kinga, kinek menjen a Dracula?
2: A családomnak, két kisfiamnak és a férjemnek.
0: Már indítom is, és ez a dal bizony nem egy vámpír sztori, arról szól, hogy a szerelem egyszerre lehet izgalmas és nagyon veszélyes. Tim Impala, Dracula, csak itt a Rádió Egyen.

0: Rádió Egyet halljátok, és innentől bizony táncolunk, jön a Diszkós Hit, aztán pedig World is Mine Radio Show élőben egy csomó vadonatúj zenével, ma Metzger Vikit és Kollár terelgetem majd a lemezjátszók mögé, úgyhogy Juhász Geri egyelőre kijelentkezik. Egy óra múlva találkozunk, jó pihenést addig, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
5: Indul Balázsik őrült tipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 ezer forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
6: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
9: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
8: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
10: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód. Talk show. Zene. Közélet. Még több izgalom. Még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
11: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
12: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kerti gép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
4: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
13: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszeret záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló cellulós szálakkal megerősített alga és penészgátló megoldás. Keresd a PG Color festékáruházban Sopronban, a Kőszegi út 6-os szám alatt.
14: Az ősz első nagy dobása a Kaszinó Sopronban. Szeptember 17-én, kispéntek, munka után ugorj be és kockázz velünk 17 és 21 óra között. Dobj egyet az óriás kockával. Ha 6-os dobsz, már is tiéd az egyik 100 eurós tiket vagy zseton. Nyeremények összesen 3000 euró értékben. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
15: Hogy miért a From Home? Mert a From Home-ban több mint 20 oktatóval várunk, hogy minél hamarabb autóba, motorra ülj.
16: Mert a From Home-ban lehetőséged van ingyenes konzultációra elméleti felkészülésed során.
15: Mert a From Home-ban korán reggel vagy későn este is tudsz ügyet intézni 3 helyszínen.
16: Mert a From Home-ban akár 3 különböző sebességgel szerezheted meg a jogosítványod.
15: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül, From Home.
16: Részletek fromhome.hu.
17: Sopron belvárosában 13 négyzetméteres üzlethelység eladó. Érdeklődni a 0670 361 1520-as telefonszámon lehet.
18: Védelem a családjának és a vállalkozásának. Válassza a biztonság minőségét. Válassza a patentot. Szereltesse vagyonvédelmi riasztórendszerét a Patenttal, és kérje a 24 órás távfelügyeleti szolgáltatást. Ingyenes vagyonvédelmi felmérés, fegyveres kivonulók, lakásdizájnba illeszthető riasztók. Patent. A biztonság minősége Sopronban is.
19: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11 www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
21: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
22: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, miért is szeretném lenni a publikum. Ez a Diszkosi Trédős a rádió, egyen csak igaz, hogy ma is sláger megy. DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
23: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Üvöltő zenével berobban az étterbe a Diszkosit adrenalin bombája. Bárány Attila vagyok, csöli.
22: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit FM-en, webben, applikáción keresztül, szerintem YouTube-on, TikTok-on, nem tudom, hogy ott vagyunk-e, de egy biztos, hogy bekezdünk rendesen.
23: Technosit.
22: Hype-aton, lemezjövek, jönnök, kellemes rádiózás itt a rádiógyen, ahol csak igazi mai sláger megy, a Diszkosit Radio.

0: csak és kizárólag ezen a rendezvényen.
1: Egyébként nem mondtál hülyeséget, mert nekünk ez az irodánk valójában, tehát mi itt dolgozunk. Annyit akartam viszont mondani, hogy ugye most volt hétvégén egy nagyon jó szombathelyünk, Diszkocsit, és a következő dátum az október 24-e lesz, Big

0: illetve a privát oldalamra és az Instagramra is. Onnantól kezdve lehet hallgatni, letölteni, és hogyha szeretitek és DJ-k vagytok, akkor játszani. Én szerdán és szombaton mixelek még itt a rádió, ugye természetesen a srácokkal együtt, úgyhogy tartsatok akkor is velünk el.
1: Ameddig a földkereken szolgálok, és zenélek, Hambai Pécsi voltam, szombaton Balatonfűszvön és a rádió egyen, ugyebár csütörtökön, és még vasárnap találkozhatunk. Szevasztok!
2: Dance, I said dance! Dance, I said dance!

0: műsorszámot tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
2: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
1: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
2: Jobb, ha felkészül.
3: Nagyon féltelek.
2: Ne lassíts!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
2: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
1: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
0: Reklámot hallottak.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. Wow.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, itt vagyunk veletek totál élőben a következő 3 órában. Nagyon fogjátok szeretni a mai műsort, ezt biztosra vehetitek. Megérkezett hozzánk Metzger Viktória. Hello Viki.
1: Hello mindenkinek, sziasztok.
0: Ősz van, lassan szeptember közepe. Én úgy örülök, hogy nem raktad még el a nyári ruhákat, itt főleg erre az újaknára gondolok, amik ugye nyáron mindig nagy sikert arattak.
1: Igen, Geri így szokta rávenni a hallgatóságot, hogy nézzenek is minket. Nézzenek is minket, igen. De ez csak egy atléta, könyörgöm.
0: De nagyon szép, tényleg.
1: Na, köszönöm.
0: Gyönyörű,
1: köszönöm
0: nagyon szép.
1: Szépen.
0: Úgyhogy ami szép, azt meg kell mutatni.
1: Köszönöm szépen.
0: Mi megmutatjuk Vikit, tudjátok nézni is a műsort élőben a következő 3 órában. Isteniek lesznek a zenék, kezdjük el.
1: Bizony, úgyhogy neki is tartolunk a World is Mine Radio Show-nak. Itt is van Gordo és a Loco Loco.

0: Tame Impala és Dracula hétfő este a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban, Mezger Viktória élőben a lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fontos dátum lesz holnap után szerdán, mert hogy szeptember 16-án zárul az idei DJ meg Top 100 szavazás, és összeáll hamarosan a legfrissebb 100-as lista a világvezető DJ-ről. Most ugye az első három helyen David Guetta, Martin Garrix is állok. Na Viki, te kiket vársz a dobogóra idén?
1: Fú, hát akkor mondok egy top 5-öt, akiket én nagyon-nagyon szeretek, és a top 10-be várom őket. Az első számú legyen Hugel. Én őt nagyon várom a 10-be. Okay. Én azt gondolom, hogy a 2026 az abszolút az ő éve volt. Ugye kihozott új albumot, beütött, világsláger lett ugye több zenéje is. És nagyjából mindenkivel közreműködik, akivel csak lehet, úgyhogy én azt gondolom, hogy ő nagyon erős esélyes a top 3-ra is akár. Akkor én mondanám még David Guettát, mert őt lehetetlen levakarni egyébként a top 3-ból. David Guetta tényleg szerintem nagyon oda tette ezt az évet is, rengeteg nagy slágert hozott, ugye Bibi Rexával rengeteget működött együtt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ő is várható, simán lehet, hogy idén is első lesz. A harmadik, akit én nagyon-nagyon szeretek, ugye Alok, én várom őt is, tehát hogy ő is abszolút populáris fronton is, és klubterén is, saját esterén is nagyon ott van a toppon, és akit én még nagyon-nagyon szeretnék, hogy ott legyen, az DJ Snake, ugye Párizsban a legnagyobb show-t adta idén, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon méltó lenne neki is akár egy top 5-be beférkőzni. Úgyhogy nekem ők abszolút kedvenceim, nyilván Skrillexet imádom, de ő egy kicsit underground, és ezért azért őt nem annyira szokták berakni ugye ebbe a top 5-ös listába. Nyilván 100-ban nagyon-nagyon elfér, ott meg azt hittem a Gabriel Dancer, mert nagyon hasonlít a Hell Dance-ra, úgyhogy azért mutassak nekem a top 10-et, hadd nézek rá.
0: Rihebek tök úgy néz ki, mint a Wilcox, de meg többentől hasonlóság.
1: Igen, lehet el kéne tüntetni a Rihebet, aztán Wilcoxot beütetni a helyére, aztán kicsit ott intézkedne nekünk. De hogy látom, egyébként ez a vicc, hogy a Dimitri Vegas Like Mike, ők inkább fesztivál téren erősek, ugye mindenhova hívják őket fellépni, viszont megjelenésekben nekem ők amúgy gyengébbek, akkor Mike Fisher sokkal erősebb szerintem.
0: Aki jelenleg ugye a hetedik.
1: Igen, a Timmy Trumpet meg nem tudom mit csinál, nagyon semmit egyébként, ő is fellépő, a régi nevéből él egyébként. Óriási slágerei vannak, ezt nem lehet elvenni, de azt gondolom, hogy azért ebben a listában nagyon sok olyan ember szokott lenni, aki mondjuk csak így takaréklángon el van, szóval ez számomra érdekes, szóval én nagyon sok olyan előadét tennék előbbre, akiket mondjuk látom, hogy nagyon aktívak.
0: És ti is nyugodtan írjátok el meg a saját top 5-ötöket, a saját top 3-atokat, kik szerintetek a világ vezető DJ-i, tehát még egyszer, holnap után zárul az idei DJ meg top 100 a szavazás. 0623...
1: Hugerre szavazatok!
0: 111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mi a most, Viki?
1: Csak így otthon. Ja, bocsánat, még egyet kihagytam, hát azt akartam mondani, hogy az számomra nem sok zenéjét játszom, de azért igyekszem, ő pedig nem más, mint Anima. Na most Anima az, aki még ugye az undergroundból jön, és valahogy ő ellavírozik mainstream-ebb vonalon is, mert talán ő az a nagyon jó átmenet az underground és a mainstream között, és én még Animát is nagyon-nagyon várom, ő hányadik volt amúgy tavaly?
0: Jelenleg most 10. és 7 helyet lépett előre, úgyhogy ő valószínűleg most még felfelé
1: megy. Igen, szerintem ő simán benne lesz az ötbe, mert akkor a show-kat és olyan látvánnyal vitte ezeket a show-kat, hogy na ő abban verhetetlen, úgyhogy most vele megyünk tovább, és a Shake It At Night, amit Anima feldolgozott, úgyhogy ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show. At the turntables now. Viktória Metzger.

0: Most már kedves ismerősünk ő is, Blondish, Lovers on the Dance Floor, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem élőben Metzger Victoria lemezjátszói mögött, mindig hétfőnként két teljes órában. Hello Viki, még egyszer.
1: Hello mindenkinek, sziasztok.
0: Kollár is jön még Viki után, szintén élőben 11-től. Szerintetek Tiesto visszatér-e még valaha a top 3-ba, a DJ Mag top 100-ban? Angi kérdezi ezt. Úristen, de jó kérdés.
1: Hát benne van a pakliban, azért neki is szoktak olyan időszakai lenni, amikor nem lehet levakarni a slágerlistákról, úgyhogy szerintem ez mindig azon múlik, hogy éppen egy ennyire top-top művész mennyire pihen meg. Mert nyilván, ahogy mondtam neked a listában, nagyon sokszor vannak olyan nevek a topba, akik éppen pihennek.
0: Így van.
1: Szóval, hogy annyi mindent nem csinálnak, például Martin Garrix is nem hoz olyan rendszerességgel dalokat, és nem lesz akkora sláger, mondjuk, mint egy David Guettánál, de például a Tiestónak vannak olyan időszakai. Ő vetekedni szokott ugye a Guettával sokszor.
0: Abszolút. Tehát nagyon sok mainstream előadóval dolgozik, elég csak mondjuk Eva Max-et említeni, úgyhogy gigantikus nagy rádiós slágereket tud készíteni ő is, akár folyamatosan egy évben, akár 4-et, 5-öt, 6-ot. Ő most nem ebben az időszakban van, de
1: szerintem ő gyerekezik amúgy most.
0: Újra. Igen.
1: Mert nemrég született ugye babája, úgyhogy ő abszolút gyerekezésben van szerintem.
0: Kíváncsian várjuk az új idei százas összeállítást. Ugye holnap után szerdán zárul az idei DJ Mag Top 100 szavazás. Szerintetek kik a világ legjobb DJ? Nyugodtan írjátok meg SMS-ben vagy Viberen. 0-20-3-111-111. Megyünk tovább.
1: Bizony, akkor én egy saját trackkel szeretnék tovább menni. Ugye Gabriel Dancerrel és Blanche-sal készítettünk egy elektronikus angol nyelvű dalt, ez a One Kiss, ami egyébként már átlépte a 8000 hallgatást, úgyhogy wow. Nem is tudom, mit mondjak, nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük nektek. Itt a Rádió 1-en is tudjátok hallgatni, úgyhogy ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show. At the turntables now. Victoria Metzger.

0: ez van nálunk minden hétfő este. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok, vagy minket néztek. Mind a kettőt lehet, a Rádió Egyet halljátok. Ez a World is Mine Radio Show élőben Metzger Viktória lemezjátszói mögött. Erdélyt is megjártad nemrégen. Na, milyen volt, mesélj?
1: Fú, zseniális volt, imádtam. Ugye én szeretek határon túlra menni, ráadásul határon túli magyarokhoz. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy élmény volt. Egy este alatt nyomtam le dupla fellépést, úgyhogy wow. Először Gyergyországon Miklós, aztán pedig Csíkszereda, úgyhogy nagyon extra volt. Azt azért tudni kell az erdélyi magyarokról, hogy az elején picit oldani kell őket, de aztán annyira világi kedvesek, és olyan vendéglátás van, és vendégszeretet, hogy elképesztő. És amúgy mind a két szettemet úgy fejeztem be, hogy nagyjából 5 percig visszáztak, úgyhogy raktam is ki róla sztorit Instára, és annyira jól esett, ilyenkor mindig, nem tudom, így a szívem így beledobban, hogy jaj, de édesek. És nagyon-nagyon jól éreztem magam. Nagyon-nagyon jó volt egyébként, ha már külföld, szombaton meg Németországban megyek majd fellépni, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a buli. Úgyhogy szólnék az ottani magyaroknak, az ott élő magyaroknak, hogy jöjjenek majd a bulimba.
0: De jó!
1: Köszönöm szépen!
0: Németországban mikor voltál fellépni utoljára?
1: Nagyjából. Hát figyelj, szerintem egy ilyen 5 éve, 5-6 éve. Úgyhogy jó lesz visszamenni, de azt azért tudni kell, hogy én nagyjából ilyen 7-8 éven keresztül Németországba úgy jártam, mint itthon kávé haza. Szóval heti 2 fellépésem simán volt Németországba, körbe turnéztam. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem Németországot. Sokan mondják, hogy a német emberek hűvösek, de egyébként a klubkultúra meg zseniális. Ugye a techno onnan indul lényegében, és a klubok azok nagyon-nagyon-nagyon minőségiek zenei szinten, szóval hogyha lemész zenélni, akkor nem kell atomslágerezni, szóval nem ez az elvárás. Én azért nagyon kedvelem egyébként.
0: Jó lesz oda visszatérni?
1: Igen, nagyon-nagyon jó lesz, úgyhogy Münchenbe repülök, és onnan át kocsikázunk Ulmba, úgyhogy, hogyha arra éltek, akkor várlak titeket szeretettel.
0: De jó, hajrá, Viki! Jó bulit!
1: Ma beszélni se tudok!
0: Jó bulit akkor neked Németországban, és lendülünk közben tovább!
1: Bizony, bizony, Hugele folytatódik a sor, jön a Shine, csak itt a Rádió Egyen.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Ha szeretnétek repetázni Metzger Viki mai első élő mixéből, visszatudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációban. Kinyomom a légkondit és a távirányítóját szerintem ledobom a negyedik emeletről. Nem tetszik, hogy felvetted ezt a kölcsön.
1: Bocs, Geri, én nem akartam neked lekapcsolni, nem tudom, mennyire van meleg. Én meg vagyok, most már tényleg. Mondom, akkor biztos, hogy fel kell öltözni, nem
0: igen,
1: tudom.
0: Nekem nagyon melegem van, de inkább nekem legyen melegem, mint hogy te felvegyél egyre több ruhát. Ne engedjük még el a nyarat, Viki.
1: Jó,
0: kikapcsoltam.
1: De most komolyan neked meleged van, tényleg?
0: Nekem rettenetesen.
1: Hát akkor Gerikém, dobd le a felsődet. Versenyezzünk, gyere!
0: Kinyitom itt az ablakot, legyen ez a köztes funkció. Szerintem okay, az, ami neki jobban jár. Úgyhogy Viki leveszi a felsőt, remélem, létszik.
1: Most meg már melegem van, így hogy lekapcsolod, így pont jó. A kabátban már meleg van.
0: 3 perc, 9 másodperc jó. Múlva meg tudjátok, hogy Viki milyen állapotban jön vissza. Ú, de jó vagy, Viki. Jövünk vissza élőben mindjárt.
1: Ez az.
2: A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: Reklámot hallottak.
5: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Egy perc elmúlt este 10, sziasztok! Mindenki nyugodjon le, Metzger Viktória továbbra is újatlan van a következő egy órában. Hello, Viki!
1: Hello, sziasztok!
0: Ez itt szerintem sokkal jobb, meg komfortosabb mindenkinek.
1: Hát de mi lesz velünk itt télen, Geri?
0: Hát nem tudom, majd befűtött.
1: Egyszer beszéljük meg, hogy télen bejövünk fürdőruhába, és úgy nyomjuk. Na! Ilyet szerintem még nem csináltál, te nyomhatod itt ilyen bícsgatyában, én meg jövök ilyen dresszbe.
0: Tök jó fürdőnadrágjaim vannak. Valamikor decemberben?
1: Jó, én adom. Jó. Akkor kérem, amikor esik a hó.
0: Jó, az első hétfői decemberi hóesés.
1: Aha, adom.
0: Pacsi, megnyomáltuk. Remélem, hogy senki nem jegyzi meg.
1: Jó, én is.
0: Na, menjünk tovább.
1: Hát ha már nyár vége, akkor egy kis Alex Kenji úgyis annyira szereted, úgyhogy a Bumble neked szól, Gerikém.
0: Köszi, Viki. Imádnak.
1: Ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show. World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória. Metzger Viktória.

0: Az intelligens zenék itt vannak nálunk is, mindig esténként 9-től jönnek, csak a World is Mine Rádió Show-ban a Rádió 1-en. Ezeket Metzger Viktória mixeli élőben, övé nálunk minden hétfő este 2 órában 9-től egészen 11-ig. Hello, Viki, még
1: egyszer! Hello, mindenkinek, sziasztok!
0: Nézni is tudjátok a műsort, megéri, tudjátok figyelni a stúdiót belülről az applikációban és a weboldalunkon. SMS és Viber számunk 0623111111, lendülünk is tovább!
1: Bizony, csak előtte még a férjemet csokoltatom. Szia, baby! Mert pont nézett és küldött egy screenshotot, úgyhogy nézzétek minket a YouTube-on.
0: Hello,
1: jó? Még a férjem is néz, na.
0: Rettenetesen jó arc a férjed.
1: Ugye? Nagyon na most, ha ezt hallja, kíváncsi vagyok, hogy még nézi-e, vagy ha... Mondtam neki a múltkor, hogy emlegetted.
0: Igen, nagyon jó arc. Eddig is tudtam, hogy jó arc, de most meg pláne.
1: Na, hát egyébként. Akkor már alig várjuk, hogy a következő bulin is tudjatok kocintani, nem?
0: Akkor szerintem már csak ásványvízzel, de
1: Jó. Jó, akkor majd én dolgozom tovább. Akkor ez menjünk tovább. Így menjünk van. Tovább, egy saját trekkel szeretnék tovább menni. Egyébként Miss Mundal és Nagy Bogival követtük el ez az Éden, és hallgathatjátok itt a Rádió 1-en is. És köszönjük szépen a rengeteg hallgatást, 1,5 milliót elérte a dal, úgyhogy imádunk titeket, az Éden jön itt a World is Mine Rádió Show-ban.
2: Turntables now. Viktória Metzger.

0: Lost Frequencies, Leave It All a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban hétfő este. Hello Lost Frequencies.
1: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1.
0: Ha nem tudnám, hogy ez tényleg ő, akkor azt is gondolhatnák, hogy akár a Cookie-nak a beszéd hangja is lehetne, nem?
2: Amúgy igen.
0: Mert többentő a hasonlóság.
2: Jó, igen, a Cookie kicsit magasabb azért.
0: Ez igaz. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mellettem Metzger Viktória újatlanban, hála a jó égnek, úgyhogy nem akarjuk még tényleg elengedni a nyarat, meg a nyári feelinget. És hát
2: na, igen? Na, mondjad!
0: Nem! Ne, én most nem akartam semmit, csak annyi,
2: ne,
0: hogy...
2: Ne, látom, hogy nézel, mondjad!
0: Ne, ez olyan jó, hogy így öltözöm. Ne, tényleg tudod, a hallgatók nagyon szeretnek, a nézők is nagyon szeretnek, úgyhogy tök jó, hogy még egy kicsit vacolunk az, vagy vacolunk az, hogy szeptember
2: jövő héten Írhabundában jövök.
0: Ennyi.
2: Kidobom az atlétáimat, úgy is el kell rakni, mert vége van a nyárnak.
0: Lassan, igen, lassan jönnek most már a hidegebb esték. Vikinek jó negyed órája van még a lemezjátszóknál, aztán pedig jön Kollár szintén élőben, úgyhogy kezdődik Viki veled a finálé.
2: Bizony, és ha már nyár vége, akkor még egy nyári track, én nagyon-nagyon szerettem ezt játszani. Santana Maria Casamata Afro verziójában én imádom, úgyhogy szeressétek ti is. Itt a Bird is már egy jó show-ban.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben, Metzger Viktória állt a lemezjátszók mögött az elmúlt jó két órában. Sziasztok, ez egy üzenet, én csak egy pillanatra tudtam az élőre ránézni pár percen, mert dolgozom. Viki, én és szerintem Geri is örülne, ha maradna ez a set még egy darabig, még várjon a rossz idő egy kicsit. Köszi az elmúlt két órát, jobban telt az éjszakás műszak, üdvözlettel, Petya. Látod, Viki, én soha nem vagyok öncélú, ha mondok valamit, mindig én a hallgatóknak vagyok a szócsöve.
1: Igen, tudom, Geri, tudom.
0: De tényleg, látod, köszi Petya, hogy kiálltál mellettem. Milyen lesz a hét?
1: Na, hát nagyon jó lesz a hét. Én holnap már fellépek Budapest legnagyobb egyetemi fesztiválján, úgyhogy várok mindenkit, szeretettel gyertek. Az utolsó nagy nyitott fesztivál, úgyhogy érdemes benézni. Szerdán megyek le Debrecenbe, szintén egy nagyon nagy esemény, egyébként a kampusz helyszínén fogok fellépni, azt is nagyon-nagyon várom. És hétvégén pedig utazom Németországba, ugyanis Németországba, Ulmba fogok fellépni. Úgyhogy szombaton, hogyha élnek ott kint magyarok, várom őket, szeretettel gyertek. Nagyon izgi.
0: Jó lesz. Viki, jó bulikat kívánok, jó közönséget, jövő héten folytatjuk.
1: Nagyon szépen köszönöm, jók legyetek, puszi!
0: És maradjatok, jön Kollár, reklám nélkül, élőben!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió Egyen!

0: is Mine Radio Show starts now. Hello mindenkinek, van még nagyjából 58 percünk hátra ebből a napból, és ebben az 58 percben Kollár adagolja a legmenőbb zenéket. Hello, hello!
1: Hello, Rádió 1, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Magam is nehezen hiszem el, de szeptember második hetét tapossuk, elképesztő. De hát a nyári hangulat mindenkinek a nyakán van, nekem legalábbis abszolút.
0: Látom, ami a színösszállítást illeti, ez is erről árulkodik. Tök jó.
1: Köszönöm szépen. Úgyhogy nyári hangulattal ugyan, de berújjuk az ajtót, folytatódik a World is Mine Radio Show. Maradjatok velünk, a következő mennyi? 58?
0: 57. Igen.
1: Gordo és Olokoloko, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Ilyenek nálunk a hétfő esték. Kösz, hogy itt vagytok, a Rádió Egyet halljátok, ez a Word is Mine Radio Show élőben. Mellettem Kollár a lemezjátszói mögött. Sziasztok, szép estét, szervusz barátom, ez egy üzenet. Jó ismét a Rádió Egyen hallani, izgatottan várom a mai mixet. Mesélj barátom, milyen az új suli? Milyen volt az első nap számodra? Tetszik az új osztály? Én úgy gondolom, kalandokban gazdag újabb tanév elé nézünk, ki már a hatodik közös elé. Holnap találkozunk, folyt köv, csókol, örök pattársat, falusi barátod már.
1: Hát igen, ahogy

A valaha készült legjobb remixben Christopher remixéről beszélek egyébként, aki talán az én kedvenc producerem itt Magyarországon. És nagyon megtisztelő, hogy a kollégája vagyok, úgyhogy Christopher remixében még egyszer Témin Pala és a Dracula.

0: Köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben. Ilyenkor hétfőnként 11 és éjfél között mindig Kollár áll mellettem a lemezjátszók mögött. Szevasz, Kollár, még egyszer.
1: Jó estét, Rádió 1, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeptember második hete. Ezt azért mondom el ilyen sokszor, mert nagyon nehezen hiszem el.
0: Lassan már kifelé megyünk a szeptemberről.
1: Igen, és hogy milyen korán sötétedik, nem tudom, megfigyeltétek-e, hát én szomorú vagyok. Ez van.
0: Halika, ez egy üzenet. Én nagyon élvezem a szítút a jó zenék mellett, a mai kívül még egy éjjeles műszakon van a héten, aztán megyek nyaralni, és azt nem félek a kollégák orra alá dörgölni. Üdvözlettel, Rori!
1: Na, hát nagyon szép hetet neked, és kitartást. Hajrá, hajrá!
0: És írd meg, hogy hová mész nyaralni, érezd jól magad. Hello, szexi Kollár, ma is nagyon jól nyomod. Végre megint lesz mit visszahallgatnom holnap reggel. Munkába menet, üdvözlettel, Kinga Mügyhemről.
1: Kinga, tudom, nagyon cuki vagy. Köszi szépen, hogy minden héten beírsz. Kinga, minden héten ilyen szép üzenetet küld nekem itt a rádióba. Tessék tőle példát venni.
0: 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: És hát a szürke hétköznapokban is azért vagyunk itt veletek a World is Mine Radio Show csapatával, hogy beragyogjuk a napjaitokat, az estéiteket, úgyhogy jöjjön a Shine, Hugelnek a 21 albumáról, ami szerintem talán az egyik top hit ezen az albumon. Szóval még egyszer beragyogás, Shine, itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: az éjszakás műszakot, és hát jó pihenést azoknak, akik ilyenkor 12:30 után teszik le a munkát. Szevasz, Kollár, neked is még egyszer.
1: Hello, drága Rádió Egyesület, Geri is mondta, kitartást a héthez, kezdődnek az igazán szürke hétköznapok, de nem kell elkeseredni, már csak 9 hónap van a nyárig. De mindjárt jön karácsony.
0: Köszi mindenki nevében, aki szereti a nyarat. Hát valakinek nem annyira szürkék ezek a mostani hétköznapok. Majorkára repülök csütörtök reggel, üzeni Roli.
1: Azt a minőség.
0: De jó neked.
1: Na ezért így lesz, mert a jó pihenés.
0: Ott még nagyon jó idő lesz. Sziasztok, én is itt vagyok veletek, amikor csak tehetem. Fantasztikus vagy, Kollár, imádom a mixeidet, Ildikó.
1: Nagyon szépen köszönöm, gyere jövő héten is.
0: Addi szintén törzshallgató, mutathatom, hová harapjon Dracula? Bocsi, ezt nem tudtam kihagyni. Hétfő, akkor Kollár, puszi nektek, Andi.
1: Reméltem, hogy Csajci volt, mert már kezdtem megérni, hogy csávó akar aradálni. Köszi szépen, Andi.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Nagyon jó lendületben vagyunk, és tartjuk a tempót.
1: Így van, Atomszőke jön a folytatásban, nemrég itt volt nálunk a Rádió 1-nél Blond is. Szerintem nem kell semmit elmondanom a neve alapján. A Lovers on the Dance Floor, ezzel folytatódik a Burismer Radio Show.
2: A lemezjátszóknál

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek sok-sok vadi új zenét. Mellettem Kollár a lemezjátszói mögött, rengeteg az üzenet, ilyenkor éjfél felé közeledbe is. Sziasztok, Csaba vagyok innen a szomszédos Floridából. Én úgy döntöttem, hogy jól döntöttem, és nem utazom innen sehová. Mondjuk most bejött egy hidegfront, és csak 32 fok van. Azért gondolok rátok néha.
1: Kösz, Csaba, szeretjük. Ez a szomszéd, ez kicsit ironikus szó. Drága Csabi, köszönjük, itt vagy, és jó pihenés neked is.
0: Hidegfrontban 32 fok.
1: Ja.
0: Rettenetesen utálunk, Csaba.
1: De, de az egy nagyon jó étés.
0: Szeretünk betalálni. Sziasztok! Nem tudom miért, de legtöbbször Kollár mixei alatt jön rám az Írhatnék. Szeretnélek egy kicsit megnyugtatni, kedves Kollár, mert ha mondjuk 84 évig élünk, az elég jónak számít, akkor 84 nyarat élhetünk át. De ha úgy hozta volna a csillagközi fizika, hogy mondjuk az Uranus pályáján keringenénk, akkor a 84 év egynek számítana, és az azzal járna, hogy mindösszesen egy, azaz egy darab nyarunk lenne, viszont az nagyjából 21 évig tartana, és jó hosszú fesztivál szezon bulikat jelentene, viszont ebben az esetben jókor kéne születni, nehogy a 20-as, 30-as bulizós éveink ősszel, nagy isten, télen teljenek, mert az jó nagy szívás lenne. Szóval ehhez képest a 9 hónap már nem is tűnik olyan rettenetesnek, nem igaz? Üdvözlet a basszus harsonás srác.
1: Azt a mindenit.
0: Aki fizikából is elég rendben van.
1: Hát ezt én sem tudtam volna szépen megfogalmazni. Köszönöm szépen ezt a kis agytágítást. Tehát 9 hónap, hosszú idő, hosszú
0: van,
1: idő. De azért köszi.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, és rákanyarodunk lassan a fináléra, 10 percünk van még együtt veletek. Ma.
1: Abszolút, és remélem, hogy feltűnt nektek, hogy azért kicsit bekeményítettem a végére, jó szokásom a szűvén. Marad ez a vonal, van még 10 percünk, jön a Starlight of Madness, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: in Hungary. Minden este 9-től a Rádió 1-en.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: A lemezjátszóknál Kullár!
2: World is Mine Radio

0: itt a Rádió 1-en. A jó dolgok miért nem tartanak sokáig, mint például a műsoridőtök? Lehetne végtelen? Cseni, vagytok puszi, srácok, Flixi.
1: Hát bárcsak itt lehetnek végtelen ideig a stúdió melegében. Köszi szépen, hogy itt voltál.
0: Szia, Kollár! Hello, Geri! Ma sem fogok tudni aludni miattatok. Egyszerűen nem bírok magammal. A műsort hallgatva üdvözletet, Dani.
1: Hát köszi szépen, ezen vagyunk itt minden héten, hétről hétre, én legalábbis hétfő esténként mindig 11-től évfélig, hogy egy picit jobban induljon a hét. Köszi neked is, hogy itt voltál.
0: Csodás volt a mix, barátom, mint mindig. Zárásként engedjétek meg, hogy felköszöntsem Domit, vagy ahogy mondani szoktam, bort, búzát, békességet, nagyságú feleséget mindnyájunknak. Királyok vagytok, jó hét, örök pattársad, falusi barátod Máté.
1: Köszi szépen, és Domi, Isten éltessen, ez a legfontosabb.
0: Domi, nagyon boldog születésnapot, igen, 20 éves, ezt elfelejtettem megemlíteni, kicsit így összerövidítettem ezt az SMS-t, mert hogyha az egészet felolvastam volna, akkor éjjel egyig itt ülnénk. Én nagyon szeretem, hogy Máté bőlére engedi mindig.
1: Abszolút, nem kell félteni. És egyébként elmondom a drága hallgatóknak, hogy én pedig októberben leszek majd 20 éves, úgyhogy jövök mindenféle szaftos információval nektek. Maradjatok velünk hétről hétre.
0: Várjuk a szaftos információkat.
1: 20 éves szaftos.
0: Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-kor jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, jó rádiózás mindenkinek továbbra is. A mikrofonnál a World Man után Király Tamás, a legnagyobb kedvencek pedig továbbra is így csorakoznak. Most Robin Schulz újdonsága, Better Times, amit indítok, aki pedig üzen a számom 0620 311 111. Na kezd!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez a nagy kedvenc pedig Rádió egy DJ-től jött. A Stereo Max és DJ Eszkerviki készítette Sam Gray-ek közösen a Let You Let Me Go, ami pörgött. Most a fogyarásban pedig a Medúzát hozom, Fastboy-a James Carter-el, Ellie Dewey-vel, ez már is a Bad Memories, és ne feledjük, továbbra is pörög a konténerjátékunk. Lehet gyűjteni a kulcsokat, és akár az egész konténer, ami

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: A igazi mai

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és hát egyértelműen a hét, sőt a hónap híre, hogy Lady Gaga a hírek szerint anyuka lett. Nagyon gratulálunk neki, Mikey Polanskival közösen. Ha minden igaz, akkor megszületett a gyermekük, legalábbis egy nagyon pici babával fotózták őket, nagyon hivatalos közlemények még nincsenek, bár az utóbbi időben Lady Gaga el is tűnt, meg azt is mondta, hogy igazából nagyon szeretne már gyereket, meg a családdal foglalkozni. Hát úgy tűnik, hogy most ez összejön. Hát nagyon gratulálok és jó egészséget mindenkinek. És itt egy másik anyuka, Rihanna, meg apuka, Calvin Harris. A közös igazi mai sláger a We Found Love, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, reggel 6-tól jönnek Balázsik, náluk pedig folytatódik az őrült cipős kvíz, akár 100 000 forintos napi nyereménnyel, addig pedig ilyen nagy kedvencek és újdonságok, mint ez Alex Forrentől, a Fever Dream, amit indítok. How did

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a Mellóban kitartást. Az igazi mai slágereket hozom ebben az órában is változatosan. Itt lesz például a Vaddi új Lost Frequencies-től Leave It All, óriási kedvenc, de hozok Rádió 1 DJ-ket, sőt, Hypertontól és Norman J. Martintől az Out of My Head is bekészítve, a kezdésben pedig most Ray Dalton és a Blood Running, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy az igazi változatosság, folytatódik, Wiz Khalifa, Charlie Puth és a See You Again, mindjárt előtte viszont egy vadi új kedvenc, amit imádni fogunk. Szerintem szenzációs lett, ahogy elsőre meghallottam, azonnal éreztem, hogy na ez nagy sláger lesz. És ez így is van, az igazi mai slágerek között Lost Frequencies és a Live It All, amit már is indítok.

0: csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Regál Lili jön, aki most pár napra kiugrott Törökországra, egy nagyon menő helyre, ami többek között a nagy hőlégballonos hétvégéről ismert. Vagány fotókat, meg videókat is csinált erről. Ezen a héten pedig újra találkozhatunk vele a World is My Radio Show-ban, meg a Live Mixben is. Ez pedig az újdonság tőle, az igazi mai slágerek között Regál Lili és a Heal Me, amit indítok a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

Rádió-e, csak igazi mai sláger megy, a konténerjátékunk pedig folytatódik, ma is ott az esély, hogy beszerezzük az egyik kulcsot, amik közül valamelyik nyitni fogja a rádió egy konténert, ami megint elképesztően menő dolgokat rejt. Többek között, amit már tudunk, az egy nagyon menő konyhai felszerelési csomag, mindenféle kiegészítők, amivel szerelni tudunk, és egy autó. És még kerül bele ez az. Ja persze, hát utazás is van benne. Na majdnem elfelejtettem. Sok minden elfér egy konténerbe, mi pedig tele is töltjük. És ehhez mindenkinek ott az esély, hogy szerezzen egy kulcsot, az egyik kulcs pedig fogja a konténert. Addig pedig jönnek az igazi mai slágerek közben, ezeket is imádjuk. Most Rudimental Eroile és a Waiting on Light, amit indítok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi